elcsábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Radiogaga.ro.
0: Radiogaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádió.

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tudti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: A Szociáldemokrata párt vezető testülete ma megvitatja a miniszterelnök jelölt kinevezéséről szóló elnöki döntést. Újabb tragédiához vezetett egy TikTokon terjedő veszélyes kihívás. Szeles idő várható az ország 13 megyéjében, de országszerte fokozatosan lehűl az idő. Jó reggelt kívánok, a hírek következnek. Én Hadnagy Éva vagyok. A Nemzeti Liberális Párt parlamenti képviselője Alexandru Muraru éles hangvételű nyilatkozatban figyelmeztette a Szociáldemokrata pártot, amennyiben megtagadják a Murashan kormány megszavazását és előrehozott parlamenti választásokba hajszolják az országot. A PESZEDE lesz az egyetlen alakulat, amely megfelezett mandátumszámmal jön ki a politikai küzdelemből. Muraru közösségi oldalán közzétett bejegyzésében rámutatott, hogy a szociáldemokratáknak jelenleg 126 parlamenti képviselője van, ám a legfrissebb mérések és szimulációk szerint egy rendkívüli választáson ez a száma felére mintegy 63 mandátumra zsugorodhat, számol be a news.ro. Muraru hangsúlyozta, hogy a felmérések egyértelműen a szociáldemokraták térvesztését jelzik. Újabb tragédiához vezetett egy TikTokon terjedő veszélyes kihívás, a hétvégén ugyanis súlyos közúti balesetben két fiatal, egy 18 és egy 19 éves fiú életét vesztette, míg harmadik társuk kórházba került Prahova megyében. A fiatalok éjszaka lekapcsolt fényszórókkal próbáltak száguldozni az úton, ám az őrült hajsza alig néhány másodperccel később egy fának csapódva ért véget, számol be az Observer News. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberülés miatt indított büntetőeljárást, és szakértők bevonásával vizsgálják a baleset pontos körülményeit. A Szociáldemokrata párt vezető testülete ma 11 órakor ül össze, hogy megvitassa Nikus Ordán államfő döntését a miniszterelnök jelölt kinevezéséről. Nikus Ordán államfő a parlamenti pártokkal tartott múlt csütörtöki egyeztetések után Siegfried Murashant bízta meg kormányalakítással, aki elfogadta a felkérést. Szorin Grindjánó, a PESZEDE elnöke ezt követően Facebook bejegyzésében bejelentette, hogy mára összehívta a PESZEDE vezető testületét, amely megvitatja a jelölését. Hozzátette ugyanakkor, hogy meglepetéssel és csalódottan vette tudomásul Nikus Ordán államfő ezen döntését. Megdöbbentő felvételeket tett közzé vasárnap a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség, amelyeken mintegy 4 méteres magasságot elérő kanabisz növények láthatók. A rendőrök akkor érték tetten a két férfit, amikor éppen az illegális ültetvényt gondozták. A hatóságok büntetőeljárást indítottak a két 37 éves férfi ellen kábítószerrel való kereskedelem miatt. 24 tő különböző fejlettségű stádiumban lévő kanabisz növényt találtak, amelyeket a Dumbovica megyei Krevedia község közelében található erdőben ültettek el. Szeles időre adtak ki elsőfokú, azaz sárga jelzésű figyelmeztetést a meteorológusok ma 13 megyére. Eszerint ma déltől 21 óráig a szél megerősödik Olténiában, Moldva középső és déli részén, a Bánsági hegységben és a déli Kárpátok nyugati felében. A széllökések sebessége elérheti az 50-70 km óránként. Az NME előrejelzése szerint ugyanakkor ma reggel 10 órától csütörtök reggel 10 óráig az ország nagy részén fokozott lehűlés és szél és csapadék várható.
0: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: jó reggelt, Gaga népe, ha a kaszinóasztalnál ülnénk, 21-el nyernénk, mert szeptember 21-e van. Jó reggelt még egyszer mindenkinek, indul a hármas szabály. Elengedtem mindkét társat, és kölcsönkértem egy vagányt. Itt van Vészavó Zsolt, én Nagy Endre vagyok. Indul a mai 4 óra, lesz minden játék, fekete-fehér, igaz vagy hamis, szóval érdemes velünk lenni ma is.
1: 2,5 szabály vagyunk ketten, és még van az artikuláció, reggel egy megymag, meg még egy megymag, ettől folyamatosan elszokok. A jó zenéktől viszont ne szokjunk el, már is egy Dean Lewis és a Hate This It's True, azt hiszem valami hasonló a dalnak a címe.
2: A hármas szabály. A maga

0: balkezes a Stella, de nem baj, mert jobb kézzel is lehet fogni azt a hangszert, főleg azt a stilgitárt. Stella Left és a Boston Salt, itt a Gagán, 7 óra és 10 perc lassan. Melyiket
1: mennyi?
0: Mondjuk? 7 óra és jó reggelt, Zsolt, még hozzá készültem ez a dologhoz.
2: Én ezeket én nagyon ritkán mondom, és még mindig nagyon-nagyon furcsálom. Amit nagyon szeretek viszont, azok a jó reggelt köszöntések. Annyira kedvesek vagytok, hogy így már korán reggel ilyen szépeket írtok nekünk. Írt nekünk Marika is, kukucs, szép jó reggelt, Marika, neked is csodálatosan szép jó reggelt kívánunk, és mindenki másnak. Nagyon szeretem ezt a reggeli köszöntéses dolgot.
0: Igen,
2: nem ők hozzászokva.
0: Az emberek úgy ébrednek, úgy kelnek, hogy vagy fekete-fehér igennemet szeretnének játszani, vagy rádöbbennek, hogy másik nyereményjáték is fut, és akkor még ráadásul ugye köszönni is illik.
2: Behívtam, vagy 30 gyereket a Domadobába egyszerre.
0: Láttam a videót.
2: És kérdeztem tőlük, hogy melyik műsort hallgatjátok a babán. És így kb. Egy hangon mondták, hogy a fekete-fehér igen nem műsor. Na, mondom, ez az.
0: Az kéne legyen egyébként a játéknak a neve ezek szerint, vagy nem a műsornak a neve, lehet, hogy fekete-fehér egyes embereknek a fejében, de hát ugye ez azért is van, mert az pont az idősáv, most 7 és 8 között, mikor most vagyunk, egyébként Babi Szabó Zsoltal is lehet játszani, csak halkan szólok, úgyhogy érdemes, mert hogy egyedi alkalom, közben pedig visszatérve, ugye ez az iskolába ingázós óra, 7 és 8 között, és pont akkor kerül adásba rendszerint a fekete-fehér igen nem játék, mikor mindenki szurkol, hogy veszítsen a műsorvezető.
2: Igen, ez fontos például nekem, aki nem vagyok ezt hozzászokva, hogy ilyenkor a gyerekeket viszik iskolába és hallgatják a rádiót, úgyhogy amúgy sem szoktunk csúnyákat mondani soha a rádióban, ezt elmondtam a gyerekeknek is, hogy ahhoz szól a rádió, igen, így van, cica rúgja, ne rúgja meg, adjon egy szép jó reggelt mindenkinek, ez a lényeg. Jól van, egyébként az is eszembe jutott, hogy nekem nagyon sokszor mondják azt, hogy ó, hát szoktalak hallgatni reggel a rádióban. Most végre igaz is ez a dolog.
0: Így van, ember is vagyunk, közben akkor kezdjük mindjárt az aktualitásokkal. Óriási meglepetésre nem született meglepetés az oroszországi választásokon hétvégén. Ezt csak gyorsan tegyük itt tisztába. Mindenkit megnyugtatok, hogy nem történt hatalomváltás Putyinéknál. Ugye egyesek rossz nyelvek szerint formaság az oroszországi választás, más nyelvek szerint még az sem.
2: Képzeld el, aki reménykedett.
0: Képzeld, mindig vannak páran, de hát egyébként lehet, hogy őket érdemes tisztelni a leginkább. És hogyha nagyon szeretnétek látni, hogy mi a helyzet, hát ugye összesen nagyon röviden biztos hallottátok a hírekben is, 56% fölötti nagyon lelkes részvételi arány volt. És amellett, hogy az Egyesült Oroszország Putyin pártja vitte a szavazatok közel 50%-át, mindenki megnyugodhat, mert második helyre a kommunisták futottak be 14,2%-os szavazati arányal, úgyhogy ez a helyzet egyelőre keleten a helyzet nem hogy változatlan, de stabilan be van betonozva.
2: Képzeld el, hogy sikerült meglátogatnunk a kommunista múzeumot Sepsiszentgyörgyön. Röviden annyit mondanék el róla, hogy bár nagyon sok múzeumban jártam, azt hiszem a top 3-ba belekerült számomra, legalábbis amit Európa szinten tudok mondani, mert hogy Amerikában nem jártam múzeumokban. Na de minden mellett van egy ilyen szavazófülke, ahová te bemehetsz. Egy ilyen korhű szavazófülke.
0: Van egy hely, ahova lehet szavazni.
2: Megvannak a lehetőségeid, hogy mire nyomd a pecsétet rá, de bármire szavaz, úgyis ugyanarra az egyre szavazol.
0: Nagyon jó.
2: És pont ezt mondtam, hogy hú, ez most azt mondjuk, hogy a múltban történik, de sajnos vannak olyan helyek a világban, ahol ez nem múlt.
0: Igen, és mindeközben pedig én azon gondolkoztam, hogy ez a múzeum, én is most már nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy amellett, hogy nosztalgia azoknak, akik érték ezt a dolgot valamennyire, pionírok jelen, ugye? Vagy a hazasolymai esetleg, akik kérték a narancssárga óvodáskorszak, narancssárga nájloninges óvodáskorszakot, de a mai gyerekeknek, fiataloknak mond-e valamit, akik egyébként nem is érezték, nem is látták, a történelem könyvekből tudják félig rosszul.
2: Számomra ez volt a legnagyobb kérdés, hogy vajon egy 14 éves gyerek úgy jön-e innen ki, hogy ilyet többet soha. Meggyőződésem, hogy igen.
0: Akkor azt hiszem rendben van a dolog. Mindeközben ne feledjétek, mondtam már korábban fekete-fehér, igen, nem egyedi lehetőséggel a ma reggel, a későbbiekben érdemes regisztrálni. Várunk persze, tudjátok, a telefonszámot 0730 54 88 88.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: ami egyszer jó volt, az másodszorra is pont olyan rossz. Ez volt a What is the Love, vagy a Baby Don't Hurt Me, David Guetta-ék és Annie Murray-ék vették elő ezt a dalt. 4/8 Zsoltnak mondom, hogy még szokja azért, hogy ebben a reggeli órában.
1: 4/8
0: 4/8 és itt vagyunk szeptember 21-én, azt mondtam a reggeli hírek után, a hetes hírek után, hogy nyernénk a póker, vagy a Blackjack asztalnál a 21-jel, de közben ez azt is jelenti, hogy mától kezdve vége van a nem csak a meteorológiai, de a csillagászati nyárnak is. Mert
1: ez most miért kellett?
0: Hogy miért kellett?
1: Nem, most tényleg, tehát most nem elég, hogy 8 óra 15 perc van, meg hétfő is, ez milyen
0: 7
1: kellene?
0: 7 óra 15.
1: 7 óra? 8-at mondtál? Én mondtam, mondtál 8-at? Én mondtam 8-at. Én mondtam 8-at.
0: Kedves hallgatók, írjátok meg, kimondott 8-at.
1: Kimondott először 8-at. Ki volt az, aki először 8-at mondott? De nézzek, azért a kellemes reggelbe is benne van a kellemes hétfő reggel. Ezt olyan ritkán hallom. Az az igazság, hogy ez a kellemes hétfő reggel. Köszönjük szépen, nektek is kellemes hétfő reggel. Szóval vége van a nyárnak, hűvös szelek nyárnak.
0: Igen, mert hogy eddig úgy volt, hogy azt hittük, hogy még most már ősz van, de csak a naptár szerint volt az, de aztán most a nap tényleg fordul egyet, és azt mondják, hogy ez érződik mindenféle szempontból, mert hogy szeptember, attól függ, hogy éppen mennyire görbe a pálya, de szeptember 21-23-a közé kerül ez a történet, és hát itt azért most már látszik, hogy fogy rendesen az esztendő, de nem fogunk karácsonyról beszélni, se húsvétről, nyugodjon le mindenki.
1: Én már gondoltam pedig, egy kicsit azért a húsvétot belengedjük, mert másé, hogy amúgy, hogyha már szám misztika, akkor ha nem tudjátok, hogy a gyerekekkel ma milyen rajzfilmet nézzetek, én ajánlom a 101 dalmát kiskutyát is. Azért, mert 101 nap van az évből.
0: Ja, nagyon jó.
1: És akkor lehet számolni.
0: Lehet számolni, és minden napra egy kiskutya.
1: Igen.
0: Szilveszterre nem lehet férni a nappaliba.
1: Így, simán. És hogyha nem tudtok embereket hívni, akkor lehet kutyákkal megtölteni a szilvesztereteket. Szerintem ezt most többen választják, ki tudja. Egyébként Mátékat kell köszönteni, aki szeretne bárkit felköszönteni névnapi alkalmából. Én ezt szeretem elmondani, még a rádión kívül is. Annyira megszoktam, most már 20 éve itt ülünk a mikrofon előtt, hogy én ugye el szoktam mondani általában mikrofonon kívül is, valakivel találkozok, szevasz, boldog névnapot, amúgy van-e, mit tudom, Máté ismerősöd, köszönj már fel.
0: Nekem az a kedvencem, mikor az érintettek nem tudják, hogy névnapjuk van. Tehát van ilyen is, aki annyira, vagy vannak olyan családok, baráti körök, főleg ha valakinek nem nagyon népszerű neve van, mert ugye azért vannak nálunk ilyen nagyon sláger nevek, akiket van, hogy élőzenével, cigányzenekarral és vörösszőnyeggel és fúvószenekarral köszöntenek, ilyenek a Jánosok, meg az Erzsébetek, meg a Katalinok, akiknek ilyen nagy névnapi csinadratájuk van. Aztán vannak szerencsétlenek ott valahol a bíztokból, a polc aljáról.
1: És akkor jön a Debora.
0: Igen, jön egy Debora is, Deborát senki nem tudja, hogy hova tegye el a naptárban.
1: Te tudod, mikor van névnapod?
0: Nekem. Igen. Kettő is van, van egy júliusban, azt nem tudom, de bármit, hogy tudom, hogy van júliusban, és van egy augusztus 26-án, azt hiszem.
1: Te képzeld, hogy én a másodikról annyira nem veszek tudomást, mióta tudom, hogy létezik, hogy én nekem fogalmam sincs, milyen hónapban van. Nekem április 10 és kész.
0: De ez jó, mert az egyiket elfelejti a család, a másikat te, és akkor egyik sincs
1: beünnepelve. De amúgy, fú, ez tényleg egy ilyen dolog a névnap, hogy ez soha, olyan ritkán találkozik az, hogy legyen fontos az illetőnek is, illetve a környezetének is. Mert olyat ismerek, hogy az illetőnek fontos lenne, de mindenki más meg úgy gondolja, hogy névnapot nem köszöntünk. Meg van fordítva is, tudod, hogy nem várnád, de úgy mindenki jön.
0: Igen, és ez érdekes, hogy akkor utána miért lepődsz meg, hogy nem kaptál semmit, ha te sem tudtad, hogy névnapod lett volna tulajdonképpen. Egészen egyszerű helyzetben vannak ilyen szempontból Mexikóban a Jézusok, mert ők azért egyértelműen.
1: Tényleg az mikorról
0: a lista elején van? Az valamikor, igen, akkor van.
1: Tényleg akkor van?
0: Igen, én úgy tudom, hogy igen, de mindjárt megnézzük a spanyol névnap naptárat is. Mindeközben ne feledjétek, hogy játszani is lehet ma. Ne téveszétek el, a fekete-fehér igen nemre szeretnétek jelentkezni. Írjátok oda, hogy fekete-fehér igen.
1: Velem kell játszani.
0: Igen, és ez nagyon jó lehetőség már, úgyhogy várunk. Ne felejtjétek, 0-7-34-88-88-88, Zsolt, alig várja, hogy kikapjon.
2: Székelyföld velünk ébredt. Hármas szabály, 7-től 11-ig, a Rádió Gagán.

Külföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Persze nem, ne kérdezzétek szülők, hogy iskolába induláskor ezt lefordítsuk nektek ebben az órában. Itt vagyunk és folytatjuk lassan 7:30 a hétfő reggelben.
1: Most már mindegy.
0: Most már mindenkit kíváncsivá tettük. Igen, közben pedig hát a Symphony and Metallica lemezt lehet nyugodtan például erre válaszként mondani. Nagyon jó hanganyag, érdemes meghallgatni. Ahogy mondtam, 7:30 és közben pedig világnap is van már, mert nem mehetünk el nélküle. Mindig a legidiótábbat szoktam kiválasztani, vagy a legfurábbat. Ma van, képzeljétek el, szeptember 21-én a minigolf világnapja.
1: Atyaik.
0: Valaki volt
1: a világ legjobb dolga.
0: Voltál?
1: Fú, engem teljesen megváltoztatott. Tehát, hogy én más ember lettem.
0: Beszuppant a kis lyuk.
1: Hát mint egy hülye gyerek, hát engem nem lehetett onnan elrángatni. Hát ezt tudod képzelni. Komolyan, de az elején tudod, hogy nem vettem komolyan a dolgot. Sohat mögyünk izott, hogy a gyermekek köztütjük mi is a labdát. De a végén...
0: Szabad ne feledd, de tudod, mikor lesz ez véresen halálra kimenő sport? Mert egyébként nem az, mert szórakozás. Tehát jó, ebből is biztos van mindenféle bajnokság, de tudod, egy felnőtt ember számára, mikor lesz a minigolf véresen komolyan vendő sportág? Mikor rájössz, hogy a kisik jobbak nálad. És akkor kezd ez motiválni. Hát nézd meg, ember, a más még járni is.
1: Ezt nagyon tud. Rosszul gondolod, nem tudom, miért gondolod így. Simán lenyomtam az összes kölyköt.
0: És még büszke is rá. Igen, de elsőre nem voltál profi, te se azért nem úgy születtél.
1: Hát én utolsóra se az a helyzet. Figyelj, az van, hogy Angliában, valahol Dél-Angliában voltunk egy ilyen minigolf pályán, az egész egy tóra volt fölépítve, ilyen kalóz tematikával, de úgy volt megcsinálva, hogy a gyerekeknek még ilyen kis kvíz is volt, míg közben mentél végig a pályán, voltak ilyen kis kérdések. De amellett, meg mivel a víz tetején volt az egész, ilyen pallókon volt kiépítve, annyira vagányul megoldották, hogy olyan is volt, hogy a labda eltűnt, és valahol egyszer máshol megjelent. Aha. Én teljesen azonosultam az a dologgal.
0: Úgy van egyébként, hogy ahogy indulsz, hogy egyre nehezebbek a pályák. Aztán a végén olyan kacskaringok és olyan labirintusok vannak, hogy azt se tudod, merre üssed, hogy jó menjen.
1: De amúgy ez a golfütő dolog, ez valami a fizikának valamelyik teljesen fura részéből érkezett hozzánk. Tehát amit úgy látsz a képen, hogy hát mi olyan nehéz egy ütővel elütni egy labdát, hát ne tudjátok meg azért.
0: Egyszerűnek tűnik így külső szemmel, hogyha ránézel, de ebben is van egy ilyen sztori, és azért hoztam fel a gyerekeket példának, mert valahogy mindenféle ilyen ügyességet vagy kézügyességet igénylő dolog könnyebben tanulható gyerekkorban. Ezt elmondják biciklioktatók, síoktatók, korcsolyaoktatók, mindenki, hogy van az a kor, amikor egyszerűen valahogy az idegpályáink tanulékonyabbak, vagy jobban ráéreznek dolgokra. Én biztos vagyok benne, hogy magamat ismerve és kézügyességemet ismerve engem nyugodtan küldhetnétek az előkészítős osztállyal minigolf versenyre, mert utolsó lennék, sereghajtó lennék.
1: Az a legfurcsább a minigolfban, hogy magadat is meglepet, hogy mennyire komolyan veszed egy ilyen 10 perc után.
0: De tényleg. Kezvéresen komolyan.
1: Nagyon, tehát mikor így belekoncentrálsz, hogy úristen, nem hiszem el, hogy azt az egy métert nem tudom úgy megütni azt a labdát, hogy vagy neki ne csattanjon valaminek, vagy meg ne álljon fél úton, meg hát persze vannak ilyen SS dolgok, ilyen akadályokkal, hogy a labdát hogy faltó falig faltó. Nagyon érdekes tud ez lenni. Szerintem a mi társadalmunk egyik nagy hiányossága, hogy nincs minigolf pályánk itt a közelben.
0: Brassó mellett van egyébként, és tudjátok mit, ha jártatok valahol Erdélyben, vagy Mértnek szűkebb székelyföldi pátriánkban minigolfozni, írjátok meg 0730548888, és arra is kíváncsi vagyok én külön, hogy ügyesebbek voltatok-e a gyerekeknél, vagy egyszerűen feladtátok egy idő után. Volt az a pálya, amit én elsétáltam.
1: Még gondolta, hogy ez ilyen gyerekműfaj?
0: Nem tudom, azért mini.
1: Ja, de amúgy nem gyerekműfaj. Határozottan több felnőtt volt például ott, amiről beszélek ott is. Valamiért. És mindenki küzdött
0: ez úgy volt, hogy valaki eljött a családdal, és akkor nem jutott oda az ütőhöz a gyerekek miatt, csak akkor hazavitte a nagyihoz a gyerekeket, és visszajött ő minigolfozni, hogy hagyják őt már békén játszani.
1: Valószínű, de amúgy a másik érdekessége, hogy mindig van a társaságban ilyen rejtett profi, aki nem kérkedik a tudásával, de egyszer csak előveszi az ütőjét.
0: Mi pedig most előveszük a nyereményünket, mert hogy mindjárt fekete-fehér, igen, nem, egy kis szünet, és után aztán megnézzük, hogy Bészavó maki kap-e vagy összekapja jobban magát.
2: Mindenről dumálunk.

0: Kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, hágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyezésre.
3: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
4: 0786 498 098
3: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
5: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
6: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
5: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
7: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
8: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
9: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
10: Fások utca 14.
11: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
12: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
13: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz? Értékesíted? Nyersz? Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt.
14: Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz.
13: Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
15: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapék, ágyak, egyedi konyhák, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
16: Elemeket, akkumulátorokat keres? Megtalálja a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
17: Társadalmi célú hirdetés.
18: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
19: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
20: A reklám után
21: ismét slágerek

0: áll, mert itt azért profikkal állsz.
1: Na tőlük nagyon ki lehet, az pénteken ki is próbált, brutálisan, komolyan.
0: Na lássuk, hogy sikerül Erikával egy jót játszani, aki itt van velünk a vonalban, ha minden igaz. Erika, halljuk egymást, jó reggel, szia!
2: Jó reggelt, persze!
0: Jó reggelt, hol talál a hétfő reggel? Már úton, már nekiindultál a világnak?
2: A persze.
1: Ja, még nem megy a játék, Erika, ez fontos, de azért látjuk, hogy készülsz, meg melegítesz rá.
2: Igen.
1: Jól van, örülünk, hogyha jól telik a hétfő reggel. Velem kell játszanod, úgyhogy szerintem ez egy könnyítés határozottan. Én híresen rossz vagyok ebben a játékban, de próbálkozzunk vele. Hogyha készen állsz, akkor indítjuk is.
2: Oké.
0: Okay. Na most jön egy visszaszámláló, utána egy percig tiltva van a négy szó. Hajrá, lássuk, ki lesz az ügyesebb.
3: 3, 2, 1, start!
1: Szia Erika, milyen a hétfő reggeled?
2: Szia, nagyon jó.
1: Autózol?
2: Persze.
1: És az autóval merre mész?
2: Megyek a suli felé.
1: A suli felé.
2: Viszem a gyerekemet suliba.
1: Jól értettem, hogy egy gyerek van?
2: Igen.
0: Zsolt a tipikus trükköt vetette be, a visszakérdezős trükköt, ezt már mi tudjuk itt csapaton belül. Hát Erika, nagyon sajnálom, hogy ez most ilyen formában gagabögréért nem jött össze. Igyekeztél azért, nagyon figyeltél, úgy hallottam, koncentráltál, ugye?
2: Persze, igen.
0: Na hát nem baj, lehet, hogy ezt majd még lehetőség.
1: De várunk a legközelebb is.
0: És ne feledd azért, mondtad, hogy gyerek is van, hogy mindamellett, hogy ma ez így jött össze, azért itt van nyereményed, mert a 100 lejre Endibó csoki a tied, nagyon-nagyon fontos. Ezt mindenki megkapja, a legügyesebb pedig a gagabögi. Tényleg, komolyan, begy szóra. Szeretitek-e a csokit?
2: Igen.
0: Jut-e anyának is, vagy a gyerekek mind felfalják, hogy érzed?
2: Hát szerintem mindenkinek fog jutni.
0: Ez a jó. Azért te is megdolgoztál érte, az az igazság. Hát nagyon köszönjük, hogy elérhető voltál, és itt voltál velünk a hétfő reggelben. Kitartás, jó étvágyat az Endibó csokihoz.
1: Igen, és én köszönöm az élményt, mert amúgy az egy kicsit öröm az ürömben, hogy én végre nyerhettem ebben a játékban már nagyon régóta, úgyhogy ezzel együtt...
2: Nagyon váratlanul ért.
0: Na nem baj, legközelebb biztos jobban sikerül. Egyébként neked meg az is öröm az örömben, hogy még visszavárunk és még játszhatsz majd, Erika, jó?
2: Oké, okay, rendben.
0: Szép napod legyen, sziasztok, hajrá hétfő.
2: Sziasztok.
4: Gratulálunk az Endibó nyertesének! Minden falat egy kis öröm, egy édes pillanat. Kóstold meg az új ízek varázsát!
5: Székelyföld velünk ébredt!
6: Hármas szabály, 7-től 11-ig a

0: hogy ne az érintett kelljen dicsérje önmagát, hát gratula elsősorban a hallgatónak, de persze Bészavos volt kollégának is, ez volt a Fekete-Fehér, lesz még a héten, minden reggel érdemes regisztrálni, és szeptember lassan fogy ugyan, de szeptemberben végig Endibó csokiért is játszunk, ügyesebbek pedig beszkészes, jó kis gagás bögréért, úgyhogy várunk, regisztráljatok.
1: Megmondom én neked, mit csinálnak az ügyesebbek, búzát ültetnek, mert hogy ezt Máté napján szokták, azt mondják, hogy ilyenkor a legjobb. Hogy velünk lesz az időjárás, meg hogy hányan ültetünk búzát azok közül, akik hallgatnak vagy beszélgetnek, nagyon kíváncsi lennék. De most mindenek előtt a legfrissebb híreket hallgatjuk.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Reklám.
5: Jaj, csak már le azt a legyet!
6: Na meg ott egy szúnyog is.
7: És mi ez a cimcogás a kamrában?
8: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro. Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
9: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
10: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
11: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
12: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
13: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
14: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
13: De szuper ötlet!
14: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlen mi a különleges pillanatokat.
13: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
15: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
16: De mi is az a gyök?
15: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
16: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
17: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
18: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
17: Hiszen állsz.
18: Újra lehet felelni,
17: és ezúttal puskázni is ér.
18: A játék támogatója a Granit Bank. Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
19: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098. Vitality Klinika. Egészséged szolgálatában.
20: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
21: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbe működtető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
4: Pások utca 14.
5: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
6: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
22: Ma ismét megnyitották a forgalom előtt a felújított Eötvös József utcát. Egy hét alatt 19 európai elfogató parancsot hajtott végre a román rendőrség. Borús, csapadékos időre számíthatunk ma. A hírek következnek, én Hadnagy Iva vagyok. Köszöntöm Önöket! Nikos Ordán államfő tegnap New Yorkban találkozott az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárával, Antonio Guterres-szel. Románia elnöke mély háláját fejezte ki Románia részéről a világ konfliktusok megoldására tett erőfeszítéseiért és a béke, a párbeszéd, valamint a nemzetközi jog tiszteletben tartása iránti elkötelezettségért, számolt be az Ager Press. A találkozón az államfő megerősítette Románia elkötelezettségét a hatékony multilineáris együtt működés, az ENSZ 80 reform kezdeményezése és a paktum a jövőért mellett. Elkészült az Eötvös József utca, és ma reggel újra megnyitották a forgalom előtt, azonban nagyon fontos, hogy az eddigiekhez képest ellentétes irányban zajlik a közlekedés, vagyis a Tompa László utca irányából a körforgalom irányába, jelentette be közösségi oldalán Szakács Pál István polgármester. Mint mondta, bíznak benne, hogy ez segíteni fog a lezárt Bethlen Gábor utca elkerülésében is. A Bethlen Gábor utcában még sok a munka, de lassan a fővezetékek cseréje megtörténik, következnek a bekötés, és így a következő hetekben keresztbe is átvágják majd az utcát. A gyalogos forgalom számára továbbra is biztosított lesz a közlekedés a Bethlen Gábor utcában. A szeptember 11-e és 17-e közötti időszakban összesen 19 európai elfogató parancsot hajtott végre a román rendőrség. Az elmúlt héten 50 olyan személyt tartóztattak fel a román hatóságok, akiknek a tagállamok megtagadták a belépését a schengeni területre. Ugyanakkor 401 személyt azonosítottak Románia területén a szirén irodák közötti információ cserének köszönhetően, közülük 183-at, akik ellen büntetőeljárás van folyamatban őrizetben. Bevettek. Azonosítottak 6 eltűntként nyilvántartott szemét is. Ismét fölényesen nyerheti az orosz parlamenti választást a Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatta Egységes Oroszország. Az Állami Összoroszországi Közvéleménykutatási Központ tegnap este közzétett exit pollja szerint, ugyanis a kormányzó Egységes Oroszország vezet, az állami duma választásokon a voksolók 49,4%-a szavazott a pártjelölt listájára.
23: Az Újpest 11-4-re legyőzte a Csíkszeredai Sportklubot az Erste Liga második játéknapján. Az első harmad még 2-2-es döntetlennel zárult, a második játék részben azonban az UTE 5 gólt szerzett és eldöntötte a mérkőzést. A csíkiak így 2 vereséggel kezdték az új idényt. A címvédő Gyergyói HK ugyanakkor megszerezte első győzelmét, 5-2-re nyerte a FEHA 19 otthonában, Bodó Krisztófer mester 3-assal járult hozzá a sikerhez. A játéknap harmadik találkozóján a Budapesti Ékorong Akadémia HC szétlövés után 2-1-re győzte le a dunaújvárosi acélbikákat. A VSK Székelyudvarhely 33-26-ra győzött a Vászlói Fiók csapatának otthonában a férfi kézilabda A-osztály második fordulójában. A találkozó eleje még kiegyenlített volt, a szünetre azonban már 14-9-re vezettek az udvarhelyiek. A második félidő elején tovább növelték előnyüket, és a 38. percben már 8 góllal jártak ellenfelük előtt. A székelyudvarhelyiek a Segesvár elleni döntetlen után idénybeli első győzelmüket szerezték meg.
22: A szakemberek szerint ma túlnyomó részt borúsíkboltra számíthatunk, adáskörzetünkben csapadék is kialakulhat záporok, zivatarok formájában. 15-16 fokos nappali maximumok várhatók.
6: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Mondtam, hogy a reggeli műsorban az egyik kedvencem azok a reggeli köszöntések, mármint ez a jó reggeltek, mert olyan ritkán olvashatok be rádióban ilyen köszöntéseket is kaphatok, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én Bésza Bozsolt, Nagy Endrével ketten vagánykodunk itt a hármas szabályban, másképp ezt nem tudom mondani.
1: Ez a hármas vagány, vagy lehet akármiért, mert a vagány szabály. Szóval folytatjuk a mai kiadást, nyeremény is van, mert az igaz vagy hamis játékunk zajlik, nagyon hallottátok már. A Marsó egy darab autógumit cseréje, keresi a gazdáját, jó zene is mindjárt 8 után. Itt van Miles Smith, és hát bearanyozza a napunkat. Szól a Gold.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemében pár.

0: Bruno Mars és az On My Soul. Nem csak óriási színpadi jelenség az a Bruno Mars, de azért hangszerelni is olyan zenekarokat pakol össze. Nézzetek meg vele nagy színpadi produkciókat, ha tehetitek, full big banddel, mert nem akármit tud a srác, meg persze a zenekara. Kedves is beközön hozzánk 8 óra 10 perckor. Boldog szép reggelt, fiatalok! Hát viszont neked is, maradjunk mindannyian fiatalok. Ameddig egymást fiatalnak szólítjuk, fiatalok maradunk.
1: Hallod, én csak erre vágytam egész reggel, komolyan. Nagyon szépen köszönjük, igazán jól esik. Amúgy a legutóbb, mikor reggeli műsort vezettem, igen, volt egy hallgató, aki írt, hogy majdnem hazament munkából.
0: Ne tévesszétek el,
1: a hangom ne tévesszem meg. Amúgy örülök, hogy a hangom miatt. Hogy...
0: Cserébe, büntetésből beülök én is majd a délutáni műsorba egyszer, hogy mindenki majd elinduljon munkába délután 5-kor vagy 6-kor.
1: Amúgy az érdekes ez a reggeli sietség. Gondolom, hogyha tudom, reggeli műsort vezetsz, akkor ebben most már sokkal jártasabb vagy, de például én most vettem észre egy 8 óra után, most tényleg 8 óra után van, igaz?
0: Jól mondom, most 8.
1: Nagyszerű. Hogy nem vasaltam ki az ingemet, meg ilyen apróságok.
0: Hogy is merészelni te ilyen gyűrött tímbe idejönni, mintha ezéből szénatakarásból érkeztél volna.
1: Hát tudod, de utána még egy kicsit vakarózol, meg ezeket a dolgokat úgy észre lehet venni. Jól van, kérdezzük tőletek, hogy hol jártatok minigolfozni, mert hogy Endre feldobta, hogy a minigolf világnapja van. Van ennek is világnapja. Amúgy, itt most zárójelben megjegyezném, hogy bár szedjük ezeket a világnapokat, de rengeteg olyan van, ami fontos tud lenni. Már csak olyan szempontból is, hogy fölhívja bizonyos dolgokra a figyelmet, hogy legalább a rádióban elmondják az emberek, vagy legalább reagálnak rá.
0: És vannak is sokan, nézd meg kérdeztük, hogy hol lehet, mi valami Brassó közeli párról tudtunk, de itt közben jönnek egymás után a minigolfos élmények. Hát nem tudtam, hogy a hármas szabály hallgattuk ilyen minigolf mániákusok. Henrietta írja, jó reggelt, mi Segesváron voltunk pár éve minigolfozni, vagány volt, de annyira nem nagy a pálya, teszi még hozzá. Igen, ez jó kérdés, hogyha valamit elkezdenek kiépíteni, hogyha elfogy a pálya, már ugyanaz a kihívás, akkor lehet, hogy hamar meg lehet unni. Vannak egyébként főleg külföldön óriási létesítmények. Napot el lehet tölteni.
1: Csak tőle.
0: Mondjuk igen, én, aki az első pályát sem tudom teljesíteni, az is kihívás. Nekem aztán igazán mindegy, hogy hány 20 millió pálya van utána, mert az elsőn sem tudok túljutni.
1: De én úgy voltam vele, mikor kipróbáltuk ezt az angliait, hogy én simán elettem volna egy ilyen szobaméretű kis pályán, ahol csak egy lyukacskába kell ütni a golyókat. Én ezt nagyon-nagyon élveztem. Tehát nem, mondom, hogy tőled függ, olyan, mint a bowling. Tehát igazából az is, csak igazából ugyanazt a golyót, vagy hogy mondják neki, gurítod a bábuknak egy órán keresztül.
0: Igen, de ott viszont vannak pontszámok, meg ellenfelek, meg van egy kicsi, stb. Egyáltalán még eltalálod, hogy jó irányba guruljon a golyó már. Hozzá. Az egy óriási élmény tud lenni, és hogy ne húzzon magával a pályára, amikor ki kell szedni az új adat belőle. Közben pedig még azon is gondolkoztam, hogy én tipikusan az lennék, ahol már a család összes tagja végzett volna, már rég megették volna, mondjuk, hogyha itthoni minigolf pálya van, akkor lángos sütő kell, kürtős kalácsos kell a pálya végére, tehát azért a megszokott vendéglátás legyen meg. Én még az első pályánát kicselnék ott, az első lyuknál szerintem mindenki már elzsírozta volna a fokhagymás lángossal a száját.
1: Azt tudod, milyen ciki, mikor a következő csapat beír?
0: De olyankor félre kell állni?
1: Hát nem, hanem úgy tudod, hogy várnak.
0: Jó, várnak. Ez a legrosszabb. Hogy a macska rúgja meg ezt a kis ligamit.
1: Hát én mondtam nekik, hogy nyugodtan, csak szolgálják ki magukat, én majd itt ráérek. Igen, menjünk. De tessék nézni, hogy itt bénázik az úriember. Sziasztok, Parajdon van minigolf, írja István. Na, ez, köszönjük az információt. Én nem tudtam, de valahol tényleg láttam Brassó mellett körül egy ilyen nagy táblát, hogy minigolf arra valamerre. De most már én nem mondanám, hogy hol.
0: Hát akkor ezek szerint Brassót, Parajdot, Segesvárt most már itt feltérképeztük egyébként a ti segítségetekkel.
1: Marosvásárhelyiek.
0: Mi a helyzet?
1: Van-e minigolf?
0: Tényleg.
1: Valahol.
0: Hát a Segesvár Maros megye, úgyhogy egyelőre ennyit tudtunk meg ebből az ügyből. Ati kérdi, hogy ma kettes szabály van-e? Igen, és emellett pedig vagány szabály is, ahogy mondtam korábban. A Parajdit azt hallottuk. Pésti is beköszön, sziasztok, egy áldott szép hétfő reggelt kívánok nektek. Írjatok még nekünk 0735 54 88 88, adjatok hangot a hétfői éneteknek.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 2-től 11-ig.

meg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vanessa és Sasa együtt, ez volt a Destiny. 8 óra 21 perc a hétfő délelőttben, reggelben forgalmi információ érkezik Mihálynak, köszönjük. Gyergyószentmiklóson a Békénypatak hídjánál szondázó rendőrök nem vízmintát vesznek, nem a Békény vízminőségét szondáztatják, hanem a sofőröket. Úgyhogy óvatosan, is persze mondani sem kell, hogy ebben az órában szondáztatni ne legyenek itt.
1: A levegőt is mérhetnék, de hát azt sem mérhetik. Esetleg, amit kifújtok ti. Na, úgyhogy óvatosan, de amúgy is óvatosan, ha szondáznak, ha nem szondáznak is óvatosan. Ma van a Hála világnapja, azt írja nekünk Ati. Hálásak vagyunk sok mindenért. Én például azért ennek a rengeteg sok hétfő reggeli jó reggelt köszöntésnek, ez amúgy kellett a kis lelkemnek, így hétfőn reggel mondom, reggel, reggel.
0: Igen, már 8 elmúlt, mindjárt 8:30, és itt még reggelezünk, miközben lassan délelőtt van, de látod, egyébként ez a titka a hétfő reggel túlélésének. Ez egy ilyen közösségi összefogás.
1: Kérem, meddig vagytok ti, vagy meddig szabad a reggeli műsorban reggelt mondani?
0: Végig, mert vannak szerencsésebbek, akiket megbántunk, ha azt mondjuk, hogy délelőtt
1: köszönöm
0: van
1: szépen.
0: 10:30-kor, úgyhogy
1: lelkemből szólsz.
0: Őket mindig irigyeljük, de nekik is reggelt kívánunk, amikor úgy van. Ati, köszönjük tényleg, és mi is hálásak vagyunk, hogy itt vagy és itt vagytok. Keresem, ha mindenki valami hálálkodni valót magának, és jól jártok. Zsófi mindjárt néz meg a másik oldalról. Nem azt mondom, Zsófi, hogy a sötét oldalról is nekünk. Drága üzemanyagos, jó reggelt, Zsófi, hát igen, ez így van, most már napról napra, vagy hétről hétre, de hát legyél hálás, hogy legalább lehet kapni.
1: Az a baj, tudjátok, hogy mi tényleg megtehetnénk azt, hogy minden nap az üzemanyagok áráról beszélünk, de minek az a helyzet?
0: De értjük, hogy ez fáj, mindenkinek fáj, Zsófi, abszolút igazad van. Ha a hétfőt azzal kellett kezdjed, hogy tankolnod kellett, akkor ezt túl kell tenni magad ezen a traumán.
1: Tudjátok, mely jól esett biciklizni ma hajnalban? Kisüttetni az autósok szemét azzal az erős lámpával. Nem, de tényleg, egy kicsi lajbikát fölvesz az ember. Nekem nagyon-nagyon jól esett az a reggeli pici csípősebb.
0: De kicsit így helyrehozza a bizalmadat a forgalomban, mert reggel lehet, hogy így 7 óra előtt környékén egy kicsit könnyebb azért eligazodni, mint a délutáni csúcsforgalomban, gondolom bringával.
1: Hát meg úgy egyáltalán tudom, milyen jól esik ezen széles utakon középen csapatni, mert ott senki nincs.
0: És ilyenkor középen mész az úton?
1: Hát simán.
0: Na szóval, hogyha a hajnalban láttok valakit tekerni és tekeregni az út közepén, akkor lehet, hogy ki van zökkenve az élet bioritmusából.
1: Szevasz, Rokmalac, azt írja nekünk. Jó reggel, csodás hétfő, megújulva, tele energiával, friss kávé, egyszerűen pazar, hogy mi? Búzaültetés? Sajnos a búzával nincs tapasztalatom, na de a kenderna az igen hasznos növény, valóban erős kötelet lehet belőle sodorni.
0: Így van.
1: Olyan rég meg akarom ezt tanulni.
0: A kötélsodrást, a kötélverést, mert egyébként ugye ez egy külön szakma, a kötelet meg is kell supogtatni, de szerintem neked már ott lemenne a bőr az ujjadról a kenderfésülésnél, mert ugye, hogyha neki fogsz kézzel az egészet végigcsinálni, akkor az azért egy bonyolult
1: szakma. Szerintem nem lehet rosszabb, mint a kukorica morzsolás, vagy azt hogy hívják? Már van a hántás.
0: Fejtés.
1: Igen. Volt régebb, tudod, nagyapám mindig a kezemre húzta azt a dolgot, aminek az alja ilyen fogas volt, csak akkor azzal kellett hogy fejteni a kukoricát. Na, hát annál nem lehet rosszabb meló.
0: Próbáljuk ki, szerintem menj el ilyen amatőr kötélverőnek, és majd gyere vissza, nézzük meg, hogy milyen istrangot tudtál összefonni.
1: Valaki vert már a kötelet?
0: Hamar eljutottunk itt a kenderültetéstől, az ártatlan kenderültetéstől a kötél készítésig. Margit is beköszön, sziasztok fiúk, jó reggelt nektek, mindenkinek még egyszer hatalmas, óriási jó reggelt. Közben olyan hírt találtam, erről aztán beszélünk, de most még van egy rövid idő, elmondom. Ausztráliában találták fel ezt a dolgot, és képzeljétek el, kliensek is vannak rá.
1: Ja,
0: akár negyed évezredig, 250 évre is lefagyasztást ígérnek emberi lényeknek, akik annak reményében, hogy majd felébrednek a távoli jövőben, vállalják is ezt a dolgot. Vagyunk néhányan itt azért
1: ez
0: a kerítésen belül.
1: 3 perc, ez a szia? Annyi idő alatt ebben az órában ki tudom számolni 250 év múlva mennyi lesz. Úgyhogy szerintem hallgassuk meg ezt a dalt, jön a Greatest, addig számolgatunk.
2: Ez a hármas szabály mindenről.

0: Nem 75, 76. Nem.
1: 76, igen.
0: De 26-ban vagyunk.
1: Menjünk végig a gondolatmenetem, mert a hallgatók csak azt hallják, hogy hirtelen bekapcsoltuk a mikrofont.
0: Tudom, tudom. Szóval Endre mondta, hogy akár már 250 évre is lefagyaszthatjuk magunkat, hogy a jövő is örülhessen nekünk. De én majd mondtam, hogy kell nekem ez a szíjadal, hogy kiszámoljam, akkor hány lesz. Én nem tudom, nekem nem tetszik az évszám. 2276. Most 2276-ban élni, születni, meghalni szerintem senkinek nem jó. Nem, valami nem tetszik ez a dátum nekem.
1: Nem tetszik a dátum. Akkor várjál még egy néhány évet, vagy akár akkor más szerződést kössél.
0: Ilyet lehet, hogy nem 250, hanem mit tudom, 174.
1: Igen, de gondolj bele, hogy a teljes sztori az, hogy annak reményében fagyasztatják le magukat emberek Ausztráliában, hogy negyed évezred múlva majd felébrednek, de hogy minél rövidebb időre fagyasztod le magad, annál kevesebb az esélye, hogy már lesz olyan technológia, hogy jól fel is ébresztenek. Mert itt azért nem mindegy, hogy milyen fejlődés zajlik közben a világban. Gondolj bele, hogy te azt mondod, hogy nekem jobban tetszik az, hogy 100 év múlva ébreszem, mert 2126 az rendben van, ott szeretnék ébredni, de közben még pont egy találmányra volna szükség, vagy egy nem tudom milyen jó kis szoftverre, vagy mesterséges intelligenciára, hogy rendesen felébresztenek, és felébredsz, és káposzta vagy.
0: Te most olvastam a Hail Mary-t, Andy Weirnek a regényét, amiről ugye film is készült, és abban úgy van, hogy bizonyos genetikájú embereket lehet fagyasztani úgy, hogy ne legyen semmilyen következménye a felébresztésnek. Na ez a baj. Tehát, hogyha mit tudom, hogy 250 évre te mondjuk úgy már betettetted, majd 10 év múlva kiderül, az a legrosszabb, mikor még az eleje fele.
1: Nem. Van egy sokkal rosszabb, sötétebb, világvégésebb gondolat ebben, vagy emögött egy lehetőség? Mi van, ha lefagyasztja magát sok ember, és 250 év múlva csak az idióták ébrednek fel? Ebbe gondolt bele valaki, hogy mi lesz akkor a világgal?
0: Tehát, kedves ausztrálok, politikusokat kérünk szépen ne fagyasszatok. A mi kedvünkért. Kettő. Én azért mit tudom, meglepődnék, ha nem lennének kenguruk. Képzel, szegény ausztrál lefagyasztja magát, fölébred, és mit tudom, medvék vannak Ausztráliában.
1: Szerintem az ausztráliai szövetségi kormányzat ilyen szövetségi föderális törvénybe kéne azt foglalja, hogy minden 10 ember mellé egy kengurut is fagyasszunk le.
0: Hát igen, mert... vagy ki tudja akkorra, érted, már nem tudom, most is van síparadicsom Ausztriában, de hogy Ausztráliában, igen, Ausztriában van egy ilyen kis, nem tudom, láttad.
1: Igen, egy ilyen sívatag paradicsom.
0: Nem, van egy ilyen kis jelvény, hogy Ausztriában nincsenek kenguruk.
1: Ja, igen, ne tévesszék a két országot. Igen. Pont ugye, hogy ne gyertek koncertre Budapestre, ha Bukarestbe indultatok, mondjuk a britteknek, mert gyakran eltévesztek.
0: De képzeld, hogy fölébredsz 250 év múlva, már mit tudom, Sydneyben van a karácsonyi vásár, Bécsben pedig a, nem tudom, a szavanna oroszlányait nézheted.
1: Igen, itt közben mindjárt kiszámolunk még egy dolgot, mert van még egy matek feladat, hogy 63 millió forint mennyi, mert hogy ez lenne az ára annak, hogy lefagyasztanak. Itt közben oknyomozó újságíró kollégám már is előkereste a számológépet, mert nem olcsó mulatság azért ezt így kiszámolni.
0: Nem kaptunk rá választ.
1: De
0: 909 ezer lejbe kerül.
1: Közel 1 millió leért fagyasztod le magad?
0: Hát az mi?
1: Hát az mi?
0: Kriogenek, ki se tudom mondani. Mi? Ha...
1: kriogenézis, vagy kriogenetika, igen, ez lenne a helyes kifejezés. De gondolj bele, hogy az, aki elkölt 1 millió lejt, ami azért majd 200 ezer euró körülbelül, durván, oda-vissza, elkölt ennyi pénzt azért, hogy lefagyasszák, hogy talán majd felébredhet, ő mennyire lehet csalódott a mai világban?
0: Ahelyett, hogy kijön a Hargitára Majóba, mit tudom, január 20-án, és kész. Ennyi vagy fagyva.
1: Ha van ennyi pénzed, miért fagyasztod le magad?
0: Hát, hogy legyen, igaz, az elmegy. De tényleg, vajon, hogyha, ehhez jó kérdés. Tegyük fel, hogy van 2 milliód.
1: Igen.
0: 1 millióból fagyasztasz.
1: Igen, és még egyet félreteszel.
0: Bankba.
1: Igen, de az infláció 250 év alatt.
0: Ki tudja? Lesz-e kormánya Romániának arra?
1: Lesz egyáltalán.
0: Bankja.
1: De mi van, ha megszűnik a világ, mire felébredni? Szóval vannak itt problémák 250 év alatt, foglalkozunk még a témával, de most pici két szünetre megyünk, mert az igaz vagy hamis játékos. Első nyertesét keressük a mai napra is a hármas szabályban. Figyeljétek a telefonokat, és persze regisztráljatok, még mindig nem késő, zajlik még a játék majd.
2: Mindenről dumál.

0: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Gránit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menüjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
3: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
4: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
5: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service, a biztonságos külföldi munka.
6: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Bádogos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválaszték. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Bádogos Centrum, Székely udvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
7: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a Határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
8: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készül. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
9: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszerviszt Farkaslak a Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
10: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom. Ez nem álom, ez a Bege Resort. Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
11: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
15: ismét lágerek

0: Kis Bence a tegnap már bemelegítette a gumikat, úgyhogy mi már csak jól kell vegyük a kanyarokat. Nyilván a játékunkról beszélek. Van egy új játékunk, ez az igaz hamis, nem a fekete-fehér, hát ez ilyen vagy-vagy, így játszunk mi szeptemberben, így ősz előben. A lényeg az az, hogy van egy nagyon egyszerű kérdésünk, amire nagyon egyszerűen kell válaszolnotok, hogy az a kijelentés, amit mi mondunk, az igaz vagy hamis. Amennyiben jól válaszoltok, abban az esetben nyerhettek ezúttal például egy gumiabroncs cserét. Hát ennél időszerűbb azért kevés dolog van.
1: Keressük ebben a játékban tehát az első hármas szabályos nyertest és játékos Csaba lehet velünk a vonalban, hogyha sikerült elérnünk egy nagyon egyszerű feladványra választani. Haló, haló,
0: jó reggel, Csaz, gyors volt, a kezedben volt a telefon.
2: Jó reggelt, igen.
1: Szia Csaba, Rádió Gagától hívunk, mondom gyorsan, Bészabó Zsolt, Nagy Endre lennénk, nyerhetsz nálunk az igaz vagy hamis játékban. Ha egy picit összeszered magad is, jól tudsz válaszolni, éber vagy már teljesen 100%-ig?
2: Gondolom, igen.
1: Hánykor voltak el is ma?
2: Fél hat.
1: Hát már vissza lehet álmosodni, az se baj, ha álmos vagy.
2: Igen.
0: Na figyelj, annyira nem olyan bonyolult ez a dolog. Van egy egyszerű kijelentés, erre a kijelentésre kell rávágnod, hogy ez igaz kijelentés vagy hamis kijelentés. A kijelentés meg úgy hangzik, hogy az első tömegközlekedést még lovak húzták.
2: Igaz.
1: Így van, igaz. Esetleg tudnád a nevét is ennek a nagyszerű eszköznek, ilyen latinos neve van.
2: Omnibus.
1: Ez a külön díjat kellene neked adni, Csaba. Ez igen, éjjel az Omnibus tetején emlékszel kicsiké.
0: Így van.
1: De csuda volt.
0: Így kezdődik. Jól van, hát valóban ezek voltak az első tömegközlekedési eszközök, és te nagyon jól válaszoltál. Jó hírünk az, hogy nem tudjuk, mennyire készültél még gumicserére, autógumicserére gondolunk, de most a Marsó felajánlásával van egy ilyen lehetőséged, egy darab autógumicsere a nyereményed.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Reméljük, hogy sikerül majd elhasználni, és a téli gumik, ha megvannak tavalyról, akkor lehet azzal jönni, ha nem újat kell beszerezni, a cserét mindenképpen a Marsóék állják. Ha meg látsz valahol Omnibuszt a forgalomban, akkor javítsd helyre gyorsan az időutazógépet, mert nagyon nincsenek már a közutakon.
0: És szólj!
2: Rendben.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és hát gratulálunk a nyereményhez, és persze biztonságos utakat, a továbbiakban pedig kitartást a munkahéthez, hajrá hétfő!
2: Én is nagyon szépen köszönöm, szép napot
1: kívánok! Neked is, szia-szia!
3: Gratulálunk a Marsó nyertesének! Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
4: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Csabának köszönjük szépen, hogy játszott, és gratulálunk. Most már van egy gumicseréje, kriogenezist azt még nem sorsolunk, de hát még annak is eljöhet az ideje. Ugyanis arról beszélgettünk még játék előtt Endrével, hogy az ausztrálok úgy néz ki, hogy belemennének egy ilyen 250 éves fagyasztásba, azaz lehetőséggel nyílhat egyes embereknek, hogy 250 évig befagyasszák magukat.
1: Olyan ez, mint a Mitch, finom volt, mikor lefagyasztottam, de mindig lutri, amikor felolvad. Mi is lefagyasztjuk magunkat, de nem 250 évre, csak amíg a hírek jönnek itt a Gagán 9-kor, utána jövünk vissza mindjárt.
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kibédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. Rádió Gaga.
4: Reklám. Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
7: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
8: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
7: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
9: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
10: A jó munkához jó alapanyag kell, a Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulem a választás. Budulem, Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
11: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
12: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
11: De szuper ötlet!
12: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
11: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
13: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
14: De mi is az a gyök?
13: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
14: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
15: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székely Hon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
16: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
15: Készen állsz?
16: Újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
17: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
18: Fások utca 14.
19: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal.
20: Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
21: Mi lenne, ha 10 hónap alatt a gyengeségedből az erősséged válna?
22: Félsz a román abszolválótól? Félsz, hogy nem lesz meg a 8-as, és emiatt nem jutsz be álmaid gimnáziumába? A My Journey nyelviskolában nem csak tanórákat kapsz, hanem egy tudatos rendszer, magánóra szintű figyelmet, közösségi motiváció, tudatos versenyfelkészítés 10 hónapon át lépésről lépésre.
21: My Journey nyelviskola, ahol a gyengeségedből erősség lesz, az erősségedből siker.
23: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a My Journey nyelviskola.com.
24: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
25: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
26: Figyelemfelkeltő tájékoztató programokat szervez ma a Diakónia Keresztény Alapítvány az Alzheimer világnapja alkalmából. Közel 3000 szabálysértési bírságot róttak ki az elmúlt héten az autópálya rendőrök. Borús csapadékos időnk lesz ma a szakemberek szerint. Jönnek a részletek, én Hadnagy Éva vagyok, jó napot kívánok! Aláírta a Siegfried Murasán miniszterelnöki kinevezéséről szóló rendeletet Nikus Ordán államfő szombaton. Az elnöki hivatal forrásai szerint a dokumentumot ma teszik közzé a hivatalos közlönyben. Ettől kezdve Murasánnak 10 napja lesz arra, hogy összeállítsa kormányát és bizalmi szavazást kérjen a parlamenttől. Mint ismert, a kijelölt miniszterelnököt csütörtökön nevezte meg az államfő. A kormány beiktatásához legalább 233 parlamenti szavazatra van szükség. A jelenlegi erőviszonyok mellett ez komoly egyeztetéseket igényel, a PESZEDE ugyanis egyelőre nem támogatja a Murasán vezette kormányt. A kijelölt kormányfő folytatná a Bolozsán kormány intézkedéseit, de új szakaszt ígér. A kormány programja a korábbi kabinet által elért eredményekre épülne. A kijelölt kormányfő szerint felelősen kell kezelni a közpénzeket, csökkenteni kell az inflációt és gazdasági növekedésre van szükség. Ma van az Alzheimer világnapja, ebből az alkalomból a Diakónia Keresztény Alapítvány a betegségre és a demenciával élőkre hívja fel a figyelmet. A programok 11 órakor kezdődnek egy demenciáról szóló előadással. A szervezők célja, hogy a résztvevők közelebbről is megismerhessék a betegséggel kapcsolatos kérdéseket, miközben felhívják a figyelmet arra is, milyen fontos a megértés, az elfogadás és a közösségi támogatás a demenciával élők és családjaik számára. A rendezvény 12 órától közös örömtánccal folytatódik a Patkóban. A kezdeményezés üzenete, hogy a betegségben élők és családjaik nincsenek egyedül, a közösség pedig fontos szerepet játszhat a támogatásukban. A Fekete-tengerben a Kituk homokpadtól mintegy 50 tengeri mérföldre keletre talált dróndarabot ártalmatlanítottak, a tegnap közölte a Védelmi Minisztérium. A Konstanca megyei partiőrség munkatársai szombaton értesítették a minisztériumot, kérve a tengeren lebegő tárgy azonosítását. Idézi a közleményt az Ager Press. A haditengerészet tűzszerészei biztosították a területet, és tegnap a helyszínen ártalmatlanították a drón maradványt, közölte a szaktárca. Közel 3000 szabálysértési bírságot róttak ki az elmúlt héten az autópálya rendőrök a közlekedésbiztonsági ellenőrzéseik során. A román rendőrség tegnapi közleménye szerint az autópálya rendőrség munkatársai szeptember 7-e és 13-a között összesen 2900 bírságot szabtak ki, 387-et a megengedett sebességhatár túllépése, 216-ot pedig a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. Emellett 54 esetben műszaki hibákért, 53 esetben az érvényes időszakos műszaki vizsga hiánya miatt, 1039 esetben pedig a járművezetők vezetési idejére és a technográfok használatára vonatkozó szabályok megszegésért szankcionáltak. Ugyanakkor 18 bírságot róttak ki a leállósávon történő vesztegelés és 6-ot szabálytalan előzésekért. Az ellenőrzések során 16 bűncselekményt is megállapítottak, számolt be a rendőrség. Hideg hullám éri el ma térségünket, amely igencsak gyorsan terjed szét az ország felett. A túlnyomó rész borús égbolt mellett ma hűvös időre készülhetünk, legtöbb 16 fokig emelkednek a hőmérsékleti maximumok, csapadék is kialakulhat a nap folyamán.
25: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: különböző élményekről fog szólni a hármas szabálynak ezen órája. Hát az egyik élmény az a lefagyasztásos élmény, az 250 évre meg lehet oldani, erről fogunk beszélgetni, viszont van játékunk is, ami egy másik élményt jelent, a Gold Rush Resort ajánlott fel egy darab családi belépőt, ezt fogjuk kisorsolni egy játékosnak, vagyis hogy több játékos közül.
1: Így van, valakit sorsolunk, őt felhívjuk, és persze nyernie is kell. Szabó Zsoltot hallottátok, Nagy Endre vagyok, folytatjuk a mai hármas szabályt ilyen rendhagyó felállásban jó zenével, 9 után is. Naismith, Tyler Hubbard együttműködése, ez az After Midnight.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemi.

0: Ez volt a Heartbreak Melody, Alan Walker, Fangs. Együtt reméljük, hogy nem tört össze senkinek a szívét, max a hangszóróját, ha maximális hangerővel toltátok. 9 óra, 10 perc. Az a témánk, hogy odalent messze délen, nem a szerelem tengerében, az ausztráloknál a déli féltekén, ahol a göncölszekér hanyatág van az égen, minden tükörben van, nem is látszik a göncöl, csak vicceltem. Szóval kitalálták, hogy...
1: Honnan tudod?
0: A hajósok is a délcsillagát keresik inkább, mint a göncölszekér hátsó balkerekét, közben pedig kitalálták az ausztrálok, hogy lefagyasztanak embereket 250 évre, és utána majd az olvadás az nem garantált, illetve hogy az garantált, mert a villanyt elveszik szerintem valamikor, de a minőségi olvadás, mint például a lefagyasztott Mitch esetében nem garantált.
1: A feleségem nem akarna velem nem olvadni. Megkérdeztem.
0: De olvad érted? Veled nem?
1: Velem nagyon. Vagyis, hogy ő lefagyasztaná magát, én nem.
0: Értem, tehát te akkor olvadoznál egyedül.
1: Figyelj, én eleve nem szeretem a hideget. Nekem van egy ilyen problémám.
0: De ez nem olyan hideg, amit érzel.
1: Tehát a lelkem érzi, tehát figyelj, tehát nem létezik. Tehát...
0: Itt van, a legnagyobb baj az ausztrál fagyasztással. Hogy azt mondják, hogy a testet kiolvasztják ugyan, de még nincs garancia a lélekre, a tudatra. Mert az, hogy a test felolvad, és teljesen valamilyen módon lehet még biológiai funkciói is újraindulnak, az egy történet, de azt mondják, hogy arra nem tudnak garanciát vállalni, hogy ez az egyéniség, aki te vagy most, ez fog majd kiolvadni.
1: Én biztos vagyok benne, hogy nem. Tehát nem másért, csak ugye elképzelem mondjuk az első órát, 250 év múlva.
0: Igen.
1: Hát mondjuk alapvetően nincs kenguru már, mondom.
0: De te azért mennél Ausztráliába lefagyni, hogy aztán kenguruk legyenek körülötted? Tehát ez a cél, mennyi most?
1: Fú, én imádom a kengurukat, de meggyőződésem, hogy az ausztrálok azért találták ki ezt a fagyasztásos történetet, mert azok, akik rettegnek ott élni, mert hogy figyelj, gyakorlatilag megbotlasz valamire, ráesel és megöl.
0: Igen, igen.
1: Azok reménykedhetnek jogosan abban, hogy 250 év múlva már csak bárányok lesznek.
0: Nagyon vérbeli, törővágott ausztrál kell legyen, aki azt mondja, hogy jó, fagyasztatok engem 250 évre, de egy zacskópókot is légy szíves, fagyasztatok mellé, mert szeretném, amikor felébredek, itthon érezzem magam.
1: Egy tájpán kígyót.
0: Igen, van ott még lehetőség bőven ilyesmire. A kérdésünk irányotokban is ez, hogy ilyesmivel próbálkoznátok, illetve hogy mennyire őrült az, aki ezt egyáltalán kipróbálja. Főleg úgy, hogy egyelőre garanciát nem lehet vállalni. Nem úgy van, mint amikor elromlik a nem tudom honnan vásárolt saját márkás hajszárítót, és visszamész az információs pulthoz, mert itt azért nem biztos, hogy lesz akinél egyáltalán reklamálni egy negyed évezred múlva.
1: Tényleg mindent újra kéne vásárolni. Egy, hogy mindenki lejár a szavatossága, a garanciája, mindebből kifutsz.
0: Szerintem a székhelyember tudod, hogy fogyasztaná le magát 250 évre. Úgy, hogy mikor megy ebbe a kriogenetikai kamrába, mert ilyen bábként lógsz egyébként egy fészerben, jelenleg ez a felállás, akkor ilyen jó kis lefagyasztott, mint egy ilyen sejemhernyó bábú, úgy képzeld el, lógnak az emberek, mint a Matrixban. A székelyember úgy fagyasztaná magát 250 évre, hogy volna mellette egy fagyis doboz is, benne töltött káposztával, mert ugyanálunk ez így van.
1: Főleg Gábor.
0: A fagyasztóban, ha fagyit keresem, mindig töltött káposztát találsz valamire a székelyembernél, mellette még levonna a fagyasztó egy jó butykos is. Elképzelhető, és nagyjából ez az, amire szükség lenne.
1: De az nem fagy meg.
0: Az viszont jó, mert felébrednél 250 év múlva, és jó olajsűrűségű, befagyasztott jó kis házi szilvóriumot várna.
1: Ittatok már 250 évest? Na nem biztos, hogy ittatok 200. De lehet a lajbit is oda tenné magam elé, én legalábbis biztos.
0: És az is biztos, hogy nem igaz, hogy a tudatunk felolvad-e vagy nem, de hogy emlékezné, hogy azt miért tetted magad mellé 250 év múlva, ezt is garantálni tudom.
1: Lehet, hogy azt hozná vissza a lelket. Belénk.
0: A spiritus.
1: A spiritus, tehát igen, ezért van állítólag. Na, jól van, mit csinálnátok, vagy mit nem csinálnátok 250 év múlva, egyáltalán csinálnátok-e? Amúgy, ha belegondolsz, ez a 200 ezer euró se, azért van, hogy te eladod a lakást, befagyasztod magad, kezicsokolom. A maradékot meg beteszed a bankba, ha még lesz bank.
0: Ha már nem azért megérni, mert a haragosaid biztos nem lennének itt. 0735 54 88 88. Pozitívabb gondolatokkal is zaklathattok, írjatok bátran.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 2-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: Az Ámbó Jimmy hasonmás verseny nyertese, Chappell Roan szólt, good luck babe.
1: De ki volt az első, aki ezt csinálta?
0: Hát nem tudom. De amúgy nagyon-nagyon szeretjük őt, nagyon szeretjük a zenéjét. Itt közben meg hát arról tárgyalunk, meg értekezünk, hogy ez a 250 éves lefagyasztás, ez működne-e vagy sem. Ez egyébként már nem hibernálásnak mondják, hanem kriogenézisnek hívják. Igen. Ez teljesen más történet, mint a hibernálás. Azt hiszem, de most ennek a szakmai hátterében azért annyira nem menjünk be. Hú, megindult a nyelvem így 9 óra után. Na, megérkeztem én is valahogy a műsorba, azt hiszem. Közben meg Attila is megérkezett ebbe a 250 évben, de nagyon érdekes dolgot ír. Miközben mi azon értekeztünk, hogy vajon a pálinka az hogyan tartja magát 250 éven keresztül, Attilát teljesen más dolgok érdeklik. Idézem, engem az érdekelne, hogy 200 éves hibernálás alatt végre a Half-Life 3 megjelenik-e?
1: Attila, micsoda problémáid vannak. Képzeld el, ha valakinek annyira kocka a feje, hogy azért fagyasztaná le magát, mert nem bírja már kivárni, hogy mikor jelenik meg, de az is tehát, hogy akkor nagyon sok verzió volna már, mire felébrednél, már a Half-Life 25-ig el kéne jussák. Micsoda duskálás bőség. Hát meg igen. Hát micsoda hardware-es upgrade kéne a számítógépet, meg 250 év múlva.
0: Nem lenne pénzed, miről megvegyed.
1: Igen, fusson, mindent elköltöttél a fagyasztásra.
0: Igen, tényleg van, milyen pénz nem lesz 250 év múlva.
1: Elképzelhető, hogy egy közös globális valuta lesz csak.
0: Én nagyon nem tudom képzelni ezt a dolgot, sőt azt is, hogy hát egy ilyen mostani pénz nem és kriptó közötti valamilyen fajta megoldás, mert szerintem ez az euró nagyon uncsi lesz egy idő után, meg a dollár, meg az ilyenek.
1: Meg elképzelhető az is, hogy egészen másként fogjuk majd ezt a számon tartani, nyilván tartani. Igen, elképzelhető, hogy nem is, ezt akartam mondani, hogy azért román lejt ne fagyasszatok magatokkal 250 évre,
0: mert svájci frankot,
1: nem biztos, hogy van. Inkább svájci frankot, ha már ott tartunk.
0: Hát,
1: tehát ha 250 év múlva csak egy valuta maradt meg, lehet, hogy a svájci frank lesz az. Csak halkan szólok.
0: Csak ha belegondolsz, hogy az elmúlt 30 évben mire fáztak rá leginkább az emberek, mm-hmm. akkor a svájci frank elég sokan összerezzenek.
1: Igen, na. De nem a svájciak fáztak rá.
0: Ne, ők soha. Ők nem fáznak, ők tudják, hogyan kell felöltözni, akár pénzben is. Jó, közben meg nyilván Rokmalac is kifejtette a véleményét.
1: Igen, írja, hogy a kriogenezis találmányt hoznak a piacra, megint el tudom képzelni, mikor valaki több millió dollárt fizet azért, hogy egy emberi pálcikás fagyi legyen. Azt nem mondtuk senkinek, hogy karóba 20-ban fagyasztanak, de értem a hasonlatot. Annak reményében, hogy majd, ha a technológia felfejlődik, megmentik az életét, és ürükké fog élni. Na aztán B, a csőbe tető, lecsuk, lefagyasztják pénteken, aztán hétfő reggel jön Gizike néni, és kihúzza a gépet a konnektorból, hogy bedugja a porszívót, mert neki takarítani kell. Igen, a balesetek ilyenkor végzetesek tudnak lenni, ez nagyon jó. Lesz az a kriogenizés, amit 250 év helyett ilyen két naposra, egy hétvégésre rövidít a takarító néni, szóval nem tudom, hogy lehet ezt kivédeni.
0: De figyelj, tehát nem, akár minél többet gondolkodok rajta, annál inkább nem akarnám ezt a dolgot. Tehát a kedvenc zenekaraid már mind nem élnének.
1: Ezzel már most így vagyok, de jó.
0: Na, valószínűleg a K-popnak a leszármazottjait hallgatnád leginkább, nem pedig azoknak a zenéknek, amiket mondjuk úgy szeretsz is. Tovább megyek. Tehát a könyvek terén most képzeld el, hogy így sem tudod, hogy hogyan fejezd be a könyveidet még az életedben. Igen. És mennyi könyv fog addig még megjelenni? Vagy lesz-e már könyv? Ki tudja?
1: Valamilyen formában biztos, hogy lesz. Nem beszélve, ha már élvezeteknél tartunk, ugye? Nem beszélve arról, hogy milyen minőségű kaja fog majd várni 250 év múlva.
0: Hát valószínűleg már nem sírva, nem
1: AI
0: csinálja.
1: Mert azt mondani, hogy rendelek egy jó kis babgulyást bográcsos módra a füstölcsülökkel, és egy ilyen zöld-sárgás zselét így kiflöttyentenek eléd a tányér, a 250 év múlva tessék a babujásod, hát kösz szépen a fagyasztás.
0: Túl sok cifit nézel.
1: Lehet, de én tartok ettől.
0: Nem, szerintem a kaja az nem fog, a max, aki elkészíti, változni. Mármint, hogy el tudom képzelni, ilyen, nem tudom, AI robotok fogják majd a kaját a séfek helyett készíteni, ki tudja.
1: 0735488888 írjátok meg nekünk. Egyrészt, hogy lefagynátok-e 250 évre, ami még izgalmasabb, mit fagyasztanátok le magatokkal? Nem kit, hanem mit? Mit vinnétek magatokkal a jövőbe? Várjuk a válaszokat.
2: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Az operencián túli asszonykórust hallgattuk Lady Gaga Ariana Grande-val együtt, ez volt a Rain on Me, perceken belül 9:30, és itt fagyasztjuk nem a témát, hanem magunkat, és hát igazából már lefagyott az agyam attól, hogy mit képesek az emberek kitalálni. Kriogenézis, 250 évre fagyasztanak Ausztráliában, a végeredményt nem garantálják, de azt, hogy lefagysz, az valamilyen szinten garantált, azt írja Alpár itt nekem közben, hogy aki ezt kipróbálja, jobb, ha leugrik a felhőkarcoló tetejéről, mert kb. Egyforma a végeredmény. Másrészt pedig azt írja még mellém, tegyenek egy üveg pálinkát, hogy ébredés után legyen étvágyam.
1: Hát ez a nem mindegy. Na hát végre. De vannak itt még ötletek, azt szeretem. Tehát, hogy itt a pálinka, azt gondoltuk, hogy népszerű lesz. Igen. Meg voltunk róla győződve. Viszont itt most valaki, egy hallgató név nélkül írja nekünk. Viszont egy olyan dolgot hozott be, ami például neked nem jutott eszembe annak ellenére, hogy tele van a ház állattal. Jó. Ugyanis azt írja, hogy sziasztok, én a kiskutyám. Mármint, hogy azt vinné magával, gondolom. Hát, ha addigra meg tudnák hosszabbítani minőséggel az életük, és még sok-sok évem lenne vele.
0: Milyen, ez, és milyen és szép, nem is hogy magára nem gondol. Magára gondol. Ezt a, pont ugyanazt azt gondoljuk, azt érezzük. Hú. Ez így azért eléggé nagyon-nagyon, ezt most szívecskézni lehetne, igen, ugye, hogyha ez ilyen komment szekció lenne. Amúgy pedig azt hozzá kell tenni ehhez a fagyasztásos sztorihoz, hogy pont az a lényeg, hogy azért vállalják egyesek ezt a 250 évet, és ez már valóság, hogy van, aki tényleg aláírná a papírt, úgyhogy van apró betűs rész is a szerződésben. Mindjárt megnézzük, nem is akár milyen rosszabb, mint a banki hiteldél, előre szólok. Azért vállalják egyesek, mert azt reméljük, hogy 250 év már az örök élet garantált lesz, ott fog tartani az orvostudomány, hogy nem kell félni tartani az elmúlástól, öregedéstől, meg a kopástól, meg a rozsdásodástól. Tehát igazából a 250 évet az örök élet reményében akarják egyesekbe vállalni.
1: Na de állj meg, mert milyen örök élet, mert most csak az urakhoz szólok. Uraim, tehát vannak bizonyos dolgok a férfi testen, aminek nem tesz túl jót a hideg. Csak úgy mondom.
0: Tehát, azt akarod kérdezni, hogy olvadáskor visszajön a megfelelő?
1: Igen. Mert szerintem nem.
0: Megnézem, figyelj, az apró betűs
1: a
0: részt.
1: Szent Annató elég volt ahhoz, hogy két napig kínlódjunk vele. Most képzeld el, hogy
0: az ember fürdik egyet valahol egy székely patakba, és az önbizalma egy fél évre oda lesz. Hát, mi történik 250 év alatt?
1: Na, hát meg vagyok győződve, hogy nem lenne olyan kellemes az első néhány hét, vagy hónap, vagy ki tudja. Biztos vagyok benne, hogy ez például az apró betűs részben sem szerepel.
0: Nem, nézd meg, ilyenek vannak az apró betűs részben, hogy visszafordíthatatlan fizikai károsodást okozhat a testedben.
1: Tessék!
0: Tehát erről a tested beszél. Bármely pontján is, ugye, nem csak az mehet össze. Azt is írják még, hogy további díjakat számítanak fel minden jövőbeni újraélesztésért.
1: Minden?
0: Minden egyes újraélesztési próbálkozásért fizetned kell, úgyhogy nem is élsz.
1: Értem, de minden alatt mit értenek? Hányszor akarnak újraéleszteni?
0: Hát ameddig nem sikerül újra, és mindig pattan a számla. Tehát érted?
1: Tehát a kezdeti stabilizációs folyamat az 60 000 dollár.
0: Igen.
1: Plusz 150 000 dollár a határozatlan idejű tárolás. Uh-huh. Állj csak meg, ez nem csak 250 évre szólhat?
0: Hát attól függ, lehet, hogy ha neked, te megszabod a feltételeket, hogy engem akkor ébresztetek fel, hogyha.
1: Ja. Na ez érdekesebb már olyan szempontból, hogy szerintem, hogy ki tudnék találni olyan dolgot.
0: Tehát ha Székely bácsi lefagyasztja magát, engem csak akkor ébresztetek fel, ha magyar világ lesz. És akkor pörög a számla, érted? És jönnek minden évben kattan a 60 000 vagy 150 000 dollár, és akkor várja Gyóska bácsi.
1: Igen, hát ez a hogyan adósítsd el a teljes leszármazotti listádat 1000 évre előre, a játékunknak a kezdete. Előre kell fizetni, ez is érdekes.
0: Igen, de hogy utána mit? Már nincs aki. Tudod, ez azért van.
1: Tiszta, de hogy mit?
0: Ez olyan, ez az...
1: Sok mi lesz, ha azt honnan tudod előre fizetni?
0: Az alapösszeget előre fizeted, és utána aztán szépen gyűl a többi.
1: Azt tiszta számodra, hogy 350 dolláros tagsági díjat is kérnek, éves tagsági, de mi lehet? Tehát kifizettem már 200 ezret azért, hogy befagyasszatok. Utána fizetek még 60 ezret, hogyha azt akarom, hogy újraélesztetek.
0: Nem tudom, de ezek úgy néz ki, gyanúsan biztosak benne, hogy senki nem fog itt reklamálni ébredéskor.
1: Tehát így gyakorlatilag elmondják, hogy egyáltalán nem biztos semmi, de legalább jó sokba kerül. Írjatok nekünk, fagyasztanátok-e magatokat, vagy sem. 07 30 54 88 88 a telefonszámunk, mindjárt játszani fogunk, addig jön Summer és a My Body Isn't Ready. Ez így van.
2: Mindenről dumál.

0: kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, a Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a hadnagy viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
3: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon? Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
4: Mi csináljunk a lány búcsún?
5: És a legény búcsún?
4: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
3: Fagyi túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor fagyitours.ro.
6: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
7: Autós vagy? Most jól figyelj! A hadnagy guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a hadnagy gumiszerviszt Farkaslak a Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor hadnagy gumi.
8: Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel?
9: A tökéletes helyszínt keresed?
8: Areó, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények.
9: Areohotel.ro.
8: Tökéletes rendezvények. Areó.
10: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
11: Az SVMG 01 Pro TBI bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhet.
10: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
0: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
5: minőségi bútor. A jó döntés a kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt, az otthonod legjobb döntése.
12: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és naturtermékek széles választéka a Városháza tér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
13: Társadalmi célú hirdetés. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
15: A reklám után
16: ismét lágerek és

0: nekünk
1: Sziasztok.
0: Is. Miért mosolyogsz ilyen nagyon jó reggelt? Egyébként Dészabó Zsolt, Nagy Endre vagyunk, ez itt a Hármas Szabály Rádió Kaka.
1: Sziasztok, örülök, hogy hívtatok.
0: Regisztráltál a játékunkra, mennyire bízol úgy általában a szerencsétben? Gyakran homlokon csókol le Fortuna?
1: Hát remélem, hogy igen.
0: Ma nem lesz nehéz dolgod egyébként. Az igaz vagy hamis játékunkat játsszuk itt a Gagán, tehát egy egyszerű kérdés lesz, teljesen ez esetben bináris, az időkkel szembe megyünk, és lehet igent vagy nemet válaszolni, úgyhogy ha készen állsz, felteszünk egy jó kis közlekedéssel, gépjárművekkel kapcsolatos kérdést.
1: Rendben.
0: Na lássuk, így néz ki a kérdés. Ha egy autó dízel üzemű, semmilyen gondot nem okoz, ha véletlenül benzintankolsz bele és elindulsz vele.
1: De úgy nem.
0: Olyan, akkor kell hívni
1: a férjet, hogy
0: parva. Várjál, azért
2: tisztázunk egy megtörtént?
0: Igen, ezt akartam kérdezni.
1: Nem, hál' Istennek, nem. De sajnos.
0: Egy ismerőssel, egy unokatestvérrel?
1: Jártam meg. Igen.
0: Tehát férfi a családból tankolt benzint a dízelesbe.
1: Sajnos, igen.
2: Mondok én jobbat. Ez sajnos olyan korszakot előfordul, amikor kölcsönautóval vagy. Két dolgot nem tudsz, melyik oldalon nyílik a tanksapka, és hogy mit kell
1: hát pedig azt a bód mutassa, hogy melyik felül van.
2: Bizony.
0: Nagyon tapasztalt sofőrrel van dolgunk. Rita, egyébként sokat hajtod a járgány, sokat vezetsz?
1: Hát, amikor szükséges. Két gyerek mellett kell vinni őket.
0: Hát jó formán, akkor ez azt jelenti, hogy napi szinten szükséges.
2: Áj, csak
1: szerencsére közel van az iskola, éppen napi szinten nem.
2: Kimondtad a legjobb jelszót, mert hogy ha van két gyerek, és még iskolások, akkor nekünk van egy nagyon jó hírünk, ugyanis azzal, hogy nagyon helyesen válaszoltál, a dehogy nem, az egy nagyon helyes válasz volt, ezzel nyertél a Gold Rush Resort felajánlásával egy családi belépőt ebbe a kalandparkba, ami Tusnádon található, úgyhogy én már előre nagyon jó szórakozást kívánok az egész családnak.
1: Jó, én nagyon szépen köszönöm. Nagyon még nem voltam, úgyhogy kíváncsian várok.
0: Itt a lehetőség, nagyon az első látogatás ajándékjeggyel történik. Rita, köszi, hogy a vendégünk voltál, és vigyázz, hogy mit tankolsz, melyik autóba. Esetleg szólja az idősebb generációnak is, hogy vigyázzon.
1: Mindig is megnézem.
0: Gratulálunk, szép napot legyen.
1: Köszönöm szépen, jó műsort nektek. Sziasztok.
0: Szia, szia.
3: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
4: Otthon,
5: a fürdőszobában,
4: kocsiban,
5: munkahelyen,
4: bárhol. Ébredj minden

0: a dízel és a benzin meg a tankolás, tehát nagyon jó választ kaptunk egyébként, és hát milyen jó volt a megfejtés, hogy ilyenkor kell hívni a férjet, ha ilyen baj történik. Gratulálunk a nyereményhez, egyébként igaz vagy hamis játékunk zajlik, még érdemes még mindig regisztrálni. Szeptember 29-ig játszunk, úgyhogy várunk ide is.
1: De az is lehet, hogy 250 év múlva már újra dínók fogják húzni a szekereket, és nem kell majd benzinre fizetni, mert nem lesz benzin, amivel tankoljunk, ki tudja. Egy 7000 is el lehetne egyébként filozofálni. Megtehetitek, írjatok nekünk, marad a témánk, és jönnek a legfrissebb híreink.
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezz be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kibédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Reklám.
5: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk? Egészséget adunk.
6: Képzeld el, hogy belépsz az érettségi vizsgára, és nem félsz.
7: Nem azért, mert szerencséd van, nem azért, mert minden szót bemagoltál, hanem azért, mert tényleg tudod az anyagot. Ismered az irodalmi műveket, el tudod mondani a saját szavaiddal, mert lesz mondani valód. Ezt szeretnénk megadni neked a My Journey nyelviskolában, hogy magabiztosan érkezz az érettségire.
6: Maradandó tudást építünk a fejedben együtt. Legyen élmény a vizsga.
8: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
9: Profiter. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
10: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
11: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről, a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
12: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
13: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek.
14: A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum. Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón.
15: A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
16: Tudjuk, hogy az élet sokkal lassabb lenne, ha nem 4 keréken pörögne.
17: Na de hol parkolsz, amikor a városban vagy?
16: Megoldjuk a problémát. Hagyd az autódat az Optim Parkingban, közel a város szívéhez. 1 óra csupán 4 lej. Bérletek már havi 100 lejtől. Biztonságos, éjjel-nappal kamerával megfigyelt parkoló a vasútállomás mögött. Optim Parking. Itt mindig lesz helyen. Időkorlát nélkül.
18: Kész a 10 órai!
19: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
20: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek.
19: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
21: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
22: Mi csináljunk a lány búcsún?
23: És a legény búcsún?
22: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
0: Margitúrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mountain Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor bagitours.ro.
1: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
18: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
1: Gamma Electronics.
23: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
24: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
25: Ma ismét megnyitották a forgalom előtt a felújított Eötvös József utcát. Egy hét alatt 19 európai elfogató parancsot hajtott végre a román rendőrség. Borús, csapadékos időre számíthatunk ma. A hírek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Nikos Ordán államfő tegnap New Yorkban találkozott az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárával, Antonio Guterres-szel. Románia elnöke mély háláját fejezte ki Románia részéről a világ konfliktusok megoldására tett erőfeszítéseiért és a béke, a párbeszéd, valamint a nemzetközi jog tiszteletben tartása iránti elkötelezettségért, számolt be az Ager Press. A találkozón az államfő megerősítette Románia elkötelezettségét a hatékony multilineáris együtt működés, az ENSZ 80 reform kezdeményezése és a paktum a jövőért mellett. Elkészült az Eötvös József utca, és ma reggel újra megnyitották a forgalom előtt, azonban nagyon fontos, hogy az eddigiekhez képest ellentétes irányban zajlik a közlekedés, vagyis a Tompa László utca irányából a körforgalom irányába, jelentette be közösségi oldalán Szakács Pál István polgármester. Mint mondta, bíznak benne, hogy ez segíteni fog a lezárt Bethlen Gábor utca elkerülésében is. A Bethlen Gábor utcában még sok a munka, de lassan a fővezetékek cseréje megtörténik, következnek a bekötés, így a következő hetekben keresztbe is átvágják majd az utcát. A gyalogos forgalom számára továbbra is biztosított lesz a közlekedés a Bethlen Gábor utcában. A szeptember 11-e és 17-e közötti időszakban összesen 19 európai elfogató parancsot hajtott végre a román rendőrség. Az elmúlt héten 50 olyan személyt tartóztattak fel a román hatóságok, akiknek a tagállamok megtagadták a belépését a schengeni területre. Ugyanakkor 401 személyt azonosítottak Románia területén a szirén irodák közötti információ cserének köszönhetően, közülük 183-at, akik ellen büntetőeljárás van folyamatban őrizetben. Bevettek. Azonosítottak 6 eltűntként nyilvántartott szemét is. Ismét fölényesen nyerheti az orosz parlamenti választást a Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatta Egységes Oroszország. Az állami összoroszországi közvélemény kutatási központ tegnap este közzétett exit pollja szerint, ugyanis a kormányzó Egységes Oroszország vezet, az állami duma választásokon a voksolók 49,4%-a szavazott a párt jelölt listájára.
26: A háromszéki ágyusok a Brassóban aratott első Esteliga győzelem után Bukarestben is nyerni tudott ezúttal a Steaua otthonában a román jégkorongbajnokság keretében. Háromszéki együttes a második harmad elején már 3 gólos hátrányban volt, innen azonban 4-4-re egyenlített. Az áró játékrészben Rócz Zoltán találatával először került előnybe az ágyusok, majd Daniel Kújás újabb góljával bebiztosította a győzelmet. A háromszékiek így 6-4-re nyerték meg a fordulatos találkozót. A nap másik mérkőzésén a brassói korona maga biztosan győzte le a Sapientia U23 együttesét. Románia 3-0-ra legyőzte Ukrajnát a férfi röplabda Európa-bajnokság 8-ad döntőjében, így bejutott a legjobb 8 közé. A román válogatott a következő körben Franciaországgal találkozik, amely szintén 3 játszmában búcsúztatta Portugáliát. Olaszország ugyancsak 3-0-ra nyert Dánia ellen, míg Finnország 5 játszmás mérkőzésen győzte le Görögországot. Románia és Franciaország 2 évvel ezelőtt is a negyed döntőben találkozott, akkor a franciák jutottak tovább.
25: A szakemberek szerint ma túlnyomó részt borús égboltra számíthatunk, adás körzetünkben csapadék is kialakulhat záporok, zivatarok formájában. 15-16 fokos nappali maximumok várhatók.
27: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro.
2: Most pedig.

0: utolsó óráját indítjuk a mai hármas szabálynak, hogy mindig hétfő van, de már nem fáj senkinek. Itt vagyunk, és nyeremény is van erre az órára, az igaz vagy hamis játékunkban. Az Arinoviz Motors jó kis megszemélyesített promóciós termékcsomagja bögrével, kulcstartóval, golyóstollal, autós illatosítóval vagány lesz. Csak egy választ kell nekünk adni majd a kérdésre.
1: Vagány lesz, mint a vágány, és amennyire vagány a hármas szabálynak az utolsó órája is, mert hogy vagány témánk van Nagy Endrének és Bészabó Zsoltnak. Köszöntünk mindenkit, aki később ébredt, később csatlakozott a műsorhoz. Ne ijedjetek meg, ez a hármas szabály csak kicsit másként. Ugyanúgy hozzuk a slágereket, új zenéket, a friss témák mellé jön a Coldplay és a Humankind.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemében

0: Mi is passzolunk egymáshoz Endrével, és ezt más is így gondolja. Hú, de jól esett az üzenet. Eszter írja nekünk, jó reggelt a két kedvenc műsorvezetőmnek. Oh. Eszter, hát neked nehéz az élet, hallott? Tehát, hogyha mi vagyunk ketten a két kedvenc műsorvezető, ami nagyon jól esik, akkor az azt feltételezi, hogy te reggeltől délutánig hallgatod minden nap a rádiót.
1: Ez nagyon, egyébként mindenkinek vannak preferenciái, ez egyértelmű, és rendben is van. Pont innen jut vissza a témához a szál, most írtam, mert azon gondolkoztam, hogy vajon akkor, amikor ott tartottunk, ugye, hogy Ausztráliában 250 évre lefagyasztanak, és majd valamennyire félig sem garantált olvasztással nem tudják még, hogy mi lesz, és már vannak vállalkozók, hogy azért vagyunk-e úgy vele, mert például a kisközösségek, székelyföldi kisközösségek tudják, hogy kikivel hogy van, mennyiben van jóba, alszegből kikinek az ellenlábasa, vagy éppen az életre szóló haragosa, hogy vajon adnak el listát arról, hogy ki más?
0: Kivel ébredt fel?
1: Igen, mert nem mindegy azért, tudod, hogyha a harmadik házból, nem mondok most felszegben nevet, mert még lehet, hogy hallgatják a rádiót, de hogyha valaki éppen az, akivel semmiképp sem volt jóba valaki, úgy ébredsz fel, hogy csak a haragosaid vannak melletted, aztán érdekes lesz a következő néhány év.
0: Vagy, mit tudom én, Gejéből a tiszteletes úrnak a felesége nagyon kinézett magának, és nagyon szeretném megszabadulni ettől az élménytől, és egyszer csak 250 év múlva is jön utánad. Arról beszélgetünk, hogy Ausztráliában le akarják fagyasztani az embereket 250 évre, és megkérdeztük tőletek is, hogy erről mi a véleményetek. Hát volt és van véleményetek, ennek nagyon-nagyon örülünk. Van, aki optimista, van, aki kevésbé, és vannak a nagyon pessimisták. Például Csongor tartozik közéjük, azt mondja, jó reggelt rádióval, szerintem felesleges ez a technológia, mivel már 50 év múlva nem lesz élet a Földön.
1: Ne legyünk ennyire pessimisták. Nem kell ennyire borulátónak lenni, 50 év múlva azért még valami csak lesz. Közben azt írja nekünk a másik évtelen hallgató, Pálinkás Vidám, jó reggel, sziasztok legények. A jelenben is soknak az idegeire megyek. Szerintem a jövő már nem vár rám, vagy úgy néz ki, hogy nem sokan várnak. De hát képzeld el, hogy mi lenne, hogyha a 250 év múlva annyira megváltozna a közhangulat, hogy te volnál mindenki kedvence.
0: Itt inkább nem is az a kérdés, inkább, hogy lementenéd-e önmagad 250 év múlvára, hanem inkább az a kérdés, hogy szeretnéd-e, hogy akkor meghosszabbítsák az életed. Mert ugye már többször szóba került, ennek a fagyasztásnak az a lényege, hogy amire fölébresztenek, már valószínűleg kitalálnak olyan, a tudomány eljut oda, hogy az életet meg tudják hosszabbítani. De hát kell-e az nekünk?
1: Igen, és a másik kérdés, egy kicsit szeretnénk tükörben állítani, vagy történelemben visszafele pörgetni ezt a játékot, ha már itt utolsó óránkban vagyunk benne rendesen, hogy ha én most azt mondom, hogy lefagyasztom magam 250 évre, akkor lehet úgy kéne meggondolni, hogy ha ma felébredne Kossuth. Így a szakállába túrna. Tehát akarnánk-e mi ebbe a helyzetbe kerülni? Tehát, hogy gondolj bele, hogy csalódás, vagy pedig akár optimizmus volna, ha most előállna 250-300 évvel ezelőtti valaki, és körülnézne a jelenben.
0: Azért most így, hogy mondod, azért még lennének ötleteim, hogy kiket nem szeretnék most, ha felébrednének hirtelen. Nem feltétlen 250, mert ugye ezt te beállítottad magadnak, tehát ő attól függ. És eszembe jutott közben, hogy Detre Őrs mesélte, aki csillagászati mérnök, aki a James Webb űrtávcsöven is dolgozott, hogy szereltek rá egy ilyen utántöltős részt, de azt úgy szerelték rá, hogy még nincs meg a technológia, amivel utántölthessék. De azért mégsem mindegy, hogy egy űrtávcső megy el a csába fent az űrben, vagy te, azért nem mindegy.
1: Nem, és a másik az, hogy előre rá tromfolni, vagy előre rá licitálni, hogy milyen technológia fog majd létrejönni, az egy kicsit egyrészt előretekintés, másrészt határtalan optimizmust kell jelentsen. És az a jó, hogy például még az átlagember is kapunk ilyen üzenetet, elég pesszimista jövőt illetően, hogyha úgy tervez egy tudós, hogy 200 év múlva milyen technológiát lehet még rákattantani, rácuppantani egy mostani eszközre, az már azért határtalan optimizmusról tanúskodik.
0: Az oltásban nem hiszünk, nem hogy a tudomány majd fel tudnak költeni 250 év múlva. Néjót hallgatunk, jön a Closer.
2: Székelyföld velünk ébredt.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig a rádió.

0: Mr. Beltwezollal együtt. It's not right, but it's okay. Ha nincs is teljesen rendben, de azért valamennyire elfogadható, mert hogy még mindig fagyunk, nem a hangulat fagyos egyáltalán, nem. Azon gondolkoztam, hogy vajon, hogyha a számítógép lefagy, miközben te fagysz, akkor aztán milyen állapotban fogsz majd felébredni, mert hallgató is ezt írja, hogy addig még a mesterséges intelligencia is lefagy, ameddig ez az olvadás majd meg kell történjen.
1: És van olyan szerencsénk.
0: És egyáltalán gondolj bele, hogy minden lefagyasztott ember mellé mekkora leírás kellene, hogy ki az, mi az, mert senki, akit most ismersz, már nem volna itt jóformán.
2: De figyelj, szabad itt deepbe menni?
0: Persze.
2: Megszólítanak, azt mondod,
0: mély fagyasztás van.
2: Jó, mély fagyasztás. Én a családom nélkül nem vállalnék ilyesmit. Viszont kérdés az, hogyha mondjuk a teljes családom szeretné ezt a dolgot, akkor mit döntenék? Mert egyedül nyilvánvalóan mondtam már, hogy a válaszom az, hogy nem, egyáltalán nem érdekel, mi lesz 250 év múlva, nem kell ahhoz közöm legyen, én így gondolom, így látom, pontosan meg vagyok ezzel az időkerettel, ami adatott, és a másik, hogy nyilván kérdés, tehát hogy miben hisz az ember, tehát most gondolj bele, hogy a buddhisták ezt hogyan fogják fel, hogy akkor most kiveszel egy kis szünetet, vagy nem veszel ki. Na, de a lényeg az, hogy...
0: De tényleg, gondolj bele, ott várja egy sejemhernyő, hogy te reinkarnálódjál. Na. Te meg, és a szerencsétlen ott a felfüggesztett létezésben várnál, hogy a bészavó lelke beleköltözzön alázattal a sejemhernyóba a következő ciklusra, te meg le vagy fagyasztva Ausztráliába.
2: Te meg elnézést kért 250 évre.
0: Igen. Tehát, ez felháborító. Tehát egyszerűen ne is menjünk bele egyéb túlvilági kérdésekbe. Azt írja Feri, amúgy már korábban mondtuk, hogy mindennek lejárati ideje lesz, és mi lesz akkor még érvényben, hogy 2030-tól már digitális euró lesz a pénznek, aminek lejárata lesz. Úgyhogy nem kell magatokkal pénzt lefagyasztani. Hát úgy lesz majd, hogyha nem kötöd el a pénzt, akkor kimegy garanciából. Mondjuk most is így van az infláció miatt. De akkor egy kicsit más...
2: Már olyan, hát,
0: mint a kajabonos kártya, hogyha nem költöd el holnap vagy évvégéig, akkor lejár.
2: Jut eszembe, itt volt az a kisnéni, aki az unokájának gyűjtötte a pénzt majd az esküvőjére, de valami 30 éven keresztül tette ezt, és a végén összegyűlt egy zsáknyi pénz, csak hogy mind lejárt bankjegyekkel, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szomorú történet így, úgyhogy semmiképp ne készpénzzel fagyasszátok magatokat, meg hát én ezt nem tudom eldönteni, hogy azzal a pénz részével mit kezdenék.
0: Amúgy meg a bankszámlátokat fagyasztja a financ. Tehát, ez meg egészen másik kérdés. Nézd meg, közben itt valakiben elindult a sci-fi, a rockmalac, nem véletlenül, igen. Azt írja, hogy jut eszembe, hát Stallone, a Demolition Man, vagy a pusztító. Hát egyem a kicsi szíveteket, az pont erről szól. Na meg az Idiokrácia, jaj, az Idiokrácia. Ugye az ősemberek középpontján vissza valaki, igen. És akkor ott felépít egy teljes társadalmat, és aztán szépen a csúcsra járatja az idiótaságot. Valahol a kettő között találja magát a hallgató.
2: Hallod-e? Én ezt nem zárnám ki. Tehát, ha 250 év múlva felébredsz, és akkor itt megint pattintják a kőkorszakot. Komolyan.
0: Gondolj bele. De hát akkor ez jó kérdés, hogy milyen társadalmi, milyen civilizációból mennél te vissza, mert ugye előre mész az időben, de visszaköltöd az új őskorszakba, ha tényleg a nagy részlet, ahogy mondják egyesek, megtörténik. Megnéznék azért egy Wall Street-i ficsúrt. Hát, a jó kis személyre szabott öltönykébe, hogy felébred, és éppen tüzet kell rakni majd esős időben.
2: Hát meg az is érdekes, ugye, hogy hát milyen kultúrájú embereket fagyasztanának, és milyen kultúrájú emberek ébrednének egyszer csak fel, és akkor ugye egymás mellett képzelj el egy aboriginál őslakos, ausztrál őslakost, mit tudom, a Jóska bácsi mellett.
0: Ez nem butaság, hogy minden 10 ember mellé fagyasszanak le egy már most természetközeli embert, mert másképp nem élnek túl.
2: De természetközének mit nevezünk?
0: Hát azt, aki nátszoknyában nyilazik.
2: Ja, jó, mert nem gondoltam, hogy nem sértünk meg senkit. Közben érkezett egy másik üzenet is, pont az aboriginálokkal kapcsolatban. Ezt gyorsan tudod fordítani egy Prima Vista?
0: Milyen nyelvben van, várjál?
2: Hát románul.
0: Csak én azt pont nem látom innen.
2: Igen, valóban ők a legrégebbi népcsoportot Ausztráliából, és hogy nekik már megvan a 250 évük. Pálinkás, szép jó napot kíván nekünk.
0: Doru.
2: Igen. És köszönjük szépen az üzenetet. Jól van, fagyasztanátok magatokat.
3: Ez a hármas szabály.

0: Úgy jönnek az üzenetek. Wow.
1: Közben itt Trent hallgattunk. De tényleg nagyon-nagyon felolvadtak a hallgatók. Úgy néz ki, hogy lejárt a 250 év, míg a műsor is lassan lejár.
0: Te hallod? Közben én úgy gyűjtögettem itt magamban azokat a filmeket, meg könyveket. Számíthattál rá, hát, amelyekben ez téma. Hát a legfontosabb nem jutott eszünkbe, hát az Alien.
1: Tényleg.
0: Hát vagy az Interstellar.
1: Igen, igen.
0: Amikor... Kb. Mind benne van. Az az érdekes, az Idiocracy-ben ott például nem ilyen kriogenézist használnak, ott hibernálással játszanak el, és ott 500 évről beszélnek. Azért az úgy nem semmi. A könyvek listáját egyébként azt sorolni is kár, mert hogy tényleg Arthur C. Clarke volt a leghíresebb talán, aki ezzel a technológiával foglalkozott, de hát azóta is rengeteg modern science fiction foglalkozik ezzel a témával. Most úgy néz ki, hogy mint nagyon sok minden más, a könyvekről és filmekből szépen lassan valóság lesz. Legalábbis ez a lefagyasztós történet. 250 évre akarják az ausztrálok zippelni az embert.
1: Igen, csak az a kérdés, hogy mert ugye a filmekben onnan izgalmas a történet, hogy fel is ébredsz. Tehát onnantól kezd a forgatókönyv vagy a történetek kicsit kanyart venni, amikor tényleg valaki egy másik világban találja magát. Na pont ez az, amit nem tudnak garantálni egyelőre. Tehát ott megnéztük még az előzőkben az apróbetűs rész is a szerződésből. Nem vállalják 100%-ig, hogy úgy ébredsz fel, hogy működőképes ember leszel. Úgyhogy tényleg nem tudom, hogy szerintem ez olyan, mintha mindenki, valaki az életére lottószervényt vásárolna.
0: Ne. Amúgy mindig foglalkoztatta az embert ez, hogy elmentse magát egy következő korra. Engem például soha. Én nagyon bírom ezt, amiben vagyok, őszintén.
1: Hogyha itt jól érzed magad, akkor ne fagyaszd le magad, inkább egyebeket kell lefagyasztani. Csaba azt írja, fagyasztás után megdermedve venném tudomásul, hogy boldog nyugdíjas vagyok, és kibekkeltem néhány év munkát, Csaba, nem tudom, így lesz-e. Mert jogilag elképzelhető, hogy ha tényleg a technológia működőképes lesz, ha valakit 45 évesen felolvasztanak, majd 250 év múlva megmondja a kormányzat, a munkaügyi törvény, hogy még 20 évet meló, hellóka. Csak azért, mert tele voltál fagyasztva, nem pörgött a régiséget. Hát ki fog neked 250 éves régiséget fizetni a nyugdíj mellé?
0: Hát sőt, képzeld el azt is, hogy mit tudom, fölébredsz, van még 3 év munkaidőd, mert hogy az még nem járt le, de közben meg mit tudom én, tegyük fel, traktorista voltál, és akkor mit tudom, 2276-ban az aratás az kb. Úgy néz ki, nyom meg egy gombot.
1: És nem tudod, hogy melyik gombot kell megnyomni, mert éppen nem működik a digitális rendszerben a retina leolvasó mesterséges intelligencia, mondtam én is egy példát. Azt írja itt nekünk hallgató közben, hogy sziasztok, az oltástól félni még érthető, de az új személytől? Igen, vannak szintek és szintek, arról beszéltünk, hogy igen, a chip meg a kárt visszafele drákot jelent, jó, tudjuk meg, Tupac neve Kaput, hogyha a tükörben olvasod. Szóval vannak itt szintek és szintek. Elképzelhető, hogy itt tényleg vagy azok vállalják be ezt a fagyasztást, akik nagyon merészek, vagy akik nagyon nem gondolkodnak.
0: Ernő azt írja, hogy nem kell fagyasszuk magunkat, elintézi az állam, a nyugdíjasok megfagynak télen, csak nem fognak felébredni.
1: Igen, a fekete humor is humor, ez egyértelmű, de tényleg ott van, hogy ha az állapotokat nézzük, lehet, hogy lassan nem is személyeket, hanem inkább egy egész országot kellene kriogenézis alá vetni, és 250 év múlva
0: biztos esélyt adni ebbe neki. Ebbe úgy
1: nem,
0: teljesen.
1: Nem, meg, jó, meg jó, rám csak úgy is megjöttem inkább. Nem azt mondtam, hogy ezt az országot.
0: Ja, na az más. Az teljesen más. Jól van. Fú, most meg pattognak az üzenetek nekünk, meg alig maradt időnk ezeket olvasni. Sziasztok, én a hallottak alapján úgy döntöttem, várok még legalább 100 évet, fejlődjön ki jól a technológia, aztán majd lefagyasztatom én is magam.
1: Ez nagyon jó.
0: Ez az optimizmus, kérlek szépen, ezt szeretem. Ezt akartuk hallani. Ki is írta ezt, most nézzük meg gyorsan. Tamás, köszönjük szépen az üzenetet Tamásnak, és meg mindenki másnak.
1: Így mindeközben pedig megyünk tovább, mert igaz vagy hamis játékunk következik, nem dadogunk és nem gügyögünk, játszunk, azonnal figyeljétek a telefonokat.
2: Mindenről dumálunk.

0: jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a hadnagy viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadnagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
3: Szetémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptimia Piescavica burgert a Stationben. Burger vagy Piescavica? Ugyan már. A Szeptimiában nem kell választanod.
4: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
5: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
6: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
8: Fások utca 14.
9: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapék, ágyak, egyedi konyhák, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székely udvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt, az otthonod legjobb döntése.
10: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyeg szabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
11: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan. Kényelmesen.
10: Gamma Electronics.
12: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
13: A biztonságát keresi, riasztókat és kamerás rendszereket talál a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
17: A reklám után
18: ismét láger

0: mai műsor harmadik nyertesét keressük, még hozzá az igaz vagy hamis játékunkat játsszuk, és egy jó kis nyeremény van ebben az órában is, az Alinovis Motors ajánlott fel egy jó kis promóciós termékcsomagot. Nézzük meg, hogy kinek tudjuk odaadni.
1: Ha minden igaz, akkor Zsolt kéne fölvegye a telefont, őt sorsolta a számítógép, és neki fogunk majd egy kijelentést mondani, amiről el kell dönts, hogy igaz vagy hamis.
0: Lássuk, mennyire tapasztalt sofőrről van szó, szerintem itt azért a józanész meg a logika is segíthet. Halló, halló!
2: Halló!
0: Zsolthoz van szerencsénk? Szia!
2: Szia, igen!
0: Szia, Zsolt! Szia. Van itt egy másik Zsolt is, B. Szabó, van még egy Endre is, ez itt a Rádió Gaga, a hármas szabályból hívunk.
2: Szevasztok, van a harmadik szóra.
0: Ez a beszéd. Visszatérő vendégeket is szívesen látunk nálunk. Nyereményjátékunk van, és a szerencse úgy néz ki, hogy mellé szegődhet Zsolt.
2: Na, lássuk.
1: Mennyire sokat vezetsz?
2: Elég sokat.
1: És mennyire sokat vezetsz külföldön?
2: Külföldön? Hát, hogy is mondjam nektek, azelőtt kamionsofőr voltam Svájcban.
1: Na hát akkor több kérdésünk nincs is. Figyelj csak, van itt egy ilyen mondat, amiről el kéne dönteni, hogy igaz vagy hamis. A mondat meg úgy hangzik, hogy Franciaországban az autópályákon esőben alacsonyabb a megengedett legnagyobb sebesség, mint 100.

0: úgyhogy őket nem is érinti ez a szabályozás. Viszont csak abban gondolunk bele, hogy a román autópályákon például hogyan süvítenek egyesek, mikor mondjuk zuhog az eső, és teljesen vizes az út, akkor hát igen, csak elkélne egy ilyen nálunk is, mondjuk mi. Na, de menjünk tovább egy kicsit, mert hogy a jó válaszoddal egy jót nyertél, mégpedig egy Arinovis promóciós csomag, sikeres és szerencsés gazdája lettél itt a hármas szabályban.
1: Van benne minden vagány dolog, Arinoviszos bögre, meg kulcstartó, golyostól, sőt autós illatosító is, úgyhogy teljesen rendben lesz ez a dolog. Gratulálunk hozzá neked.
2: Köszöntöm szépen.
1: Szép napod legyen, Zsolt, köszi, hogy itt voltál.
2: Viszont nektek is.
1: Szia-szia.
3: Gratulálunk! Te nyerted az Arinovis promóciós csomag egyikét. Látogass el a Sepsi Szent Györgyi Suzuki showroomba, és fedezd fel az aktuális autókínálatot.
4: Mindenről dumálunk.

0: Zsolt küldi Zsoltnak, sok-sok szeretettel gratulálunk. Igen, na, hát így néz ki ez az igaz hamis, most már a hétköznapokban is megmerítettük ezt a játékot. Természetesen a színes órákban, illetve a vagányvágányban is lesz játék, úgyhogy nyugodtan regisztráljatok, maradjatok a hármas szabály eddig tartott kettesben.
1: Eddig tartott, köszönjük a mai figyelmet, és hogy ilyen sokan írtatok nekünk. Zsoltnak köszi a beugrósdit, mindeközben pedig megy tovább az élet. Nem sokára tehát színes órák délután vagányvágány Zsolttal, még akkor is találkozhattok. Én megköszönöm a mai figyelmeteket, legközelebb holnap reggel 7-kor halljuk egymást hármas szabállyal. Szép napot, sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Reklám.
5: Tajd csak már le azt a legyet!
6: Na meg ott egy szúnyog is!
7: És mi ez a cincogás a kamrában?
8: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
9: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
10: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
9: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
10: Viking Kft. A te biztonságodért.
11: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
12: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
13: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény. Vár.
14: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek.
15: A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
16: Tudjuk, hogy az élet sokkal lassabb lenne, ha nem négy keréken pörögne.
17: Na de hol parkolsz, amikor a városban vagy?
16: Megoldjuk a problémát. Hagyd az autódat az Optim Parkingban, közel a város szívéhez. Egy óra csupán 4 lej. Bérletek már havi 100 lejtő. Biztonságos, éjjel-nappal kamerával megfigyelt parkoló a vasútállomás mögött. Optim Parking. Itt mindig lesz helyen. Időkorlát nélkül.
18: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
19: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzéria is étterem. Az ennivaló barát.
20: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
21: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
22: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
23: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
24: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Figyelemfelkeltő tájékoztató programokat szervez ma a Diakónia Keresztény Alapítvány az Alzheimer világnapja alkalmából. Közel 3000 szabálysértési bírságot róttak ki az elmúlt héten az autópálya rendőrök. Borús, csapadékos időnk lesz ma a szakemberek szerint. Jönnek a részletek, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! Aláírta Siegfried Murjesen miniszterelnöki kinevezéséről szóló rendeletet Nikus Ordán államfő szombaton. Az elnöki hivatal forrásai szerint a dokumentumot ma teszik közzé a hivatalos közlönyben. Ettől kezdve Murjesennek 10 napja lesz arra, hogy összeállítsa kormányát és bizalmi szavazást kérjen a parlamenttől. Mint ismert, a kijelölt miniszterelnököt csütörtökön nevezte meg az államfő. A kormány beiktatásához legalább 233 parlamenti szavazatra van szükség. A jelenlegi erőviszonyok mellett ez komoly egyeztetéseket igényel, a PESZEDE ugyanis egyelőre nem támogatja a Murjesen vezette kormányt. A kijelölt kormányfő folytatná a Bolozsán kormány intézkedéseit, de új szakaszt ígér. A kormány programja a korábbi kabinet által elért eredményekre épülne. A kijelölt kormányfő szerint felelősen kell kezelni a közpénzeket, csökkenteni kell az inflációt és gazdasági növekedésre van szükség. Ma van az Alzheimer világnapja, ebből az alkalomból a Diakónia Keresztény Alapítvány a betegségre és a demenciával élőkre hívja fel a figyelmet. A programok 11 órakor kezdődnek egy demenciáról szóló előadással. A szervezők célja, hogy a résztvevők közelebbről is megismerhessék a betegséggel kapcsolatos kérdéseket, miközben felhívják a figyelmet arra is, milyen fontos a megértés, az elfogadás és a közösségi támogatás a demenciával élők és családjaik számára. A rendezvény 12 órától közös örömtánccal folytatódik a Patkóban. A kezdeményezés üzenete, hogy a betegségben élők és családjaik nincsenek egyedül, a közösség pedig fontos szerepet játszhat a támogatásukban. A Fekete-tengerben a Kituk homokpadtól mintegy 50 tengeri mérföldre keletre talált dróndarabot ártalmatlanítottak, a tegnap közölte a Védelmi Minisztérium. A Konstanca megyei parti őrség munkatársai szombaton értesítették a minisztériumot, kérve a tengeren lebegő tárgy azonosítását. Idézi a közleményt az Ager Press. A haditengerészet tűzszerészei biztosították a területet, és tegnap a helyszínen ártalmatlanították a drón maradványt, közölte a szaktárca. Közel 3000 szabálysértési bírságot róttak ki az elmúlt héten az autópálya rendőrök a közlekedésbiztonsági ellenőrzéseik során. A román rendőrség tegnapi közleménye szerint az autópálya rendőrség munkatársai szeptember 7-e és 13-a között összesen 2900 bírságot szabtak ki, 387-et a megengedett sebességhatár túllépése, 216-ot pedig a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. Emellett 54 esetben műszaki hibákért, 53 esetben az érvényes időszakos műszaki vizsga hiánya miatt, 1039 esetben pedig a járművezetők vezetési idejére és a technográfok használatára vonatkozó szabályok megszegéséért szankcionáltak. Ugyanakkor 18 bírságot róttak ki a leállósávon történő vesztegelés és 6-ot szabálytalan előzésekért. Az ellenőrzések során 16 bűncselekményt is megállapítottak, számolt be a rendőrség. Hideg hullám éri el ma térségünket, amely igencsak gyorsan terjed szét az ország felett. A túlnyomó részt borúségbolt mellett ma hűvös időre készülhetünk, legtöbb 16 fokig emelkednek a hőmérsékleti maximumok, csapadék is kialakulhat a nap folyamán.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
4: Sziasztok! Hello mindenkinek! Jó napot kívánok! György Dávid Csaba a mikrofonnál. Ez pedig azt jelenti, hogy elstartol a színes óra. Itt a reggel is kicsit más felállásban zajlott a műsor, és ez gyakorlatilag velünk lesz egész nap. Szidi szabadságból, de nem baj. Én itt vagyok, és tolom a jó zenét. Tóth Abigail és az Accent kezdésként. Ez a Sugar Daddy.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
5: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
5: interjúk,
2: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

helyzetben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

Marshmello és a Holy Water, itt a Rádió Gagán, Jelly Rollal együtt szólt ez a jó kis dal, és a lényeg, hogy elindítottunk egy új játékot, igaz vagy hamis. Régebben hasonló tematikájú játékban volt már részünk, volt már részletek, ez annyiban változik, hogy főként autózással, közlekedéssel kapcsolatos kérdéseket teszünk fel nektek, és döntenetek kell, hogy igaz az állítás vagy hamis. Korábban egyébként itt az előző órában ilyen kérdés hangzott el, hogy Olaszországban a piros lámpánál jobbra kanyarodni mindig szabad, ha nem jön senki. Igaz vagy hamis? Természetesen ez nem jó válasz. Hogy most milyen kérdés hangzik el nem sokára, egyelőre nem árulom el, majd a szerencsés hallgatóval, amikor sikerül telefonos kapcsolatba lépnünk, akkor jön a kérdés számára. A nyereményünket pedig a Dósa Hús üzemnek köszönjük, akik egy termékcsomaggal készültek számotokra. Szóval igaz vagy hamis, a Rádió Gagán, jön a Hubasztank, that's the reason.

Arány Tamás és a Most így a jó. Nem tudom, hogy jó-e vagy nem, de egy elég éles váltásra ébredtünk ma reggel időjárás terén. Ez egész héten így maradt. Hétvégére viszont újra normalizálódni látszik majd a helyzet. Sokat fogjuk látni akkor a napot, addig viszont többnyire a szürkeség és néhol a csapadék lesz a jellemző. Napközben pedig mindössze 14-15 fokos nappali csúcsokkal kalkulálhatunk. Szerdán, illetve csütörtökön pedig a térség hideg régióiban hajnali, nem azt mondom fagyokra, de jó hidegre, ilyen 0-1 fokra készülhetnek az ott élők. Máshol sem lesz egyébként túl nagy meleg. Ami viszont egészen forró, az a zenei felhozatal itt nálunk. Jazz Glenn, ez a Hold My Hand.

0: Pillanatokon belül jön majd a kérdés, neked, drága hallgató, pedig tudnod kell, hogy igaz az állítás, vagy hamis. Ha eltalálod, akkor érkezik egy jó kis nyeremény, egy termékcsomag a Dósa Húsüzem jóvoltából. Ezt tudom majd odaadni. Szurkolok, drukkolok, a játékot vasárnap indítottuk, és pörgetjük néhány napon keresztül.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám. Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
6: Fások utca 14.
7: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
8: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
9: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal! Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
10: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
11: De mi is az a gyök?
10: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
11: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
12: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székely Hon vissza az iskolapad bakvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
13: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
12: Hiszen állsz.
13: Újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
17: A reklám után
18: ismét lágerek és

zenei kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék, igaz vagy hamis, elérkeztünk a játék fontos pillanatához. Most Dalmát hívom telefonon, lássuk mire megyünk. Szia, György Dávid Csaba vagyok Rádió Gagától.
1: Szia.
0: Szia Dalma, hogy vagy?
1: Nagyon jól, köszönöm.
0: Hogy indult a heted? Mesélj kicsit.
1: Jól. Jól, hát mind a hétfő általában.
0: Azok jók szoktak
1: lenni? Amikor
0: a
1: fűszerű.
0: Ja, nem kell dolgozni, vagy ilyesmi?
1: De mindjárt megyek be dolgozni.
0: Ja, szuper. Na figyelj, előtte még gyorsan egyet játszunk, jó? Ez az igaz vagy hamis játék, ezt nemrég indítottuk. Van egy állítás, amit meg kell tippelned, hogy igaz vagy hamis, és nyerhetsz. Na figyelj, a repülőgépeken lévő fekete doboz valójában narancsszínű. Ez igaz vagy hamis?
1: Hamis.
0: Szerinted a fekete doboz az... Tényleg fekete? Kérdezhetném így is.
1: Igen.
0: Na várj, segítek, jó? Figyelj csak. Egyébként nem teljesen fekete. Mert azért más színe, hogy a roncsok között, amikor keresik, akkor könnyen meg lehessen találni. Akkor szerinted tényleg fekete, vagy nem fekete?
1: Nem fekete.
0: Jó, akkor milyen színű?
1: Legyen narancssárga.
0: Narancssárga, így van, tehát a fekete doboz az valójában narancssárga színű, pont az előbb említett ok miatt. Na hát egy kis segítséggel, ugyan, de megvan a nyereményed, a dósa.
1: Megköszönöm.
0: Nagyon-nagyon szívesen hívjál meg majd, mert ebből kaphatnék én is. A dósa húsüzem termékcsomagja a tiéd telefinomságokkal.
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: Dalma, mikor esszük meg?
1: Bármikor, holnaptól
0: arrafele. Oké, rendben. Köszi szépen a meghívást, köszi, hogy velünk vagy, jó munkát neked, kitartást délutánra.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm, viszont.
2: Gratulálunk a Kibéri Dósa húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.

0: Kaigo, itt a Rádió Gagán, ez volt a Save My Love, érkeznek nem sokára a friss információk, hiszen dél van, de a hírek után jövök, és indítjuk az újabb órát. Lesz még játék, igaz vagy hamis? Ennyit kell eltalálnotok.
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
1: Reklám.
3: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
4: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív hémenysebréshez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
5: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
6: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
5: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
6: Viking Kft. A te biztonságodért.
7: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
8: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
9: Profiter. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi@term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
10: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
11: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
12: Tél, nyár, eső vagy kánikula. A Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Eltávolítatnák a vándorszékelynek állított szobrot az emlékezés parkjából. Újabb drónt észleltek a román légtér közelében. Borús, csapadékos időnk lesz ma. A részletek következnek, én Hadnagy Iva vagyok. Jó napot kívánok! Nem lehet okot arra Siegfried Muresan, hogy továbbra is titkosak maradjanak a Románia által Ukrajnának nyújtott támogatás részletei. A lehetséges miniszterelnök jelölt szerint az ukránok segítsége nem pazarlás, hanem Románia biztonságát szolgáló befektetés. Muresan szerint a romániai lakosságnak tudnia kell, miért fontos Ukrajna támogatása és milyen veszélyekkel szembesül az ország Oroszország fokozódó agresszivitása miatt. Mint mondta, az Ukrajnában harcolók Romániát is biztonságosabbá teszik. Az országnak ugyanis sokkal nehezebb és költségesebb lenne megvédenie magát, ha az orosz hadsereg közvetlenül elérni a román határt. A Székelyudvarhelyi Emlékezés Parkjában található vándorszékely szobor eltávolítását rendelte el alapfokú ítéletben az Arad megyei törvényszék. A felperes állítása szerint ez a Romániában háborús bűnösnek nyilvánított Vas Albert írót ábrázolja. A polgármesteri hivatal és helyi tanács elleni pert az Aradon bejegyzett antiszemitizmus és legionárius mozgalom elleni egyesület indította, olvasható az MTI szemléjében. A szeptember 15-én hozott alapfokú ítéletre elsőként a g4media.ro hírportál hívta fel a figyelmet. A román bíróságok portáján közzétett ítélet szerint a szervezet azután fordult bírósághoz, hogy a Székelyudvarhelyi Önkormányzat nem tett eleget a szobor eltávolítására vonatkozó korábbi felkérésének. Az alkotók szerint a mellszobor az Erdélyből elszakadt székely embereket jelképezi, és írásos dokumentum van arról, hogy a műalkotás nem Vas Albertet ábrázolja. A városvezetés megfelebbezi az ítélet, olvasható a Székelyhonnan. Ma reggel egy drónt észleltek Kiliától 12 kilométerre északra a román határ közelében, ami miatt RO-alert riasztást adtak ki Tulcsia megye északi részére, közölte a Védelmi Minisztérium. A nemzeti légtérbe való belépést nem jelentettek. A román légierő két F-16-os vadászgépe teljesített légtérrendészeti fegyveres szolgálatot, felszállt a légibázisról a helyzetnyomon követésére. A légiriadót 5 óra 30 perckor rendelték el, és 6 óra 14 perckor ért véget.
14: Az Atletico Madrid hazai pályán 2-1-re legyőzte a Real Madridot a spanyol bajnokság 7. fordulójában. A gól nélküli első félidő után Dean Huijsent az 52. percben kiállították, majd Alejandro Grimaldo büntetőből megszerezte a vezetést a hazaiaknak. Nem sokkal később Jonathan David növelte 2 gólosra az Atletico előnyét. A Real Madrid Antonio Rüdiger 90. percben szerzett találatával szépített, de egyenlíteni már nem tudott. Diego Simeone együttese így 2-1-re megnyerte a feszült hangulatú madridi rangadót. A Juventus hazai pályán 2-0-ra legyőzte az Atalantát az olasz bajnokság 5. fordulójában. A torinóiak már az első félidőben fölényben játszottak, és a 28. percben Francisco Conceição góljával megszerezték a vezetést. Az Atalanta kevés veszélyt jelentett a hazai kapura, bár a második félidőben komoly lehetősége is adódott az egyenlítésre. A Juventus végül újabb találattal biztosította be győzelmét, és 2 nyeretlen bajnoki után ismét 3 pontot szerzett.
13: Borús, felhős, túlnyomó rész, csapadékos időre számíthatunk a nap további részében és adáskörzetünkben. A szakemberek szerint fokozatos lehűlés vette kezdetét, amely egész héten kitart. Ma legtöbb 14-16 fokra számíthatunk.
15: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: A hírek után sziasztok, hello mindenkinek! Zenésszel beszélgetünk nem sokára a zenéről. Megjelent Kádár Barna Zsolt első saját dala, a Láng a szívemben. Erről lesz szó hamarosan. György Dávid Csaba a mikrofonnál, szuper délután nektek!
16: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
17: Színes hírek,
16: helyi aktualitások,
17: interjúk,
16: játékok
17: és sok-sok nyeremény.
16: Ez a Színes Órák.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Azt mondhatom, hogy nagyon friss, nagyon ropogós, még nagy valószínűséggel vannak rádió hallgatók, akik nem hallották, akik nem találkoztak Kádár Barna Zsolt első saját dalával, amit a retro magyarokkal közreműködve hozott létre, de hadd meséljen ő nekünk a részletekről, és mondja el, hogy hogyan is született meg ez a dal, mi inspirálta őt, illetve mesél nekünk a részletekről, beavat a kulisszatitkokba. Itt van velem Zsolt a stúdióban, szia, köszöntelek!
1: Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat és benneteket is. Még mielőtt erre kitérnék, hát aki nem ismerne, az egy rövid kis zenei utamat ismerje meg, hiszen itt végeztem a Művészeti Líceumban Marosvásárhelyen zeneszakon, aztán egy sikeres felvételi után a Györgyi Dima Kolozsvári Zeneakadémiára felvételiztem, fagott szakra, ugyanott végeztem el a mesteri szakot is. És akkor, hogy ugorjunk egyet az időben, hát valamikor a 2021-22-es évre kellene reflektálnom, hiszen akkor indult el bennem valami, ami igazából amire megérkeztem ma.
0: De Zsolt, te azt is mondhatom szerintem, hogy amióta az eszedet tudod, a zenével foglalkozol.
1: Kis gyerekkorom óta,
0: hogy, hogy mindig átszőtte az életedet a zene. Különböző eseményeken léptél fel, és lépsz fel mind a mai napig. Aztán, hogy történt egy fordulópont, amikor azt mondtad, hogy ezt lehetne akár más formában is színpadra vinni, és akkor jött a retro magyarok.
1: Igen. Hát a retro magyarok előtt még mindig van egy kis zárójel, hiszen ezek az események, amikre engem meghívtak és felkértek, nem jött volna létre most ez a zenekar. Mert elindult bennem valami, és mégpedig elindult az István a király alatt, amikor felkértek az Asztrik főszerepre. Aztán ott ismerkedtem meg Szabó előtt nagyszerű énekessel, igaz, tudjátok, hogy a Titán zenekar frontembere. Na viszont ő abban a 2023-as évben felkért, hogy vele menjek el, és háttérénekesként a dalban segítsem. Az is már egy nagyon nagy kiinduló pont volt, és talán az Írea pont abban az évben, pont ugyanabban az időszakban kértek fel a Kolozsvári Magyar Operától a Magyar Rock Szimfonikban, hogy szólista legyek. Na, ez most már megpecsételte, és úgy éreztem, hogy muszáj lesz valamit tennem, mert nem tudtam azt, hogy folyamatosan csak mindig emlékeket osztottam meg, és videókat, és itt nagyon nagy segítségemre volt dr. Butta Árpád Attila, aki annyit mondott nekem, hogy Zsolt, talán túl sok...
0: Lyukat beszélt a hasadba.
1: Talán túl sok ez az emlék, kezdj valamit vele. Uh-huh. Na, itt volt az a kiinduló pont, ahova ténylegesen megérkeztem.
0: És akkor mi jött ezután? Mert ugye sokan vannak úgy, hogy lépni szeretnének, csak nem tudják, hogy melyik legyen az első lépés, vagy ez mennyire lesz nehéz, mennyire lesz tele kihívásokkal. Gondolom, te is találkoztál ilyesmivel az elmúlt néhány évben.
1: Igen, és úgy is alakult meg ez a zenekar, hogy mi mindenképp azt az irányt szerettük volna, hogy a magyar pop-rock legendás előadóknak a dalait vigyük színpadra.
0: Feldolgozásokat,
1: így van. Uh-huh. És mi ezek a nagyok előtt meg is hajtjuk fejünket, és ebből a kiindításból indult az, hogy jó, most már eltelt 2 év, de valamit tenni kell, mert az is saját dal, az saját dal.
0: Persze.
1: És ezzel talán nagyobbat lehet lépni. Persze mi ugyanúgy fogjuk a nagyoknak a dalait játszani ezután is, persze saját a dallal együtt.
0: Sosem lehet tudni, hogy majd 20 év múlva megérkeztek arra a szintre, hogy már csak saját dalokat játszotok. Lehet, hogy most ez a 20 éves periódus egy kicsit sok, annál is hamarabb akár megtörténhet ez, de persze rajtatok múlik. Azonnal folytatjuk innen akkor, hogy hol képzeled el ezt az együttest mondjuk 5-10-20 év múlva rövid, hosszú távon, illetve mesélsz nekünk erről az első, és reméljük, hogy nem utolsó saját dalról is.
2: Rádió Gaga.

0: Néhány nappal ezelőtt jelent meg Kádár Barna Zsolt és a Retro Magyarok első saját szerzeménye. Ennek apropóján látom vendégül most itt a stúdióban az együttes frontemberét, Zsoltot. És hogyha már szóba került a Retro Magyarok, akkor az együttes tagokról is néhány szót említsél meg, illetve hogyan sikerült őket összetoborozni, régi barátság, új emberek, kik ajánlották őket, és hányan vagytok most összesen?
1: Mint ahogy említettem, igaz, Buta Árpád Attilának a jó, pozitív véleményére alapoztam, és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy kiket lehetne felhívni, és alapítani egy pop-rock bandát. A legelső ilyen személy volt Banga Dániel Gábor, egy nagyszerű billentyűs, zongorista gyerek, aki százrégeni, és beszélgettünk, szőttünk, hogy hogy legyen, mind legyen, aztán egy-két-három nap alvás után felhívtam László Lejel basszusgitárost, akit, mint tudjuk, Marosvásárhelyi, de Norvégiában él, és aztán beszélgettünk, egy-két nap megint gondolkodtunk, jött Győr Zsolt, Zsolán, akit így megismerünk, szólógitáros, hívtuk Sárosi Pétert, aki egy zseniálisan nagyon ügyes billentyűs, és csatlakozott hozzánk Sepsi Szentgyőrről Pál Gábor, ütős hangszeres dobos.
0: Tehát akkor szét vagytok szórva itt a kisebb, meg távolibb környéken. Hogyan tudtátok összeegyeztetni, és tudjátok összeegyeztetni a munkátokat? Mert ugye ez nem abból áll, hogy elmentek egy eseményre, felléptek, és ott minden klappol, hanem azért szükségesek az előzetes próbák, gyakorlások, egymás hangjának a megtalálása, az összehangolás.
1: Tehát mint tudod, hogy nehéz a mai világban nagyon sok próbát összehozni, mint mindenki dolgozik hol itt, hol ott. Ezért, hogyha véletlenül valaki a netalántán nem tud jönni próbára, mindig vannak nagyszerű helyettesítő hangszeresek, akár Sepsi Szentgyőrről, akár itt Maros megyében a környékről, és néha együtt dolgozunk még Keresi Csongival, aki basszusgitáros, Sós Ágnessel, Gáspár Álmossal, aki szólógitáros, és mint tudod dolog, persze koncert előtt van időnk egy-két nap próbára, ez eléggé gyors ütemben zajlik, úgyhogy így oldjuk meg a próbákat koncert előtt.
0: Most már akkor van egy 2 éves régisége ennek a bandának, ennek az együttesnek. Hány koncert van mögöttetek? Megvolt az a megfelelő fogadtatás a közönség részéről, amire számítottatok, amire vártatok?
1: Nagyszerű közönség volt, minden alkalommal mondhatom, hogy pozitívan tértünk haza. Az idén talán 11, ha jól számolom, 11 koncert volt, ugyanennyi volt a tavaly is, tehát 2 év alatt, mint friss pop-rock banda, úgy gondolom, hogy jó helyen állunk.
0: Uh-huh. Ezért ezt tudnátok még tovább számokban esetleg erősíteni? Több koncertet vállalni, hogyha lenne megkeresés, felkérés?
1: Természetesen, és ebből a meggondolásból is indult a saját dal. Hiszen saját dallal sokkal hamarabb, sokkal szebb a kilépés, és sokkal becsületteljesebb,
0: azért
1: a saját dalokat
0: játszunk. Azért kell idő, amíg a saját dalt megismeri, elfogadja, énekelni tudja a közönség, nem?
1: Igen, amúgy a saját dalt talán már 1 éve porosodik a szekrényben, és a dal is, a szöveg is. És most augusztus elején támadott valami a fejemben, hogy ezzel kell kezdeni valamit. Most már 2 év után itt az ideje, hogy lépjünk egyet, mert ha nem, akkor egy kicsit úgy is stagnál a dolog, tehát ugye a víz tetején el van.
0: De... Mindjárt elmeséled, Zsolt, ennek a részleteit, hogy akkor mi volt ez a löket, amit kaptál, éreztél augusztusban, aminek kapcsán ezt a dalt végre kiadtátok, és természetesen meg is hallgatjuk, de még előtte van neked némi mondandót.
2: Rádió Gaga udvarhelyszín. Slágerek és új zenék.

0: A Retro Magyarok poprock banda Kedes Zsolttal a fronton bontogatja a szárnyait, mert hogy megjelent az első saját önálló daluk. Az előzőekben azt kívántam neked, nektek, hogy azért ez ne legyen az utolsó, itt ne álljatok meg. Na de nézzük csak, hogy augusztusban mi volt az a löket, mi volt az a motiváció, ami végre elindított azon az úton, hogy kezdjek komolyan foglalkozni ezzel a saját dalötlettel.
1: Amikor még ugye beszéltem, hogy 2021-22-től indult el az a fonal, az a szál, ahova érkeztem ma. Talán egy kis kibutat tudok tenni egy 2020-as évre, ami nem igazán kellemes, mert az kedves édesanyám akkor veszítette meg 2020-ban. Na onnan azért mégis volt egy lépés, egy nem bebizonyítási, hogy én be kell bizonyítsak csak valamit, hanem úgy éreztem, hogy neki tényleg szüksége van arra, amit addig látott, de azután hát, ha onnan fentről még jobban rátekint, amiken én majd keresztül fogok menni, és tényleg, hogy az Isten meg is segített azzal, hogy 21-22-23-ban mind olyan dolgokban vettem részt, ami ennek a gyümölcse. És úgy érzem, hogy ez itt fog kibontakozni ebben.
0: Tehát már érezted akkora motivációt, hogy én ennél valamivel többre vagyok hivatott. Van bennem még valami, csak hogy kell történnie közben egy hátsó mozgató rugónak, ott kell lennie, ami segít, hogy elindulj azon az úton, ahol most vagy, ahova most megérkeztél, és ez mi volt?
1: Így van. És akkor ez volt az a 15-16-17 éves út, igaz, a házasság, meg ebben benne bele van foglalva minden, ami a fiatalkortól egész a mai napig megjelenik, szerelem, csalódás egy-két sorban, tehát sok minden.
0: Ez a te tolladból, a te fejedből pattant ki ez a dalszöveg?
1: Ez az én fejemből pattant ki, és érdekes módon, ahogy az előbb mondtam, egy éven keresztül csak úgy ült.
0: Így ebben a formában, ahogy most van, hogy esetleg valaki még ránézett, még javítgatott rajta.
1: Azért változtattam a sorokon, közrészeken, refrénen, ott az a láng a szívemben több helyen használom, hiszen úgy gondolom, hogy miért ne lehetne egy slágergyanús dal?
0: Ho-ho-ho, azért ez nem kis álom. Ne, jónak elrontója nem vagyok, szoktam mondani, kívánom, hogy akkor ez összejöjjön. Mi volt, ki volt az, aki hangszerelte, aki segített ebben a részben? Vagy ez is a te érdemed?
1: Hát itt említeném meg a zenei producert, Vizi Imrét, aki hangszerelte is a dalt, és akinek ezúton is megköszönöm a hozzáállását, mert sok munka volt mögötte. Több heten keresztül dolgoztunk, és óriási alázattal és komolysággal tettük ezt, valamint néhány részben igaz György Zsolán, aki szóló részeket játszott fel, meg Sárosi Péter a zongorán, úgyhogy én nekik is köszönöm ezt a zseniális tudásokat, amit beleraktak ebbe a dalba.
0: Zsolt, egyelőre túl korai lenne azt kérdezni tőled, hogy na, mikor lesz a következő, vagy mikor lehet albumra számítani, ha bár lehet, hogy már ilyen terveket is szövögetsz, jól látom az arcodon?
1: Igen, amúgy ez mini lemeznek fog indulni, még van 2-3 dalszöveg, még jelenleg ezen az elsőnek kicsit ülünk.
0: És pont ezt akartam mondani, azért nem megyünk bele ennyire a jövő feszegetésébe, ha bár azt azért mondd el, hogy hol látod te 5-10-20 év múlva ezt a zenekart, illetve magad?
1: Ilyen előre amúgy nem szoktam tervezni, hagyom, hogy éljek a jelenben, de remélem egyszer, ha bár igaz, túl nagy álmokat szűni sem mindig jó, de remélem, hogy egyszer majd egy nagy stadionban énekelik az első saját dalomat, sose lehet tudni.
0: Jó, akkor oda akartam kiukadni, így a sok kitérő után és a zárójellel együtt, hogy kívánom neked, hogy élvezd a munkádnak a gyümölcsét, hogy minél tovább ez a siker téged vezessen előre az utadon, és vigyen tovább, és érezd azt, hogy jó helyen vagy, jó az, amit csinálsz, és kell a közönségnek ez a fajta hangulatkeltés, ez a fajta dal, ez a fajta éneklés, amit te, illetve a bandád nyújtani tudtok.
1: Szívből köszönöm.

0: A Honeybeast és az idevaló itt a Rádió Gagán. Hamarosan folytatjuk. Eva Max-szal, aki már 2018 óta itt van velünk, akkor jelent meg a Sweet by Psycho, tehát a dal már 8 éves, és azóta a tehetséges énekesnő ontja magából a slágereket. Ő énekel, tehát nem sokára ez lesz a Spot a Fake.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honeybeast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
8: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
11: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utaz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
12: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
13: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Design-tól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
12: De szuper ötlet!
13: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
12: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
14: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
15: Fások utca 14.
16: Égők, lámpák, lámpatestek a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
17: Társadalmi célú hirdetés.
18: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
19: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
20: ismét slágerek és új zenék.
1: Rádió

Hollywood után egy picit jöjjünk ide haza az itthoni színpadokra, mert ma van a Magyar Dráma ünnepe, a Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére. 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma napját. Madách Imre az Ember tragédiája című drámája 1883. szeptember 21-i ősbemutatójának tiszteletére. A cél felhívni a figyelmet a magyar dráma irodalom értékeinek jobb megismertetésére és az írók ösztönzése mellett az újabb alkotások létrehozására is. És éppen Székelyudvarán most zajlik a Dráma Kortárs Színházi találkozó. Ha kíváncsiak vagytok a részletekre, akkor érdemes még elcsípni egy-két előadást a színház.ron, van minden fontos info. Lépjünk tovább jó zenével, ő Jonas Blue most.

0: New Level Empire és a velem itt a Rádió Gagán, őket hallhattuk, a srácok nagyon-nagyon jól tolják, és ilyen zenékre mindig szükségünk van, mert tulajdonképpen jobb kedvre derítenek. Az előttünk álló óra, ha fókuszálhatunk arra, egy picit játékot is tartogat, zajlik ugyanis az igaz vagy hamis játékunk, ahová egyébként regisztrálhattok a szokott módon. A leggyorsabb és a legpraktikusabb szerintem, ha a Rádió Gaga applikációval egyetlen egy kattintással bekerültök a játékba, de tudtok regisztrálni még SMS-ben, WhatsApp üzenetben is a megszokott módon, vagyis küldjétek el a neveteket, a telefonszámotokat és a megyét, ahol éltek, a számunk 0730 54 88 88. Most érkeznek a hírek.
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Reklám.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
5: A jó munkához jó alapanyag kell, a Bodó Lemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Bodó Lemn a választás. Bodó Lemn, Székelyszentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
6: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség.
7: A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik.
8: A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészül csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
9: 0786 498 098.
10: Vitality Klinika, egészséged szolgálatában.
11: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service, a biztonság külföldi munka.
12: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
13: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
14: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
15: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
16: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
17: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
18: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
19: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
2: Ma rajtól a 17. dráma kortárs színházi találkozó. 3 dróndarabot emeltek ki a Fekete-tengerből. Megerősödő szélre és lehűlésre figyelmeztetnek a szakemberek. Jó napot kívánok, hozom a részleteket. Én Hadnagy Éva vagyok.
20: Három drón darabot emeltek ki a Fekete-tengerből, miután kereskedelmi hajók sodródó tárgyakat jeleztek Románia kizárólagos gazdasági övezetében, közölte a Védelmi Minisztérium. A haditengerészet búváregységei három Konstancától mintegy 33-37, illetve 42 tengeri mérföldre található helyszínen avatkoztak be. A szakértők megállapították, hogy egyik roncsdarab sem jelentett robbanás veszélyt, ezért hajózási figyelmeztetést sem adtak ki. Mint ismert, a haditengerészet katonái szombaton azonosítottak egy másik dróndarabot is, amelyet egy nappal korábban a határrendészek találtak. Az év második felének kezdete óta több az Ukrajna elleni orosz háborúban használt drón roncsait ártalmatlanították a Fekete-tenger romániai partszakaszán, Tulcea és Konstanca megyékben. Ma a Magyar Dráma napján rajtól a 17. alkalommal jelentkező drámakortárs színházi találkozó Székelyudvarhelyen. A Tomcsa Sándor Színház nagyszabású rendezvénye idén három helyszínen összesen 17 produkciót kínál. A Szikulusz Ifjúsági Házban ünnepélyes megnyitóval rajtól a fesztivál, majd nyilvánosságra hozzák a korábban meghirdetett 6. drámázat drámaíró pályázat nyerteseit. A találkozó idén is tematikus jelmondat köré szerveződik, hétköznapi antihősök. A válogatás gerincét olyan előadások alkotják, amelyek esendő, sebezhető, a belső és külső világukkal harcoló kis embereket állítanak a középpontba. 17 produkciót láthat a közönség, tantermi előadástól kezdve kocsmaszínházon át, független társulatok produkciójáig, illetve koncertelőadásokig. Megállították ma a forgalomban Kalin Georgescu-t, majd rendőri kísérettel magasuájai otthonába vitték, értesült igazságügyi forrásoktól az Ager Press. A volt államfőjelölt lakásán a nyomozók egy csalási ügyben tartottak házkutatást. Az ügyben előállították Jonel Rusen üzletembert is, aki korábban részt vett Georgescu elnökválasztási kampányának finanszírozásához szükséges pénzek összegyűjtésében. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség közölte, hogy ma 5 helyszínen tartanak házkutatást a szervezett bűnözői csoport létrehozása és különösen jelentős kárt okozó, folytatólagosan elkövetett csalás gyanúja miatt. A díkot szerint a bűnözői csoportot 2021. szeptemberében 2 román és 1 olasz állampolgár hozta létre, és főként Romániában, de Nagy-Britanniában is jogtalan vagyoni haszon megszerzésére törekedett. Az ügyészség több mint 1,1 millió eurós kárt okozó csalás gyanúja miatt nyomoz. Bukarest vezeti a legjobban fizetett munkahelyek toplistáját egy friss kutatás szerint, számol be az Observator News. A legjobban fizetett alkalmazottak többsége az IT-szektorban, a jogi területen és a gyógyszeriparban dolgozik. Jelentősek a különbségek a többi nagyvárossal összehasonlítva is. A fővárosban a nettó átlagbér meghaladja a 7000 lejt, ezt követi Kolozsvár 6600 lejjel és Temesvár valamivel több mint 6000 lejjel. A legalacsonyabb fizetések Hunyad megyében vannak, ahol az átlag mindössze 4100 lei. Csütörtök reggelig lehűlés, esők és szeles időjárás várható az egész országban, ma pedig 24 megyében erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lesz érvényben, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hőmérséklet átlagosan 8-12 fokkal csökken, az ilyenkor megszokottnál hidegebb idő lesz.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: A hírek után sziasztok, hello mindenkinek, jó napot kívánok, György Návid Csaba a mikrofonnál. Igaz vagy hamis? Na, nem sokára kiderítjük. Az Auto Workshop egy gumicsere vagy egy futószög állítást ad ajándékba a szerencsés hallgatónak, és hogy kire mosolyog rá a szerencse? Természetesen megtudjuk még ebben a 60 percben. Bruno Mars-szal kezdünk, jön az I Just Might.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
21: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
21: interjúk,
1: játékok
21: és sok-sok nyeremény.
1: Ez a Színes Órák.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

Mondogattam, hogy jön a hűvös idő, de ezt most már a szakértők is alátámasztják. Azt mondják egyébként a meteorológiai szolgálatnál, hogy Székelyföldön a Hargitán például le is havazhat. Csütörtök reggelig lehűlés, esők és szeles időjárás várható az egész országban. Ma a térség nagy részére szélriadóban érvényben. Ez még önmagában szerintem nem is akkora nagy probléma. 1700 méter felett viszont talán már igen, ott akár 90 km per órás erősségű szélre is lehet számítani. A hőmérséklet átlagosan 8 és 12 fok között alakul. Az ilyenkor megszokottnál hidegebb lesz az idő. Ezt is mondják tehát a meteorológiai szolgálatnál. Holnap viradóan a hegyekben, főként 1700 méter felett átmenetileg havas eső és havazás is előfordulhat, úgyhogy lassan-lassan lehet gondolkodni a nyári gumi lecseréltetésén. Lépünk tovább Zsédával, ez a Valahol egy férfi vár.

Cyril és aztán Balinén, itt a Rádió Gagán. Karcsúbb, modernebb államra van szükség, kevesebb bürokratikus intézménnyel és hatékonyabb közpénz felhasználással. Ugyanakkor a község összevonás hatékonyabb lenne a jelenlegi önkormányzatoknál, és ilyen tervek szerepelnek állítólag az új programban. Na, talán 10 nap múlva meg lehet az új kormány, ennyi ugyanis a rendelkezésre álló idő. Aztán, hogy hogyan alakul majd, és hogy mi történik később, arról is természetesen beszélek. Egyelőre most még zajlik Bukarestben a sok-sok egyeztetés annak érdekében, hogy több hónapnyi patthelyzet után valamerre sikerüljön elmozdítani a helyzetet, vagyis legyen legitim kormánya az országnak. Jön a Sam Nights itt a Gagán.

0: Hamarosan ismét játszunk, jön egy újabb feladvány, igaz vagy hamis, teszem fel majd a kérdést a hallgatónak, és ha a válasz jó, akkor lesz nyeremény. Aktuális, lassan-lassan a gumicsere, mert fordulunk rá az őszre, és mindjárt tél is van, úgyhogy az Auto Workshop jóvoltából ezt, vagy egy futószögállítást lehet majd megnyerni.
1: Megjöttek a kürtösök! De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám. Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
3: De mi is az a gyök?
1: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
3: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
4: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
5: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
4: Hiszen állsz, újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
5: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
6: Kedves ötödikesek! Ti kértétek, mi megvalósítjuk! Közkívánatra elindul a szuperjátékos román tanfolyamunk. Könnyebb lesz az iskolában, anyukának, apukának és neked. Gyere és hívd a barátaidat is!
7: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
8: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
9: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz!
8: Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és naturtermékek széles választéka a Városháza tér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
10: Kész a 10 órai!
11: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
12: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
11: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
13: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
14: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badagoz Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badagoz Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82.
15: Telefon 0745 123 897.
1: Társadalmi célú hirdetés.
16: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
17: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
17: ismét lágerek és új zenék.
1: Rádió.

0: Rádió Gagam, slágerek és új zenék. Dua Lipa után játszunk, most Alpárt próbálom meg elérni telefonon, mert ez az igaz vagy hamis.
1: Halló.
0: Szia, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától kereslek. Szia, Alpár.
1: Halló, szia.
0: Na, hogy vagy? Hogy telik a napod?
1: Hát elég mozgalmasan, köszönöm.
0: Ah, akkor még pont én hiányoztam, ugye, ebből a nagy izgalom sorozatból. Na figyelj, gyere, gyorsan játszódjunk egyet. Ez az igaz vagy hamis játék, én mondok valamit, és neked meg kell tippelned, hogy az állítás igaz vagy hamis. Ha eltalálod, akkor van egy jó kis nyereményem. Na figyelj, futunk neki, jó?
1: Jó.
0: Németországban az autópályák teljes szakaszán egyáltalán nincs sebességkorlátozás. Ez igaz vagy hamis szerinted?
1: Nem hiszem, hamis. Valamelyik szakaszon nincsen, de szerintem az összes.

0: Láceri és a Tatum itt a Gagán. Figyeljetek az információkra, kettő van nem sokára, közben pedig, ha már lehet ebédelni, akkor miért ne? Jó étvágyat kívánok, a hírek után jövök.
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
1: Reklám.
3: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
4: Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és terítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
5: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füvesember kiváló gyógyhatásairól ismert te a keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
6: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene.

0: szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
1: De szuper ötlet!
0: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová. Bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
1: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
2: Az esküvőd életed egyik legszebb napja. És miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A Székely udvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk. Álmaid esküvője itt kezdődik.
3: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
4: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozása most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
3: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
5: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
6: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
7: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
8: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Graffitik helyett Jézus példázatait ábrázoló festmények díszítik a Betlen negyedi unitárius templom kerítését. Megállapodás született az Egyesült Államok, Dánia és Grönland között. A medencékben talajmenti fagy, a hegyekben havas eső is várható. A mikrofonnál Hadnagy Íva, jó napot kívánok, jönnek a részletek. Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök a moldovai köztársaság mintájára, a községek önkéntes összevonását javasolja majd a kormányprogramban. A politikus ma a Román Rádióban nyilatkozva elmondta, hogy Moldova egyes területeken előrébb tart a Romániánál, ezért érdemes átvenni működő megoldásokat. Szerinte az önkéntes község összevonás hatékonyabb önkormányzatokat, gyorsabb uniós forráslehívást és jobb közszolgáltatásokat eredményezhet. A kijelölt miniszterelnök bírálta az állampolgársági hatóság működését is, és az intézmény reformját ígérte. Muresan emellett az állami vállalatok átalakítását és egyes kormányzati intézmények összevonását is tervezi. Közölte azt is, hogy karcsúbb, modernebb államra van szükség, kevesebb bürokratikus intézménnyel és hatékonyabb közpénz felhasználással. A Betlen negyedi unitárius templom kerítése eddig csak graffitiknek adott otthont, ám mostantól a Jézus példázatait ábrázoló festmények díszítik majd. Összesen 10 nagyméretű illusztráció készül a Dr. Pallo Imre Művészeti Líceum diákjainak jóvoltából, hogy megállásra késztessék az arra járókat. Az ötletgazda Újvárosi Katalin az egyházközség lelkésze szerint a példázatok sétánya a Betlen negyedben felhívás a mai ember számára. A terveket Kolumbán Antal Ilonka Zetel, aki festőnő készítette el a nyáron, aki most diákjaival együtt fel is festi azokat. A projekt hivatalos átadására az őszi hálaadás alkalmával kerül sor. Megállapodott az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése arról, hogy Washington fokozatosan növelheti katonai jelenlétét Grönlandon. Az egyezmény értelmében az amerikaiak tartósan állomásoztathatnak katonai erőt a stratégiai jelentőségű szigeten, miközben Dánia és Grönland hangsúlyozza, a megállapodás nem érinti a terület szuverenitását és a grönlandiak önrendelkezési jogát.
10: Az FK Csíkszereda ma este a negyedik helyen álló Petrolul Ploiest otthonában lép pályára a labdarúgó Superliga 10. fordulójában. A csíkiak eddig minden idegenbeli mérkőzésüket elveszítették, és egy ponttal nyeretlenül állnak a tabella utolsó helyén. Szabó István vezetőedző szerint a rövid pihenő után keményen dolgozott a csapata, az új játékosok érkezésével pedig erősödött a keret. A Petrolul 9 forduló alatt 16 pontot gyűjtött, legutóbb 2-2-es döntetlent játszott a Fecsesebe vendégeként. A Petrolul FK találkozó ma 21 órakor kezdődik, a találkozót a Digi Sport 1 és a Prima Sport 1 élőben közvetíti. Az AC Milan hazai pályán 3-0-ra legyőzte a Leccét az olasz bajnokság 5. fordulójában. Christian Pulisic már a 14. percben megszerezte a vezetést, miközben a milánóiak végig jelentős mezőnyfölényben játszottak. A második félidőben Adrian Rabiot, majd Diego Moreira is betalált, kialakítva a végeredményt. A Milan ezzel sorozatban 6. mérkőzését nyerte meg a Lecce ellen, és feljött a tabella 5. helyére.
9: A nap hátralévő részében is túlnyomó részt borult lesz az égbolt, a felhők mögül időnként azonban a nap is kisüthet. Holnap változékony égboltra számíthatunk, de tovább csökken a levegő hőmérséklete, mert csak 12-13 fokos nappali csúcsértékek várhatók. A szakemberek szerint a medencékben talajmenti fagy is kialakulhat. Holnapra virradóan a hegyekben, főként 1700 méter fölött átmenetileg havas eső és havazás is várható.
11: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. És most...
12: Hello, sziasztok! Az információkat követően itt vagyok ismét a mikrofonnál, György Dávid Csaba, még szűk 60 percig a keverőpultnál, tehát most izgultunk, most drukkoltunk, hogy ki nyeri meg a világbajnokságot, és ki szurkolt kedvencének. A VB betétdalával lépünk tovább. Jön Shakira és a Die Die.
8: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
13: Színes hírek,
8: helyi aktualitások,
13: interjúk,
8: játékok
13: és sok-sok nyeremény.
8: Ez a Színes Órák.
13: Slá.

barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiógaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

Valmár és a Színvak itt a Rádió Gagán. Székelyföldi érdekeltségből nem lesz hiány ma. Teremlabdarúgó élvonal, Marosvásárhelyi VSK, Székelyudvarhelyi VSK. A mérkőzésre 18 óra 30 perckor kerül sor, természetesen Marosvásárhelyen. Aztán az FK Csíkszereda a Petrolul otthonába látogat, a Superliga újabb fordulójának mérkőzésére 9 órától lehet majd készülni, és természetesen a sportadókon közvetítik a meccset, a meccseket. A Székely Sporton pedig a nap további eseményeit is megtaláljátok. Mi folytatjuk tovább, hatalmas láger volt Kylie Minogue-dala, ez a Can't Get You Out of My Head.

0: guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo és a Good For You itt a Rádió Gagán. Ma van a béke nemzetközi napja. Az ENSZ közgyűlés azért hívta életre ezt a napot, hogy mindannyiunkat emlékeztessen a békés együttélésre, a globális tűzszünetre és az erőszakmentességre. A béke ugyanis nem a nagy politikai döntéseknél kezdődik, hanem ott, ahogyan egymással bánunk reggel, a buszon, a munkahelyen, vagy éppen a családi asztalnál. Szóval szeptember 21-e a többi között a béke nemzetközi napja, és milyen jó lenne, ha béke lenne a világban. Egyelőre sajnos pozitív hírekről ilyen tekintetben nem tudok beszámolni. Viszont jó zenével szolgálni tudok. Enrique Iglesias hamarosan, a közvetlen folytatás, viszont Katy Perry, ez a Lifetimes.

0: Nagy Bogides és a Jól leszek újra, és én is annyira jól vagyok, amikor oda tudok adni valakinek egy jó kis nyereményt. Hamarosan tehát játszunk, a játék az igaz vagy hamis, jön az állítás, neked, drága hallgató, pedig rá kell hibázni.
1: Reklám. Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
2: A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
3: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
2: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
3: Viking Kft. A te biztonságodért.
4: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
5: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a Határpatakban. Egyél igyál korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Terveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
7: Pások utca 14.
8: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumi Service Farkaslak a Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
9: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
11: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
13: ismét slágere.

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék, és ismét játszunk, ezúttal pedig Kingát hívom telefonon, és kiderítjük, hogy az állítás igaz-e, vagy hamis.
1: Hello.
0: Szia, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától hívlak.
1: Szia.
0: Szia, Kinga. Tőled is megkérdem, hogy telik a napod?
1: Jó, köszönöm. Itt
0: munkában
1: vagyok.
0: Dolgozol, csendeske vagy, okay. Jó? Kicsit megzavarom ezt a munkahelyi közeget egy játékkal. Igaz vagy hamis? Ez a játék címe. És ha az állításomról tudni fogod, hogy igaz-e vagy hamis, akkor tied lesz a nyeremény, jó? Gyorsan elmondom. Jó. Szerinted igaz vagy hamis, hogy a világ első biztonsági övét a Volvo ingyenesen elérhetővé tette a többi autógyártó számára is?
1: Hát, az
0: első
1: biztonsági övé.
0: Igen. Szerinted ez igaz, vagy hamis?
1: Gondolom, hogy igaz.
0: Jó, jól gondolod, igaz. Egy három pontos biztonsági öv volt még 1959-es szabadalom, és a világ biztonságáért minden autógyártó számára elérhetővé tették, úgyhogy igaz. A nyereményed pedig az Auto Workshop jobb voltából érkezik, lassan aktuális lesz a gumicsere, vagy futószög állítás, amelyiket kéred, amelyiket szeretnéd, azt a szolgáltatást kapod meg most ingyen tőlük.
1: Köszönöm szépen.
0: Kinga, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, további jó munkát kívánunk neked.
1: Köszönöm szépen, viszont.
2: Gratulálunk! Te nyerted a csíkszeredai Auto Workshop autószerviz által felajánlott gumicserét vagy futószögállítást. Auto Workshop. Gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód.

0: Medúza és a Fire eddig tartott a mai nap, de holnap ismét várlak majd. 11-től indul mindjárt a fiúkkal a Vagányvágány. Győr Dávid, Csaba vagyok, jó délután, sziasztok!
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. Rádió Gaga.
1: Reklám.
3: Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptimia Piescavica burgert a Stationben. Burger vagy Piescavica? Ugyan már! A Szeptimiában nem kell választanod. Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menüjátékok, praktikus kiegészítők, minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz.

0: Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztár ruház -1 szintjén.
1: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
2: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
1: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
3: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
4: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székely udvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
5: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
6: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
7: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsálóirtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
6: Magyar menyasszony. Kiállítás Székely udvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székely udvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
8: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Nőtt a munkanélküliek száma Hargita megyében, erdélyi sikerek is születtek a színkritikusok díjátadó gáláján. Hűvösebb időre számíthatunk, mint az ilyenkor megszokott. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Kalin Georgescu volt államfőjelölt, több tucat támogatója gyűlt össze hétfőn a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség bukaresti székhelye előtt. Kalin Georgescut hétfőn reggel uszodában menetállították meg a forgalomban, majd mogosoájai otthonába vitték, ahol a nyomozók házkutatást tartottak egy csalási ügyben. Közben Razban Leu megerősítette, hogy az ő feljelentése nyomán vizsgálódik a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség. Kalin Georgescuval kapcsolatban a Múzeum megyei üzletember az Angel Pressnek eljutatott nyilatkozatában közölte, hogy 2024. januárjában tett feljelentést, miután állítása szerint több mint 1 millió eurót veszített egy végül meg nem valósult finanszírozási ígéret miatt. Nyilatkozata szerint az üzletember 2021-ben ismerte meg Georgescut, akiben teljesen megbízott. Azt állította, hogy 1,1 millió eurót fizetett előlegként egy 6 millió eurós külföldi hitelhez, amelyet befektetése kívánt felhasználni. Leu szerint a hitelt végül nem kapta meg, az 1,1 millió eurós garanciát pedig többszöri próbálkozása ellenére sem fizették vissza. Augusztus végére 4,7%-ra emelkedett a nyilvántartott munkanélküliségi ráta a Hargita megyében, derül ki a Hargita megyei munkaerő elhelyező ügynökség közleményéből. Hargita megyében augusztus végén 5781 álláskeresőt tartottak nyilván, 155-tel többet, mint egy hónappal korábban. Közülük 1641-en részesültek munkanélküli segélyben, míg 4100-an nem voltak már támogatottak. Az ügynökség szerint a segélyezettek számának 205 fős emelkedése elsősorban a frissen végzett fiatalok nyilvántartásba vételével magyarázható. Erdélyi sikerek is születtek a színkritikusok díjának vasárnap esti budapesti gáláján. Kónya Ütő Bence a legjobb férfi főszereplő, Moldován Blanka pedig a legjobb női epizód szereplő díját kapta. Kónya Ütő Bencét a Gyergyőszent Miklósi Figura Stúdió Színház és a Sepsi Szentgyörgyi Tamási Áron Színház koprodukciójában készült Rinocéroszok című előadásban nyújtott alakításáért választották a legjobb férfi főszereplőnek. A színész egymást követő második évadban részesült színkritikusok díjában, az előző évadban a legjobb férfi epizód szereplőnek járó elismerést is megkapta. A kárpátaljai magyarok korábban biztosított jogainak teljes körű helyreállítását kéri a FUEN. Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója Helsinkiben tartott kongresszusán egyhangulag fogadott el erről sürgősségi határozatot. A dokumentum egyebek mellett a magyar nyelvű oktatás teljes körű biztosítását kéri az óvodától a felsőoktatásig, valamint a magyar nyelv szabad használatát a közéletben, a közigazgatásban és a kultúrában. A FUEN üdvözölte az Ukrajna és Magyarország között megkezdett kétoldalú tárgyalásokat, ugyanakkor arra kérte az ukrán kormányt, hogy mielőbb ültesse gyakorlatba az elvi megállapodásokat és hajtsa végre a szükséges jogszabálymódosításokat. A nap további részében sem számíthatunk sok változásra az időjárást illetően, de holnap is a maihoz hasonló idő várható. Az éjszaka pedig a hegyekben havas eső, a medencékben pedig akár talajmenti fagy is kialakulhat.
10: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
11: Végre a helyemen vagyok. Hát azt nem úgy mondom, hogy nem volt jó, mikor nem voltam a helyemen. Amúgy kíváncsi vagyok, mondjuk, hogy 1-től 10-ig mennyire van tele a puttonya az embereknek Bészabó Zsolttal, akit reggel 7 óra óta hallgatnak.
12: Most már elég volt, igen. Hát jó, egyedül a színes órákban nem szólaltál meg.
11: Már még tiszta szerencse hallott. Hogy néz neki a dolog? Ez itt a Vagányvágány, ha valaki elindult volna munkába ilyettébe.
12: Így igaz, itt van Bészabó Zsolt és Horváth Gábor, 0730548888, ide írhatok. Ebben az órában az Autokitől lehet nyerni egy 400-re értékű vásárlási jutalmányt. Kezdünk a Boogie with the Hoodie-val és a Liam Payne-nel, itt a Stack It Up.
13: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
14: Vagányvágány.
13: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Informálunk,
1: eligazítunk, sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Nico Santos hallgattuk itt a Vagányvágányba, és hát akkor most belekezdünk itt a beszélgetések sorozatába. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy voltak-e, vagy vannak-e olyan dolgaink, nem feltétlenül nekünk kettőnknek, műsorvezetőknek, hanem hallgatóknak is, amiket folyamatosan csináltunk egykoron, vagy akár mai napig, de nem valljuk be a világnak. Tehát titokban, hát... Én visszaemlékszem, fiatalkorom, vagy gyerekkoromban pontosabban voltak olyan dolgok, amit nagyon nem vallottam.
1: De, az a
0: de
1: helyzet,
0: most már nem csinálom.
1: Hogy amikor így fölmerült, hogy erről fogunk beszélni ma délután, néhány olyan dolog eszembe jutott, amit azért nem vallottam be soha, mert most sem vallok be. Tehát, hogy ezt...
0: Hát igen, a másik pedig egy kicsit olyan 22-es csapdája, mert akkor már nem titok, hogyha felfedjük. Tehát, hogyha bevalljuk a dolgokat.
1: Igen, de hogyha ti névtelenül megírjátok, az nem az ömta nem vallanátok be. Tudjátok, ez így működik. Igen. Tehát max mi tudjuk, mert látjuk, hogy kik vagytok, de írhattok úgy is, hogy ne tudjuk, hogy kik vagytok. De hogyha odaírjátok az üzenet elejére, hogy név nélkül kéritek, akkor nyilván azt elmondjuk. Nyilván, természetesen jöhetnek megcsalós történetek, és mi imádjuk ezt. Jaj, hát én...
0: Ne higgyétek azt, hogy vissza fogunk írni, hogy jaj, ezt nem hiszem el rólad. Vagy ilyesmi, nem fogunk belétek állni, úgyhogy írjátok.
1: Te figyelj, hűtlenségi szakértők és féltékenységi szakértők egyben vagyunk Gáborral. Tehát bennünk nyugodtan megbízhattok. De nyilván nem most nem csak erről van szó, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokaknak ez ugrott be elsőre, valószínűleg nem véletlenül, de hogy vannak azért még más dolgok is, nem tudom, az...
0: Beszélgettünk ilyen általános dolgokról is, hogy van-e olyan ember, aki titokban rágja a körmét, de hát ezt nem vallja be a világnak, és mindig olyankor csinálja, amikor egyedül.
1: Hát ez elég ártatlan, mondjuk az orrpiszkálás az már egy kicsit már merészebb dolog.
0: Gyerekkorban ez gyerekkorban volt nekem az orrpiszkálás.
1: Most már nem piszkálod.
0: Nem, az így most már.
1: Hát én azért néha rajta kapom magam, hogy mondjam, ilyen hosszabb sorozatok alatt ez ilyen bevallásnak számít most akkor?
0: Hát...
1: Tehát
0: a sorozat nézés közben azon veszed észre magad, hogy turkálsz?
1: Igen. Rájön az ember ezekre.
0: Hát ez jó. Na jó, hát akkor te már vallottál.
1: Ami viszont gyerekkorhoz tartozik, és nyilván a felnőtthöz, vagyis nem tudom mennyire, az utána, hogy az mit kezdünk a kibányászott résszel. Tehát az gyerekkorban az ugye az nagyon sokszor
0: hát
1: felkerült.
0: Hát azt pittyantottad el.
1: Volt úgy igen. Vagy felkerült ide-oda.
0: Aha, igen. Na,
1: de hát ez reméljük, hogy ez ott maradt.
0: Jaj, erről tudod, mi jut eszembe? Hát igen. Amikor beültünk a padba, az iskola padba, és a rágógumik voltak feltapasztva az iskola.
1: Na, azt soha nem csináltam, viszont mindig nagyon ideges, hogy a más csináltam. Nem is a pad volt a legrosszabb, hanem a szék alja. Tehát ez valamiért nekem annyira intimnek számított az a szék alja, mert ritkán kapaszkodtam bele, vagy nyúltam oda egyáltalán.
0: Sosem gondoltam abba bele, hogy a szék alja az lehet intim.
1: Nem tudom, kérdezz meg Bagdi emőkét, ő biztos ezt is tudja. De nem az a lényeg, hanem az, hogy én tényleg soha nem csináltam ezt a dolgot, de mindig nagyon zavart, hogyha más ilyen.
0: Uh-huh.
1: De
0: miért? Azért, mert belenyúltál a barágóba? Ezért zavart, vagy amúgy is semmi?
1: Igen, idegen test valakinek a beliből. Tehát, hogy...
0: Milyen beliből? Nem a beliből, csak a szájából.
1: Hogy elég. Jó van, kíváncsiak vagyunk, hogy melyek azok a tiltott dolgok, vagy titkos dolgok, amelyeket magányatokban csináltok, anélkül, hogy más tudná, és ezt nem valljátok be. Mint említettük, ebbe beletartozik nyilván mindenféle, amit mondjuk a páratokon kívül mással csináltok. Nyugodtan névtelenül meg lehet írni, de névvel is nem mondjuk el a neveteket, ha úgy szeretnétek. Jöhet bármi, amit titkon csináltok, és nem nagyon vállaljátok, vagy nem biztos, hogy vállalható. Biztos vagyok benne, hogy jön egy-két üzenet, amit sajnos nem fogunk tudni beolvasni, de azokat is nagyon szívesen látjuk itt a Vagányvágányban. Ennyire merészek vagyunk ma délután. Destiny's Child-ot fogunk hallgatni.
2: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagányvágány. Rádió Gaga. Sláger

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro Ha neked van, a

0: Dolgok, amelyeket titkon sokan csinálnak. Nem mondom, hogy mindenki, de nem vallják be mások előtt. És hát van, aki nem is fogja bevallani. Mondtam én, hogy én például kezéjük tartozom, de biztos van egy-két olyan dolog, amit csinálok itt titokban, de nem szeretnék róla beszélni, de valószínűleg most se fogok.
1: Hát jó, de vannak olyan dolgaid is, amit régebb csináltál gyerekkorodban, de most már nem csinálod, úgyhogy azokat be lehet vallani. Valahogy ki akarom húzni belőled az összes titkodat, amit gyerekkorodban elkövettél.
0: Gondolkodom ezen, de...
1: Nagyon nincs.
0: De...
1: Jó, én akkor vallani fogok. Ez nem is gyerekkoromban volt, hanem egyetemista koromban, Székesfehérváron, egy kedves csíkszeredai barátommal. Hát, egy ügyes kocsmázás után a kollégium mellett volt egy nagy tó, most is van egy nagy tó, és hát a padot azt szépen beledobáltuk. Ez volt a kihívás.
0: A padot utána a tóba? Pedig
1: a padot a tóba, igen.
0: Utána pedig
1: bemásztunk, kiszedtük és visszatettük a helyére.
0: Komolyan.
1: Ez volt a kihívás. Igen, igen, igen. Ennyit bevallok.
0: De egy csórin másztatok bele legalább, vagy valami?
1: De, hogy csórin, úgy, ahogy voltunk ruhásban. Na, úgyhogy így. Közben Andreától kaptunk egy üzenetet, és azt mondta, hogy ő nével vállalja. Azt írja nekünk a Facebook oldalunkra, bevallom, én minden reggel megszagolom a pólómat, mielőtt a szennyesbe tenném. Ha még nincs semmi szaga, akkor szerintem az nem is koszos, csak már egyszer rajtam volt.
0: Hát ez nagyon jó.
1: És ezt nével vállalja, Andrea. De te nem csináltál ilyent? Vagy nem csinálsz ilyent? Hogy megszagolod a pólódat, és hogyha minden oké, vagy nincsen semmilyen szaga, akkor hát akkor azt még nem kell kimosni.
0: Nem nagyon, általában nem szag alapján döntöm el, hogy szennyes vagy nem. Van az a használtság, tudod, amikor attól függetlenül, hogy nem büdösödsz meg, vagy nyilván a ruhát sem büdösödik meg, de úgy érzed, hogy úgy aznap úgy használtad már, mint mit tudom én, izzadtál le benne, vagy valami. Olyankor azért kiszoktuk most, de ez nagyon jó, amit Andrea ír. De közben nekem eszembe jutott egy Gábor.
1: Na.
0: Ez olyan volt, amit éveken keresztül csináltam egyetemista koromban, nyilván senkinek nem beszéltem róla, amíg csináltam, aztán miután már nem csináltam, akkor már néhányszor már említettem, azt hiszem még itt műsorban is, ez a tusolás közben a különböző ruhadaraboknak az úgy olyan módon való kimosása, hogy itt tapicskolsz rajta. De meg voltam sokáig győződve az, hogy tudod, hogy tusfürdővel amúgy is jól lemosod magad, a tusfürdőt, mikor leöblíted, akkor az szépen lefolyik arra a ruhadarabra, ez amire bugyi volt egyébként, és akkor jól meg lehetett ott tapicskolni, jó rendesen.
1: Tehát akkor te bugyi tapicskoló voltál egyetemista korodban.
0: Hát igen, de szerintem igen, vagy legalább 4 éven keresztül ezt így csináltam. Nem azt mondom, hogy csak így tisztítottam meg az alsó neműimet, de azért...
1: Most már magyarázkodhat.
0: Tusolásaimnak 80%-ában jött velem egy bugyika, legalább. Bugyika. Na, úgyhogy igen, de ez nem ezennek számít?
1: Hát, nem tudom. Szerintem nem csak te vagy egyedül ezen a világon, aki így most, aki zuhanyzás közben...
0: Most ha azt veszük figyelembe, hogy ha most is csinálnám, akkor aztán nem beszélnék róla, mert egy cikinek számít. Akkor szerintem ez a kategória.
1: Hát most...
0: Mi volt?
1: Lebuktál élőben.
0: Hát igen.
1: Habár én azt is olvastam, szakértők mondják, hogy a farmert azt jó, hogyha zuhanyzás közben mossuk ki, és nem mosógépet
0: teszünk. De le kell húzni, vagy nem kell húzni?
1: Hát le kell húzni, hát persze, és kell tapiskolni rajta.
0: Lülő mosás farmerben. Kicsit, hogy jobbra-balra meghúzgatod. Jó van.
1: Írja a hallgató. Most nem tudom, hogy felfedjük-e a nevét, de majd kiderül. Sziasztok, titánok! Mi az, hogy vannak? És akkor most valljam be? Na jó, bevallom. Na szóval az úgy volt, hogy egyszer nagyon régen, évtizedekkel ezelőtt, nagy a szüspansz mi, de hogy vallom be a sötét múltamat.
0: Vajon ki lehet?
1: Vajon ki lehet?
0: Szerintem már tudják, Rokmalac, hogy te írsz, de nem kell mondjuk, hogy te igen. Vagy. Ahhoz, hogy téged név nélkül olvassunk, nem tudom, újra kéne szüles, úgy kéne nekünk üzenetet írni, mert szerintem a hallgatók is már ismerik az üzeneteidnek a hangvételeit. Vance Joyt fogunk hallgatni. Írjátok meg, hogy mi az a dolog, amit titkon csináltok, de nem valljátok be a világnak.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Itt volt Vance Joy slágere a Rádió Gagán a Vagányvágányban. Olyan dolgokról beszélünk, amit nem igazán vallunk be a nagyvilágnak, de hát titokban azért csinálunk, akár gyerekkorunkban, akár felnőtt korunkban. Egy hallgató név nélkül kéri, hogy olvassuk be üzenetét. Azt írja, hogy ha egyedül vagyok otthon, nem érdekel, hogy nézek ki. Pizsama, kócos haj, mezitláb. Ha viszont valaki bejelentkezik, hogy 5 perc múlva ott van, olyan tempóban kezdek rendet rakni, mintha a lakás bemutató lenne. Tudom, eszembe jutott a párom erről, ez mindig így van. Tehát, hogyha valaki bejelentkezik hozzánk, akkor ott már neki kell álljunk beszélni. Tehát ott hirtelen olyan rendet kell rakni, hogy ilyenkor, hát egy kicsit buslakodok, mert én nem is értem, hogy miért kell akkor a rendrakásnak.
1: Ó, jaj, Istenem, buslakodik.
0: Gábor, hát, hogyha 5 perccel azelőtt, ha valaki 5 perccel azelőtt jelentkezik be, hát akkor nem várja el tőlünk azt, hogy nagy rend legyen, nem?
1: Hát de amúgy is, hát minek? Ne buslakodjál. Jó, én ezt nem írta a hallgató, hogy név nélkül kéri, de én azért név nélkül olvasnám be. Azt mondja, sziasztok fiúk, ne legyetek olyan kíváncsiak, mert megöregedtek. Például beszélek olyannal, amit nem tudhat a család. Most ezt nem tudom, félreírtad-e, vagy autokorrekt. Tehát beszélsz olyanokat, amit nem tudhat a család, vagy beszélsz olyan emberrel, akiről nem tudhat
0: olyan,
1: a család.
0: Olyan emberrel szerintem erre írti.
1: Na, mert szerintem úgy név nélkül illendő. Így ebben az esetben.
0: Igen, igen.
1: Attól függ, miket beszéltek, mert nem tudom, hogyha éppen a Leustyánnak a zárfolyamáról beszélgettek, de te úgy gondolt, a család nem tudhatja, akkor az nincsen olyan nagy probléma. De hát ezért gondolom, hogyha a család nem tudhatja, akkor olyan dolgokról beszélgettek, amit szintén nem tudhat.
0: Érdekes. De szerintem mondom, itt arról van. Szerintem itt arról van szó, hogy beszélget olyan személyekkel, akikről a család nem tudhat. Azért, mert akkor megtiltanák neki, gondolom.
1: Ja. Jó, van itt még.
0: Akkor olvasd, aztán jövök én is.
1: Ébredeznek a hallgatók, jól van. Halis kacok, piszkálom az orrom mai napig, és nagyon figyelek rá, ne lássa senki, ha szabadban vagyok. Jól megpeccintem.
0: Jól megpecint.
1: Vannak dolgok, amiket lehet elhagyni. Hát figyelj.
0: Mi az, hogy jól megpecintem? Hát, mármint az orrodat, vagy elpecinted?
1: Hát utána... amit, igen, a terméket.
0: Azt írja egy másik hallgatónk. Nem merném bevallani senkinek, mert sokan ítélkeznek manapság, de én 2 naponta fürdök. Természetesen, ha szükséges naponta, de ha csak ülök otthon és nem koszolom össze magam, ha viszont megizzadok, természetesen veszek egy zuhant. Őszintén szólva 3 éve tartom így, és őszintén sokkal kevesebb betegségem van, de pszt, inkognitóban mondom.
1: De szerintem ez nem szégyen. De amúgy van nekem is egy olyan tisztálkodási szokásom, ami lehet ebbe a kategóriába tartozik, de úgy elmondanám a rádióban. Uh-huh. Valamiért nekem, én dédnagymamámnál elég sok időt töltöttem a falun, és az a lényeg, hogy ott még ilyen wilding volt. Este mama kitöltötte a hideg vizet, és akkor egy picit másik valamilyen edényben melegített egyet a kájhát, és akkor azt mondja, olyan langyos volt. Na, és akkor úgy kellett lemosdani, mert hát más lehetőség nem volt. Na, az a lényeg, hogy ez gyerekkoromban én annyira szerettem esténként ezt a kis rituálét, amit ott el kellett művelni, hogy én ezt mai napig gyakorlom, úgyhogy én nagyon-nagyon sokszor így a kagyló a tusoló nagyon sok esetben. De úgy tetőtől talpig képes vagyok lemosdani, és még nem is csinálok akkora vizet, mint amekkora a lányok képesek egy tusolás alkalmával.
0: Hát ez érdekes.
1: De igen, de tényleg érdekes, de hogy mit tudom, volt, aki szerint ez ciki, hogy mi az, hogy mele kell tusolni, mert a tusolás az olyan. De én nem tudom, én valamiért ragaszkodom ehhez, úgy mondom, van egy ilyenfajta kötődésem is ehhez a dologhoz. Egyáltalán nem mondanám, hogy lustaság, mert hogy ezzel több a meló, mint egy tusolás, csak gondolom.
0: Gondoltam.
1: Játszani fogunk, Gábor?
0: Igen, gyere egy játékot, az igaz vagy hamisba.
2: Sírja tesszük a délutánokat. Vagány, vágány.

0: informálunk,
1: eligazítunk, sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Reklám.
1: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel. Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzéria is étterem. Az ennivaló barát.
2: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
3: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
4: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a Határpatakban. Egyél igyál korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
5: Tél, nyár, eső vagy kánikula? A Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról. Mi élmény garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
6: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel?
7: A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
8: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
9: Gamma Electronics.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
14: ismét lágerek

kedvéi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Itt is vagyunk az igaz vagy hamis játékunknál, és most a vagányvágányban ebben az órában az Autokittől lehet nyerni egy 400 lei értékű vásárlási utalványt, úgyhogy a nyertesünk, a hallgató majd Csíkszeredában az Autokittnél be tudja váltani ezt a 400 lei értékű vásárlási utalványt. Van egy állításunk, egy feladványunk, és akkor nektek el kell döntenetek, hogy ez az állítás ez igaz-e vagy hamis. Szabolcsot fogjuk hívni, őt sorsolta ki a számítógép.
1: Igen, és ez fontos, hogy hát mi szakértői vagyunk ennek a témának.
0: Hát persze, mi mindent is tudunk.
1: Ha netán nem igaz az állítás, semmiattunk nem igaz.
0: Igen.
2: Hello.
1: Szervusz, Szabolcs.
0: Szia, Szabolcs.
1: Horváth Gábor és végre a helyén lévő B. Szabó Zsolt az, aki köszönt téged. A vagányvágányból keresünk, és hát gondoljuk, reméljük, hogy tudod, hogy miért.
2: Igen.
1: Na, figyelj csak rám, mennyire vagy jártas a különböző, hogy is mondjam, szállítási eszközök terén? Hát, hogy mindenfélével.
2: Hát, eléggé.
1: Nagyon jó. Ez azért jó, mert hogy van nekünk egy kijelentésünk, amiről te el kéne döntsd, hogy igaz-e vagy hamis. De én azt mondom, hogy ez egy nagyon gyorsan próbáljunk túl lenni, hogy én elmondom, csak utána beszélünk róla, jó?
2: Rendben.
1: Úgy hangzik a dolog, hogy egy repülőgép szárnyai alatt lévő hajtóművek levegőt szívnak be és préselnek ki, és így jön létre a tolóerő. Igaz ez vagy hamis?
2: Igaz.
1: Mennyi az egész?
0: Így van.
1: Ezen túl vagyunk, és akkor beszélünk a lényegről. Gyere, mondd el nekünk, hogy vagy.
2: Én jól vagyok, köszönöm szépen.
1: És a másik mi? Fontos kérdés, jaj, mi nagyon. Hát én mindjárt tetováltatok a mikrofont.
0: Alig vártuk, hogy hétfőn legyen.
1: Hallod? A másik kérdésem az lenne, hogy amikor ez a szárnyak alatt lévő hajtómű, szippancs, toló, tójas, préses, mit tudom, te olyankor hogy szoktad érezni magad a gépen rajta?
2: Hát az az igazság, hogy én még nem ültem repülőgépen, úgyhogy nem tudom.
1: Azt a szerencsés minden itt neki.
0: De jó neked.
1: Júj, te egy boldog ember vagy.
2: Igen, miért ennyire rossz?
1: Attól függ, kitől kérdezed. Tehát a Gábortól
0: hát
1: kérdezed, akkor ő már elrepült Kínáig is. Ha tőlem kérdezed, én nagyon sokat repültem, de tőlem inkább ne kérdezz szerintem. A többi hallgató már tudja, hogy miért nem. Jó, a lényeg az, hogy sose késő, de ne siess vele olyan. Hogy igen, kérdezel. Na és Gábor, elmondja, mert nyertél is.
0: Igen, Szabolcs, mivel helyesen válaszoltál, így az Autokittől nyertél egy 400 lei értékű vásárlási utalványt. Gratulálok.
2: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy játszottál velünk, és hát tartsd meg ezt az áldott jó szokásodat, és legyen egy csoda szép estéd.
2: Nektek is.
3: Gratulálunk a csíkszeredai Autokit nyertesének. Az utalványt felhasználhatod autóüvegjavításra vagy cserére, illetve autó, lámpa vagy karosszéria fóliázásra is. Autóüveg, autófólia, Autokit.
4: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
5: A vagányvágány.
4: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: szárnya.
1: Túl vagyunk a nap első és egyben utolsó játékán is. Gratulálunk. Egyébként szeretem az ilyen jó hangulatú játékokat, de annál inkább szeretem az ilyen jó hangulatú, titkos, és mondjam, kacér beszélgetéseket.
2: Ferenc írja, bevallom, én néha megszagolom a tejet, még akkor is, ha tudom, hogy tegnap vettem, valahogy nem hiszek a dátumnak, saját orvosi vizsgálatot végzek.
1: Hát ez
2: na, valljatok a továbbiakban is, mert ez nagyon jó, nekem nagyon tetszik, úgyhogy a következő órában is lesz, miről beszélnünk. 16 óra mindjárt, menjünk tovább a hírekkel.
3: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kibédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
5: Reklám.
6: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utaz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
7: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
8: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
9: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos

0: Szállodákban Németországban housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service, a biztonságos külföldi munka.
1: Magyar menyasszony. Kiállítás Székely udvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székely udvarhelyi Házrezső Múzeum magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
2: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
3: Pársak utca 14.
4: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
5: De mi is az a gyök?
4: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
5: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
6: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székely Hon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
7: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
6: Hiszen állsz, újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
7: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
8: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapék, ágyak, egyedi konyhák, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
9: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Eltávolítatnák a Vándorszékelynek állított szobrot az emlékezés parkjából. Újabb drónt észleltek a román légtér közelében. Borús, csapadékos időnk lesz ma. A részletek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! Nem lehet okot arra Siegfried Muresen, hogy továbbra is titkosak maradjanak a Románia által Ukrajnának nyújtott támogatás részletei. A lehetséges miniszterelnök jelölt szerint az ukránok segítsége nem pazarlás, hanem Románia biztonságát szolgáló befektetés. Muresen szerint a romániai lakosságnak tudnia kell, miért fontos Ukrajna támogatása és milyen veszélyekkel szembesül az ország Oroszország fokozódó agresszivitása miatt. Mint mondta, az Ukrajnában harcolók Romániát is biztonságban teszik. Az országnak ugyanis sokkal nehezebb és költségesebb lenne megvédenie magát, ha az orosz hadsereg közvetlenül elérni a román határt. Úgy véli, Románia egy éven belül lényegesen felkészültebbé válhat a drónfenyegetések kezelésére. Biztonsági okokból figyelmeztető táblát helyezett ki a Gyergyószárhegyi önkormányzat a Maroson átívelő Fedeles hídra. Arra kérik a lakosokat, hogy ne hajtsanak át rajta a járművekkel és a felhívást vegyék komolyan. A figyelmeztetésre elsősorban azért van szükség, mert a mezőgazdasági gépek, traktorok számára már nem alkalmas a híd teherbírása. A község vezetésének szándéka egyértelmű, szeretnék megőrizni a környék egyetlen még álló Fedeles hídját eredeti jellegében. A fából készült építményt soha senki nem vette nyilvántartásba, vagyis nincs rendezett jogi helyzete, semmilyen leltárban nem szerepel, így az önkormányzatiban sem. Elsőként ezért a tulajdonviszonyokat kell tisztázni. Az önkormányzat a saját nevére tervezi telekönyvezni az építményt, ezt követően kezdeményeznék a híd műemlékké nyilvánítását. A helyi közösség összefogásának köszönhetően maradt meg. Ma reggel egy drónt észleltek Kiliától 12 kilométerre északra a román határ közelében, ami miatt roalert riasztást adtak ki Tulcsia megye északi részére, közölte a Védelmi Minisztérium. A nemzeti légtérbe való belépést nem jelentettek. A román légierő 2F-16-os vadászgépe teljesített légtérrendészeti fegyveres szolgálatot, felszállt a légibázisról a helyzet nyomon követésére. A légiriadót 5 óra 30 perckor rendelték el, és 6 óra 14 perckor ért véget.
11: A spanyol labdarúgó szövetség 2 évvel meghosszabbította Luis de la Fuente szövetségi kapitány szerződését, amely így 2032-ig érvényes. A szakember irányításával Spanyolország 2023-ban Nemzetek Ligáját, 2024-ben Európa-bajnokságot, 2026-ban pedig világbajnokságot nyert. De la Fuente 2022. decembere óta irányítja a felnőtt válogatottat. Továbbra sem dőlt el, hogy megtartják-e a november végi katari és december elejé Abu Dhabi nagydíjat a közel-keleti biztonsági helyzet miatt. Hivatalosan mindkét futam szerepel a 2026-os versenynaptárban, a Forma 1 azonban továbbra is figyeli a térség helyzetét. Amennyiben valamelyik verseny törölni kell, Imola lehet az egyik lehetséges európai helyettesítő helyszín.
10: Borús, felhős, túlnyomó rész, csapadékos időre számíthatunk a nap további részében és adáskörzetünkben. A szakemberek szerint fokozatos lehűlés vette kezdetét, amely egész héten kitart. Ma legtöbb 14-16 fokra számíthatunk.
9: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
3: Sziasztok, gyorsan elmondom, ez itt a Vagányvágány Horváth Gáborral és Gőszabó Zsoltán, mert fontos mondandom van. Eldöntöttem, hogy az egyik ártatlanabb titkos dolgomat el fogom árulni. Egy olyat, amit titkon csinálok, ebben az órában? Senki nem tud róla. Ebben az órában fog elhangzani, igen.
12: Hű, öcsém, na mire készülhetünk? Készüljön fel mindenki, mert akkor ebben az órában is olyan titkokról hát vesszük le a leplet, amit eddig nem nagyon árultunk el, és akkor a hallgatók is írhatnak a továbbiakban is, 0735488888, és köszöntjük Angelina Jordant itt a Vagányvágányban.
9: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
13: Vagányvágány.
9: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Informálunk,
1: eligazítunk, sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: van.
1: Zsoltal, arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyek azok a dolgok, amit megtesztek titokban, de sosem vallanátok be, és azt is elmondtuk nektek, hogy név nélkül is küldtetek üzenetet. Mi tudjuk, nagyjából látjuk, hogy kiről lehet szó, de név nélkül fogjuk
2: beolvasni az üzenetet.
1: Igen, viszont Krisztina is vállalja a nevét, azt írja a Facebook oldalunkra, hogy én azzal vagyok úgy, hogy ha egyedül vagyok otthon a lakásban, minden ajtó nyitva hagyok. Ha viszont este egyedül maradok, hirtelen minden ajtót becsukok.
2: Ezzel most gondolkodom. Ez miért titkos? Tehát olyan miért van titokban?
1: Igen, tehát Krisztina miért nem vallott be ezt? Habár most nekünk bevallottad.
2: Nem az anyag, hogy nekünk, mi nem számítunk. Olyan dolgokról beszélünk nyilván, amelyeket nagyon sokan csinálunk titokban, de hogy nem beszélünk róla, mert azért titok, de na mindegy. Van például néhány olyan, ami szerintem tipikus, és majd, hogy nem mindenki csinálta már, de nyilván nem beszélt róla. Ez az exek vagy az ismerősök stalkingolása. A stalkingolás alatt nyilván kukkolást értünk, online kukkolást, ami azt jelenti, hogy néha úgy elvesződsz abban, hogy vagy a volt párjaidnak a jelenlegi dolgait nézegeted, vagy bizonyos ismerősöknek nézed, hogy éppen mit csináltak nyáron. Én amúgy ezen nagyon meg szoktam lepődni, bár nem beszélnek az emberek, nem mondják azt, hogy figyellek, vagy bámultalak, vagy nem tudom, kukkoltalak az interneten. De azért, mit tudom én, ilyen nem túl közeli ismerősök, amikor így megkérdezik, hogy akkor milyen volt, mit tudom én hol, és azt sem tudom, miről beszél, hogy egyáltalán eszembe se jut, meg nem tudom, hogy honnan tudhatja, meg hogy én ki sem posztoltam. Szerintem a feleségem posztolta ki, és az övén keresztül lát. Ez a brutális azért, hogy a világ mennyire lát bennünket. Még akkor is, hogyha tényleg elég sokat teszünk annak érdekében, hogy ne lásson.
1: Norbi írja, nálam az a ciki, hogy amikor ajándékot kapok, nem mindig az az első reakcióm, amit valójában érzek. Ha valami olyat kapok, amiről fogalmam sincs, hogy mire való, akkor is próbálok nagyon lelkesnek tűnni. Na, mi vagyunk egy ilyen helyzetben.
2: Én igen, sokáig...
1: Ez elvárás a társadalom részéről, hogy mindig nagyon boldogok legyünk, hogyha ajándékot kapunk. Vagy inkább tényleg az lenne a jobb reakció, hogy amikor kibontjuk az ajándékot, akkor ha... tetszik nekünk az az ajándék, vagy az a meglepetés, hát akkor vagyunk igazán boldogok. Másképp pedig azt mondjuk, hát köszi szépen.
2: Ez függ az ajándékozó húzalozásától is, mert hogyha olyan ajándékozód van, aki ömtön önmamák az étele, hogy ugye finom, de, hogy na ugye tetszik, jaj, na ugye, vaj, dízé, na kíváncsi vagyok, biztos vagyok benne, hogy jaj, meglátod majd, hát így van felépítve az ajándék, akkor utána kibontod, és azt mondod, hogy hát kösz, akkor nem, nekem öcsém ilyen. Például, tehát olyan árgus szemekkel figyeli azt, hogy nekem mi lesz a reakcióm, úgyhogy ha esetleg annyira nem is örülök annak, amit kapok, de ez ritkán van egyébként, mert én általában tudok örülni már a gesztusnak is. Eszükbe jutott valami, igen.
1: De Zsolt, te azt gondolod, hogy a hallgatók és én is felejteni fogok. Az óra elején azt mondtad, hogy be fogsz vallani.
2: Ebben az órában egyszer csak valami.
1: Ja, ebben az órában egyszer.
2: Nem mondtam, hogy ártatlan valójában, tehát nem számítsatok valami.
1: Nem kell nagy hűhóra számítani.
2: Igen, igen. Slic fennmarad, minden rendben van, szóval nem ilyesmiről van szó. Apropó, abba inkább ne ebbe az órába, jó? Mert gyerekek is hallgatnak bennünket, de hát vannak olyan dolgok, amelyeket titokban csinálunk, de nem nagyon beszélünk róla, de mi nem beszélhetünk róla ebben az órában. Ebben az irányban nem muszáj elmenni, de például párkapcsolati irányba el lehet menni. Biztos, hogy vannak olyan furfangosságok, amelyeket csináltuk, nem feltétlen megcsalás kategóriában, nem biztos, hogy beszélnétek azért róla. A szívecskézésről beszélek meg Sidney Sweeney-nek az új sportkollekciójának a bámulásáról meg.
1: De amúgy miért nem lehet Sidney Sweeney-t?
2: Mit? Jaj, nem tudom, miért lehet Sidney, ha látod, hogy mennyire szidják. A film világ szidja. Nem csak őt, Ed Sheeran-t is.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vakánvágány. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.
6: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

külföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: ez volt a Crazy Town és a Butterfly. Na jó, biztosan mindenki látott már olyan filmeket, ahol a rossz fiúk cigarettáznak egy utcasarkon, és simán csak elpöccintik. Meg biztosan nagyon sokan hallottátok már a Kis Pál és a Borz azon notát, amelyikben dalát, amelyikben van egy ilyen rész, hogy a csikket a városra pöccintjük, stb. De nagyon-nagyon rég, hogy rám ragadt ez a csikket pöccintés, és nagyon nem tudtam vele mit kezdeni, mert hogy ez nem feltétlenül környezettudatos viselkedés, nem a cigizésre gondolok, hanem nem a dohányzásra, hanem hogy a csikket simán elpöccintjük. Na de az a helyzet, hát hogy...
1: Ezt leghamarabb cowboyos filmekben láttuk még.
0: Ott igen. Na nem az a lényeg, hanem az, hogy de amúgy ezt rég csinálom, ezt a pöccintéses dolgot.
1: De mai napig?
0: Igen, nem ez a lényeg. Nem akarok igazából, nem akarok, és ezt úgy oldottam meg, hogy elpöccintem a cigicsikket, utána megyek, felszedem, és eldobom. De ez elég ciki.
1: De akkor ezt nevezhetjük valami rigolyának, nem? Vagy
0: hát az, de...
1: Tiknek, vagy hogy nevezik ezt?
0: De ez tökéletesen beleillik a témánkba, mert hogy ez egy olyan dolog, amit tényleg titokban csinálok. Tehát most beszélek róla először. De ez egy olyan dolog, tényleg senkinek nem mondtam. De annyira rá vagyok kattanva erre, hogy elpöccintem, és nyilván vállalva az, hogy nagyon csúnyán megnéznek emberek, hogy sőt, aki tudja, hogy ki vagyok, meg azt is tudják, hogy azért nagy környezetvédő vagyok, így látom az arcokon, hogy nézd meg a rohadékot.
1: Mit pofázik ez a rádió, vagy igen.
0: Csapja ki az út közepén, de megyek utána, ott és szedem össze.
1: Ez legközelebb
0: meg kell figyelni. Nem tudom, valamiért úgy gondolom, hogy hozzátartozik a karakteremhez. Lehet, ez egy belső játék. De azért is rólam szól, és nem a külvilágról, nem azért pöccingetem, hogy valójában tűnjek, valaminek tűnjek kívülről, mondom. Tehát ez egyértelműen rólam szól. Hogy én az a fickó vagyok, aki kell a Tarantínosan pöccincs az izét.
1: Ez csak valamilyen pszichológiai látlenetet...
0: Az Gábor, hívjuk fel, gyere Bagdi Emőkét, hogy biztos elmondja, hogy hülye vagyok, mint a fő.
1: Emőke, hogyha hallgatsz bennünket, kérlek.
0: Ne, ha tetszik hallgatni bennünket.
1: Ha tetszik hallgatni bennünket, elnézést, igen. Kinga írja, én titokban mindig előre megnézem az étteremben az étlapot az interneten. Mire odaérünk, már szoktam tudni, hogy mit fogok enni, de amikor megkapom az étlapot, még legalább 10 percig úgy teszek, mintha komoly döntést kellene hoznom.
0: Ez jó.
1: Ez igen.
0: Hát
1: tehát
0: jó.
1: Akkor ilyenkor a menüt még fellapozod, és ott vakarod a fejed.
0: De miért amúgy? Miért lenne ciki, hogyha azt mondanád, hogy te már megnézted? Vagy az árak miatt? Vagy mi? Nagyon kíváncsi vagyok. De figyelj csak, a névtelenül író hallgatónk azért folytatja a dolgot, illetve aki nem névtelenül, de azért kitaláltam, hogy azért névtelenül szeretné. Igen, név nélkül írja is. Ugye ő írta, hogy beszél olyannal, amit nem, olyan emberrel, akiről nem tudhat a család. Uh-huh. És akkor mi mondtuk, hogy hát biztos van benne valami. Ő meg azt írja, hogy egyik ismerősömmel elosztottuk, hogy délután van, és nincs mit főzni, vagy fa sincs vágva, és ilyesmi. Ne értsétek félre, nincs pasi a háttérbe. De akkor magyarázd már el, hogy ez erről miért nem tudhat
1: miért
0: a család.
1: Igen.
0: Tehát az, hogy nincs fa vágva, az úgy röpköd ez a mondat mindenkinél. Megvéskedj. Gábor, te hány szó hallod ezt? Pellet hely.
1: Mármint mit, hogy hallok?
0: Pellet Gabi.
1: Pellet Gabi.
0: A pelletet felhasogattad-e? Na.
1: Jó.
0: Én nem értem, ebben nem értem a titkot, az igazság. Tehát, hogy
1: nem baj, a név nélküli hallgatónk írja majd meg, hogy miért
0: van a titok. Igen. Szerintem Lacinak az üzenetét nem olvassuk most fel, mert hogy nem talál ide, viszont valaki írt még névtelenül nekünk, és azt majd egyszer csak el fogjuk olvasni, de azelőtt még
1: megemlítjük. És te is jössz a vallomásoddal. Igen. Vagy ez volt a vallomásod?
0: Igen, ez volt. Hát ez volt. Hát mondtam, hogy nagyon veszélyes, de azért elég ciki tud lenni bizonyos helyeken. Weekendet hallgatunk, Take My Breath.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Mi ezek ilyen cikkeket találtam a témában, hogy 7 undorító dolog, amit a nők csinálnak, de nem vallják be. Erre fel egy olyan lapos, semmit mondó AI által összeállított cikk került előm. Most kémet mondja az, hogy reggel nincs, vagy bocsánat, délben nincs időt sminkelni, és a reggelire ráhúz a legkevesebb, ez mitől undorító? Vagy hogy kivezed a hajadat a lefolyóból. Most három...
1: Hát ez mindennapi dolog. Tehát...
0: Igen. Na, mindegy, hát két kislányom van, szóval ezt én csinálom, de hát ez nem tudom, ez mitől undorító. Most nyilván, hogy az embernek egyszer csak a haja ott marad a lefolyóban, ami kiesett, ott maradjon. Jó, szóval van egy hallgatónk, aki azt kérte, hogy név nélkül, de azt olvassuk be, hogy Magyarországról. Jó, Magyarországról hallgatsz, akkor gondolom, hogy hiába mondanák a nevedet, biztosan most még kevesebb a hallgatónk Magyarországon, kevesebb az esélye, hogy mondjuk rád ismernének. Azt írja nekünk, hogy én szoktam a közösségi médiában hölgyismerőseim mesztelenkedő, illetve kirívó képeit nézegetni. Sőt, az OnlyFans-en is pikánsabb videók közt nézelődni. Számomra sokkal izgalmasabb, mint egy sima felnőtt film. Na, az lenne ciki, ha tudnák is. Perverz vagyok? Szerintem nem. Tehát ez most már szerintem hozzátartozik a mindennapokhoz, amiről beszélsz. Attól függ egyébként, hogy a perverzió az leginkább attól függ, hogy ezután mit teszel. Tehát aki perverz, az nem áll meg itt, hogy megnéz egy-egy fotót, vagy kicsit elgondolkodik, vagy fantáziálgat. Ez az emberiség történetével egyidős dolog. Tehát
1: igen, viszont ez már a perverzió kezdete lehet, nem? Mert hogyha, de itt most az a kérdés, hogy a hallgatónak van-e párja?
0: Miért? Ez miért fontos?
1: Hát mert hogyha van párod, és te közben másoknak a kirívó fotóit, vagy meszelenkető fotóit
0: kutatod. A közösségi médiában nincs mesztelen fotó.
1: Hát nem neked,
0: meg
1: hanem...
0: elkeresel egy olyan oldalt, ahol tipikusan az emberek mesztelenül szoktak csinálni dolgokat, akkor azt meg szerintem nagyon sokan csinálják, akinek van párjuk, és ettől mitől ez perverz a dolog?
1: Hát én arra értem, hogy ugye írja a hallgató, hogy a közösségi médiában hölgy ismerőseit és a kirívó képeit szokta nézegetni.
0: Igen.
1: És hogyha van párod, akkor a hölgy ismerőseidet nem nézegeted a kirívó képeit.
0: Mit csinálsz velük? Pattintod gyorsan, vagy?
1: Hát igen, de itt úgy látom, hogy a hallgató direkt nézegeti a hölgy ismerőseinek.
0: Hát igen, de sokan nézegetjük direkt az ismerőseink képét, ha szépek. Hát most nyilván nézegetjük. Hát most érted, mivel több az, mint hogy mész a strandon, meglátsz egy csodaszép nőt, és rá, nem tudom, rajta tartod a szemed 3 másodperc, mert nem bírod elszedni. Ha
1: nem kapsz egy nyaklevest, az asszonytól.
0: Vagy jó, ki, azt... vagy nem, én ebben nem látok egyelőre. Tehát ebben, amit leírtál, ebben nem látok semmilyen féle perverziót.
1: Én azt vallom be, ír egy másik hallgató, hogy ha valaki nálam vendégségben használja a mosdót, utána mindig megnézem, hogy mit csinált. Nem turkálok semmiben, csak valamiért ellenőrzöm, hogy minden rendben van-e. Ugyanezt csinálom egy szállodában is, csak ott még azt is megnézem, hogy nem maradt-e valami az előző vendég után.
0: Hú, ez nagyon érdekes, ezt többektől hallottam egyébként. Ezt többektől hallottam, hogy valami ellenőrzöm.
1: De hogyha valaki... Jaj, értem, tehát a szállodára gondolsz. De az, hogy valaki vendégségbe megy hozzád, és bemegy a fürdőszobába.
0: Az arról beszélek. Meg... A szálloda az természetesen szerintem mindenki csinálja, hogy megvizsgáljuk a budit nyilván, de hogy ha ez a vendégséges, ezt hallottam több embertől, hogy miután a vendégek elmennek, ő megnézi. Sőt, már hallgató is írt, amikor vendégekről beszélgettünk, hogy hogyan kezeld a vendéget, de egyszer jött egy hallgató, hogy ő mindig megnézi. Lehet, hogy ugyanaz a hallgató volt, de hogy emlékszem, hogy volt már egy ilyen. Érdekes.
1: De mi? Kinyitod a fürdőszoba ajtót? Nem elég, hogyha besmakkolsz egyet, és akkor onnan minden kiderül?
0: De miért feltétlenül smakkolni kell, mert nem minden a smakból derül ki. Most érted?
1: Á, nekem ez számomra nagyon fura. Én nem szoktam ilyet csinálni, hogy a vendégek után kutakodok, hogy vajon mi történhetett a fürdőszobában. Jó, vannak még üzeneteink, olvasok hamarosan. 0730548888, ide írjatok.
2: Zsírja tesszük a délutánokat. Vagá!

0: könnyű délután a Gagán.
1: A Vagány Vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga.
0: Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Reklám.
1: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
0: Fások utca 14.
2: Jaj, csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
3: Amikor már az egerek és a spájzban vannak, ne késlek egy. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
4: Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptimia Piescavica burgert a Stationben. Burger vagy Piescavica? Ugyan már. A Szeptimiában nem kell választanod.
0: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Mi csináljunk a lány búcsún?
6: És a legény búcsún?
5: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
7: Fagitúrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mountain Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor bagitours.ro.
8: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
9: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
8: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
10: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
11: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székely udvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
12: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
13: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
14: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
15: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
16: A reklám után
17: ismét lágerek,

0: első kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: maradnék még a név nélküli hallgatónak az üzenete mellett, mert hogy feltevődött a kérdés, hogy ez perverzió-e. Én tovább mennék egy kicsikét.
1: Na.
0: Ha sétálsz az utcán, tényleg a kutyával, vagy akár a feleséged, de a barátaiddal bármi, és látsz egy elhúzott függönyt, és a függöny mögött valakik valamit csinálnak. Nem feltétlenül azt csinálják.
2: Én tuti benézek.
0: Na, ez a kérdés.
2: Én tuti, hogy benéz.
0: De szerintem már nem olyan nyilvánvaló, mint a hallgató üzenete. Kérdezem én, hogy na, ez mennyire okés?
2: Hát nem okés, de hogyha nincs elhúzva a függöny, és arra nézek, és meglátom, hogy mi történik.
0: Egy hölgy vetközik, tegyük fel. Pont a meztelenség résznél tart. Tovább mész, vagy megállsz egy kicsit azért?
2: Hát... Hű, milyen helyzetbe hoztál engem? Hát én azért benézek, na hát most minden nézzék be.
0: Nyilván benézel, mindenki benéz. Csak hát az előbb olyan nagyon komolyan, és hogy is mondjam, olyan tisztelettudóan megkérdezted, hogy az illetőnek, a hallgatónak van-e párja,
2: igen,
0: akkor
2: igen,
0: már
2: igen.
0: Nem biztos, hogy rendben van az, hogy ismerősöknek a képeit nézegeti, kirívó képeit, vagy kihívó képeit.
2: Hát jó, de ki tudja, hogy az a hölgy, aki épp vetközik a házban, ő nem direkt hagyta úgy a függönyt, mert neki van egy ilyen perverzió.
0: Ismerek olyan hölgyeket egyébként, tehát mondjam-e.
2: Amúgy vagy tényleg. Kintről nézik, vagy kukolják.
0: Így van, tehát ismerek, aha, nem is egyet, olyan hölgyeket, akiket rendesen beindít az, hogyha őket valaki látja olyan helyzetekben. Na, uh-huh, mindegy. Ezt a részt engedjük is most, mert nem ez a lényeg, hogy ő akarja, vagy nem akarja. Ezt nem tudhatod. Adott a
2: inkább
0: helyzet.
2: Az a kérdés, hogy benézünk-e.
0: Hát engem el kell rángatni, nem hogy benézünk.
2: Ez igen. Jó, írja Mária nekünk, én bevallom, hogy néha úgy teszek, mintha emlékeznék valamire, pedig fogalmam sincs róla. Valaki elkezd mesélni egy régi történetet, én meg bólogatok, hogy persze, persze. Közben pedig próbálom beszélgetésből kitalálni, miről van szó. Voltam én is ilyen helyzetben. Valamiért nem jön az, hogy bevalljam, hogy fogalmam nincs, hogy miről van szó, mikor valaki elkezd mesélni egy régi történetet, ilyenkor próbálok rájönni. Ez valamikor eszembe. Nem tudom, ez valamilyen hülye reflex részem.
0: Mert hogy valószínűleg jobban járnánk, ilyenkor azt mondanánk, hogy nem emlékszem erre a dologra, mert hogy lehet, hogy többen maradnánk, vagy a másik lehet még kiegészíteni ezzel azzal. Nem tudom, ez milyen reflex amúgy. Közben érkezik névtelen egy másik üzenet. Persze, hogy nézegetjük a nőket, férfiak vagyunk. És a feleségem is tud róla, néha meg is beszéljük. Azért van az a kategória, amiről nem beszélnél a feleségednek, szerintem. És ott van ez mellett, most ugye ezt hozza a social media, ez a szívecskézés, ami számodra azt mondja, hogy ártatlan, de azért mégis azt jelzed vele, hogy tetszik neked, és te szeretnéd azt vele tudatni, hogy ez tetszik neked. És ez nyilvánvalóan egyfajta gesztus kifele.
2: Tehát akkor a fotóra nem egy lájkot nyomsz, hanem szívecskézed.
0: Hát most Instán azt nem csak szívecskézni lehet, nem?
2: Instán igen, viszont Facebookon lehet.
0: Nem tudom, nagyon ritkán csinálom, és inkább lájkokkal szoktam, de hogy mondom, ez egyfajta ilyen kényszer, hogy azért tudasd vele, hogy neked az tetszik.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Tudjátok, ez a rádiózás is néha olyan, mintha kukolnánk egy kicsikét. Leginkább azért, mert hogy ezek által az ünnepek által nagyon sok mindent megtudunk. És ezt most szorozzátok meg 20 évvel, és nem tudom hány száz vagy ezer témával. Én azért, ha valaki megkérdezi, miért szeretem ezt csinálni, néha szokták, akkor ez is köztük van, hogy annyi embert megismerek. Embereknek annyi dolgát megismerhetem. Nyilván nem nagyon emlékszem ezekre a dolgokra, de hogy belém kerülnek valamilyen szinten. Ezzel sem azt akartam mondani, hogy 10 év múlva is fogjuk tudni, mit írtál most.
1: Na jó, hallgassuk meg a híreket, aztán jövünk vissza.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Reklám.
5: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
6: A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
7: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
6: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
7: Viking Kft. A te biztonságodért.
8: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumi Service Farkaslak a Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
9: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
10: 0786 498 098
9: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
11: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badogos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badogos Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82.
12: Telefon 0745 123 897.
13: Profiterm. Két

0: évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi kötőjel term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
1: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
2: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
1: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
3: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
4: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: Ma rajtól a 17. dráma kortárs színházi találkozó. Három dróndarabot emeltek ki a Fekete-tengerből. Megerősödő szélre és lehűlésre figyelmeztetnek a szakemberek. Jó napot kívánok, hozom a részleteket. Én Hadnagy Éva vagyok. Három dróndarabot emeltek ki a Fekete-tengerből, miután kereskedelmi hajók sodródó tárgyakat jeleztek Románia kizárólagos gazdasági övezetében, közölte a Védelmi Minisztérium. A haditengerészet búváregységei három Konstancától mintegy 33-37, illetve 42 tengeri mérföldre található helyszínen avatkoztak be. A szakértők megállapították, hogy egyik roncsdarab sem jelentett robbanás veszélyt, ezért hajózási figyelmeztetést sem adtak ki. Mint ismert, a haditengerészet katonái szombaton azonosítottak egy másik dróndarabot is, amelyet egy nappal korábban a határrendészek találtak. Az év második felének kezdete óta több az Ukrajna elleni orosz háborúban használt drón roncsait ártalmatlanították a Fekete-tenger romániai partszakaszán, Tulcsia és Konstanca megyékben. Ma a Magyar Dráma napján rajtól a 17. alkalommal jelentkező drámakortárs színházi találkozó Székelyudvarhelyen. A Tomcsa Sándor Színház nagyszabású rendezvénye idén három helyszínen összesen 17 produkciót kínál. A Szikulus Ifjúsági Házban ünnepélyes megnyitóval rajtól a fesztivál, majd nyilvánosságra hozzák a korábban meghirdetett 6. drámázat drámaíró pályázat nyerteseit. A találkozó idén is tematikus jelmondat köré szerveződik, hétköznapi antihősök. A válogatás gerincét olyan előadások alkotják, amelyek esendő, sebezhető a belső és külső világukkal, harcoló kisembereket állítanak a középpontba. 17 produkciót láthat a közönség, tantermi előadástól kezdve kocsmaszínházon át, független társulatok produkciójáig, illetve koncertelőadásokig. Megállították ma a forgalomban Kalin Georgescu-t, majd rendőri kísérettel magasuájai otthonába vitték, értesült igazságügyi forrásoktól az Ager Press. A volt államfőjelölt lakásán a nyomozók egy csalási ügyben tartottak házkutatást. Az ügyben előállították Jonel Rusen üzletembert is, aki korábban részt vett Georgescu elnökválasztási kampányának finanszírozásához szükséges pénzek összegyűjtésében. A szervezet bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség közölte, hogy ma 5 helyszínen tartanak házkutatást. Kutatást, a szervezet bűnözői csoport létrehozása és különösen jelentős kárt okozó, folytatólagosan elkövetett csalás gyanúja miatt. A díkot szerint a bűnözői csoportot 2021. szeptemberében két román és egy olasz állampolgár hozta létre, és főként Romániában, de Nagy-Britanniában is jogtalan vagyoni haszon megszerzésére törekedett. Az ügyészség több mint 1,1 millió eurós kárt okozó csalás gyanúja miatt nyomoz. Bukarest vezeti a legjobban fizetett munkahelyek toplistáját egy friss kutatás szerint, számol be az Observator News. A legjobban fizetett alkalmazottak többsége az IT-szektorban, a jogi területen és a gyógyszeriparban dolgozik. Jelentősek a különbségek a többi nagyvárossal összehasonlítva is. A fővárosban a nettó átlagbér meghaladja a 7000 lejt, ezt követi Kolozsvár 6600 lejjel és Temesvár valamivel több mint 6000 lejjel. A legalacsonyabb fizetések Hunyad megyében vannak, ahol az átlag mindössze 4100 lei. Csütörtök reggelig lehűlés, esők és szeles időjárás várható az egész országban, ma pedig 24 megyében erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lesz érvényben, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hőmérséklet átlagosan 8-12 fokkal csökken, az ilyenkor megszokottnál hidegebb idő lesz.
4: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro.
8: Sziasztok, fiúk, üzenem a szürke Opel Astrás embernek, hogy hónapok óta kapcsolatom van a feleségével a Petőfi negyedben, Szovátán. További szép napot kívánok nektek, Roberto. Köszönjük szépen, ez itt a Vagányvágány. Horváth Gábor Bészapos volt. Ez feldobta a napomat, ez az üzenet. Köszönjük szépen egyébként. Nem tudom, hogy Rudolfnak, azt hiszem Rudolfnak, igen. De köszönjük nagyon-nagyon szépen ezt az üzenetet.
9: És témát fogunk váltani, a toxikus férfi 6 típusáról fogunk beszélni, megszakértjük ezt is, úgyhogy a szakértői mellényt azt felveszünk. Írjatok nekünk a 0730548888-ra, itt a Follow the Flow és a Gavallér.
10: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
6: Vagányvágány.
10: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: szakértői köpenyünket felveszünk.
1: Vége. Ne akármilyen úgy szakértőit, a pasas szakértőit.
0: Pasas szakértőit is, a hölgy hallgatóink nagyon figyeljenek, sőt reagálhatnak is, hogy ugye arról fogunk beszámolni, hogy hát állítólag 6 típusa van a toxikus férfinak. És hogyha a hölgyek, ti találkoztatok ilyen férfiakkal,
1: vagy
0: akiket
1: típusra
0: fel fogunk sorolni, vagy hetedik típusra, akkor azt mindenképpen meg kell írni nekünk. És azt is meg kell írni, hogy hogyan éreztétek magatokat ezekkel a típusú férfiakkal. Mert azt mondja Bien, hogy a toxikus férfiak nem mindig nyilvánvalóak. Néha épp a legártatlanabb külső mögé bújik a legveszélyesebb viselkedés.
1: Ezzel viszont egyetértek, ugyanakkor meg úgy gondolom, hogy itt a férfiaknak is lehet beleszólása ebbe a dologba. Én itt már is az elsőbe belekötnék, mert nem annyira fehér-fekete, most nyilván ilyen cikkeket nem lehet úgy írni, hogy mindenkinek megfeleljen, ez teljesen nyilvánvaló, de ezt nem is kell készpénznek venni. Ezek ilyen iránymutatók, van bennük igazság, érdemes ezeken elgondolkodni, azon is, hogy mit jelent, hogy toxikus. Mert hogy egy ember toxikus egy dolog, de hát vannak toxikus kapcsolatok. Mindegy, hogy melyik fél toxikus és hogyan. Tehát most én nagyon szívesen beszélnék úgy egy műsorban egyszer csak, hogy akkor, hogyha már toxikus pasasokról beszélünk, akkor beszélünk toxikus nőkről is, de akkor toxikus kapcsolatokról is. Van sok-sok óránk, szerencsére 3-tól 7-ig, úgyhogy beleférne.
0: Hát
1: csak hát most titkolóztunk. Úgyhogy most beszélünk a toxikus férfiakról, és itt a hagyományőrzőt említik az első típusnak.
0: Igen, ő az, aki konzervatív értékeket vall, ami valójában azt jelenti, hogy a nőket nem látja másként, mint háztartási alkalmazottként és tenyészkancaként. Na tessék, hát hogy lehet ilyent írni, hogy tenyészkancaként?
1: Ismerek olyan férfit, aki tényleg így gondolja.
0: Hát, elég elszomorító, hogy 2026-ban is vannak olyan férfiak, akik így
1: egy olyan társadalomban, ezt. És ahogy mondjam, egy olyan hagyományos közegben élünk, ahol elég gyakori az ilyen, csak mondom. Tehát ebből van szerintem a legtöbb nálunk, ha mondhatok ilyet, Erdély, most Erdélyről beszélgetek, és azt hiszem, hogy ebből van a legtöbb, az ilyen hagyományőrzőkből, de a hagyományőrzés nem csak ezt jelenti. Tehát vannak azért hagyományosok...
0: Nézőjelesen hagyományőrző szerintem.
1: Hát igen, én is annak tartom magam valamilyen szinten, tehát én azért, hogy is mondjam, alapértékekben hiszek leginkább, de egyáltalán nem abban, hogy a nő az egy mosogatógép. De hogy...
0: Igen, igen.
1: Hagyományosan gondolok magamra, mint férfi. Inkább így mondanám.
0: És azt mondják, hogy a hagyományőrző típus azt állítja, hogy szereti és tiszteli a gyengébbik nemet, de ez ne tévesszen meg egy hölgyet sem, mert az igazság az, hogy nem is tekint rájuk emberként. És állítólag gyűlöli a feminizmust, és nem érti, hogy egy nő miért akarhat többet az élettől, mint hogy a konyhában robotoljon gyerekkel a karjában. És nem tetszik neki az egyenjogúság, mert jókat adott a nőknek, így nehezebb őket kontroll alatt tartani. Hát én nagyon idézőjelbe tenném ezt a hagyományőrző típusú férfit.
1: Nem
0: megfelelő a hagyományőrző.
1: Én is így nevezném meg. Én is így nevezném meg, de nyilván itt nüanszi különbségek vannak. Alapvetően igen, ezzel egyetértek, hogy van egy ilyen típusú férfi. Van, aki ezt így gondolja, és ezt így gondolja.
0: Hát van, de te is magadat odasorolod be, tehát a hagyományőrző között.
1: Igen,
0: de mégsem rád valami.
1: Nem is hiszek a modern feminizmusban, én tényleg nem. Tehát, hogy egyáltalán nem. Viszont nyilván mondom még egyszer, tehát, hogy soha életemben nem gondoltam úgy a női nemre, vagy a páromra, vagy bárkire, mint nekem az alattvalom, vagy mint kevesebb én nálam. Csak én magammal szeretnék foglalkozni ebben a kérdéskörben. Itt érdekes, mert itt ugye a nő szemszögéből mutatja meg a férfiakat. Uh-huh. Itt érdekes megnézni azt is, hogy a férfi saját szemszögéből ez mit jelenthet. Hogy ezt vajon miért gondolja így? Mert lehet, hogy így látta az apukájától, vagy a nagypapájától. Na jó, ezzel megyünk tovább, kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Természetesen 0730 54 88 88, Miles Zola, Leona Lewis.

Földön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Érdekes, amit Rokman Laci ír, azt írja, hogy egy újabb zseniális cikk. Az az érzésem, hogy itt össze van mosva a kapcsolaton belül szerepvállalás a felek egyéniségével, illetve az intellektuális kapcsolat állapotukkal. De milyen közegben tárgyaljuk mindezt, milyen kulturális háttérre, mert millió kombinációja lehet ennek, vegyes házasságok, interetnikai kapcsolatok, stb. Igen, Rokman Laci, csak van egy érdekesség ezzel kapcsolatban. Apropó, hogy most már feljöttek itt akár a vegyes házasságok, meg az interetnikai kapcsolatok, stb. Miért van az, hogy az esetek többségében a nőnek kell alkalmazkodni a férfi kultúrájához, és ez nem fordítva történik? Mert én ezt vettem észre. Amúgy van ezzel kapcsolatban egy zseniális film, most már elég réginek számít, de én mindenkinek ajánlom, nézzétek meg. Die Weise Massai, ez a címe, ez egy német film. Egy antropológus hölgyről szól, aki a vőlegényével elutazik Afrikába, és ott megismer néhány busmant egy buliba. De olyan busmanok, akik tényleg, tehát Ádám kosztüm a bozótban élnek, onnan érkeznek meg, és annyira megtetszik a hölgynek az egyikük, hogy egyszerűen simán ott hagyja a pasasát, aki hazarepül Németországba, és ő beköltözik a bozótba ezzel az úriemberrel.
1: Hát ez nem egy dokumentumfilm?
0: Nem, ez egy, játékfilm. Ez egy játékfilm, Die Weise Massai. De hogy ezt a filmet ajánlom, mert tényleg tanulságos ilyen szempontból, hogy azért vannak azok a mélységek, meg szakadékok, amit valószínűleg nem lehet áthidalni érzelmektől függetlenül.
1: De feltehetjük úgy is a kérdést, Zsolt, hogy egyáltalán miért kell valakinek a kultúrájához valakinek alkalmazkodni? Nem lehet ezt megoldani úgy, hogy mind a ketten élitek a saját életeteket úgy, hogy egy párt alkottok, és nem kell alkalmazkodni a másiknak a kultúrájához, hogyha esetleg egy interetnikai kapcsolatról beszélünk?
0: Figyelj, tehát hogyha tegyük fel a párod egy
1: Valamennyire csak kell alkalmazkodni és puhulni?
0: Ez a két embertől függ. Tehát, hogyha a másik fél egy olyan kultúrában nőtt fel, egy olyan szokásrenddel nőtt fel, ami őt meghatározza a mindennapjait, akár a személyiségét is, és határozottan csorbulna, vagy rosszul érezné magát, hogyha ő ezt el kéne hagyja, te pedig hajlandó vagy kompromisszumot kötni, már pedig azért vagytok együtt, mert te úgy döntesz, hogy hajlandó vagy ezzel kompromisszumot kötni, én ebben nem látok problémát. Én akkor látok problémát, amikor valami összejön, mondjuk szerelmesek lesztek, és az elején nyilván minden szabad és minden rendben van, és attól a pillanattól kezdve, hogy mondjuk összeházasodtok, vagy összeköltöztök, attól a pillanattól kezdve...
1: És akkor bukik ki.
0: Hirtelen el lesz várva bizonyos dolgoknak a tömkelege. Akár egy kapcsolatban. Láttam már ilyet egyébként, nem keveset, tényleg láttam már ilyet, és a legveszélyesebb ebben a kategóriában a vallásosságot gondolom, mert az, ami a hétköznapjaidat talán annyira láthatóan nem határozza meg. Tehát, hogyha valamilyen hogy is mondjam, szokásbeli dologról lenne szó, hogy mit tudom én, te egy olyan helyről származol, ahol minden reggel kékre festik a lábukat, és te így vagy jól, az egy látható dolog. A vallásosság az egy ilyen sunyi dolog ilyen szempontból, hogy az ember nyilván teszik a homlokára, és lehet, hogy olyan 6 hónapig, egy évig, 2 évig el is tud tőle tekinteni.
1: Hát, egyszer csak jó, de az ember azt gondolná, hogy ha párkapcsolatba kezd bárki is, igen, az előbb-utóbb kiderül még a párkapcsolat alatt, hogy akár a vallásosságról beszélvén, akár más irányból megközelítve a témát, szerintem a házasság előtt csak ki tud derülni, vagy kiderül az a dolog, hogy mibe megyünk bele, amennyiben házasságot kötünk az adott személlyel. Te láttál ilyen példákat, hogy csak a házasságban derült ki?
0: Igen. Igen, sőt, mondok jobban.
1: Az rég rossz.
0: A legtöbb esetben szerintem a gyermekeknél derül ez ki. Mikor feltevődik a kérdés, hogy hogyan kereszteljék, mit csinálják, hogyan neveljék a gyereket a vallásos szempontból, tehát járjon templomba, járjon imaórára, vagy mit tudom, hogy hívják ezeket. Én azt látom, hogy általában itt szokott kibukni ez a dolog.
1: Megértettem. Jó, várjuk a véleményeket. 0730548888. Can't stop the feeling. It's on Justin Timberlake.
2: Színre tesszük a délutánokat. Vagány

0: feeling.
1: Justin Timberlake nem bírja abba hagyni a jó érzést, mi sem bírjuk abba hagyni. Arról beszélgetünk, hogy találtunk egy cikket, amely sorolja a toxikus férfi típusokat, és itt van a második, az az öntelt, a konditermek állandó lakója, és az a bajom nekem ezzel a kategóriával, hogy irtózatosan előítéletes. Tehát ez nagyon veszélyes. Tehát nem szabad ilyet mondanod. Tehát
2: az, hogy... Hát jó, csak tudod, ezt, egy hölgy írta ezt a cikket.
1: Vágom, most én megértettem, csak függetlenül attól, hogy nő írta, vagy férfi írta, ezeket veszélyes, ezek a kijelentések veszélyesek, kérem.
2: Igen. Tehát,
1: hogy leírod te, hogy van az a fajta férfi, aki nem bír úgy elmenni a tükör előtt, hogy magára ne pillancson, és ez
2: ezzel... Hát de van a hölgyekből is ilyen típus.
1: Igen, de azt írják, hogy az ő élete edzésből, evésből, alvásból és szexből áll. Hagyjatok már békén, tehát hogy most őszintén, és akkor megmondhatjuk, hogy minden konditerembe járó, vagy kigyúrt, vagy izmos férfi ilyen,
2: hát ez
1: de hogy
2: is. Nagyon általános.
1: Nem így meg, komolyan. Meg az a másik baj a cikk írójának ezzel a fajta férfival, hogy számára csak a külső számít. Hát mi van akkor, hogyha találkozik egy olyan hölgyel, akinek szintén csak a külső számít, csak akkor nézik egész nap egymást, tök jó vannak. Tehát most őszintén láttam már olyan kapcsolatot, hogy őszintén jobban működött, mint a nem tudom, a mély költők házassága, érted, akik minden nap egy Shakespeare-t elolvasnak egymásnak, és veszekszenek reggeltől estig. Tehát nem hát... látok ebben problémát. Tehát, hogy hagyjad mindenki abba, higgyen, amiben akar.
2: Igen, csak azt is írja Angéla, hogy semmiféle tiszteletet nem érez a nők iránt, mármint az öntelt típus, csak önmagát szereti, és ő az, aki ha már megkapott, mármint a hölgyet, hogyha megkapta, akkor ghostingol, majd újra előkerül, ha épp nincs senki, más is unatkozik.
1: Ilyet csináltam már én is, de konditeremben ritkán fordultam meg.
2: És most nem is nagyon nézted magad a tükörre.
1: Nem erősen.
2: Ghostingoltál?
1: Jaj, csináltam már ilyet. Miért nem csinálta, te is csináltál ilyet.
2: Dehogy nem. Andrea ír nekünk, én a kontrollálló férfi tartom az egyik legnehezebbnek. Volt olyan kapcsolatom, ahol eleinte még romantikusnak gondoltam, hogy a párom mindig tudni akarja, hogy hol vagyok, kivel vagyok, mikor érek haza. Aztán egy idő után már magyarázkodnom kellett azért is, ha egy kollégámmal beszélgettem. Utólag jöttem rá, hogy ami az elején figyelmességnek tűnt, az valójában kontroll volt. Igen, na ez a típus megvan.
1: Na látod, ennyi, tehát mikor az élet beszél, érted? Tehát Andreának ez a néhány mondata 30-szor többet mondott, mint ez a hülye cikk, amit olvasunk most őszintén. Na most nézzük a következőt, tehát a következő, aki ugye abban lehet veszélyes, hogy hát sok nőnek ők a szimpatikusak. Emlékszem iskolában milyen frusztráló volt, hogy minket mindig komolynak tartott, és akkor volt egy-két hülye gyerek, akiket meg körül lengtek a lányok, mert hogy ők ilyen nagyon-nagyon gyerekesek voltak, és nyilván a lányokban fölébredt ez az anyai szellem, vagy anyai ösztön, vagy nem tudom, minek hívják ezt a putyukáját, vigyázunk rá, meg olyan cuki, meg izé, meg nyilván fel sem merült, hogy meg akarja bármelyiket csókolni, de nyilván neki is ugyanúgy felmerült, mint nekünk. Csak mi voltunk a komolyok, akikkel nem foglalkozunk. Mert...
2: Na. Ez az, aki nem nőtt fel típus. Azt mondja ez az Angéla, aki a BN-re írt, hogy ő az, akinek az értelmi és érzelmi fejlődése megrekedt 18 éves korában, és állandóan bulizik, iszik, és 30-40 évesen is ugyanazon a szinten van, mint koleszosként volt.
1: Azt is írják, hogy
2: az a probléma,
1: igen?
2: Az a probléma, hogy én ilyen típust is ismerek.
1: Én is, de én olyat is, aki ezt csinálja, de közben tök jó fej, meg tisztelet, és írtozatosan tisztelet tud a nőkkel szembe. Azt is írják, hogy őrülten menőnek tartja magát, és maga biztos, bár nem tudjuk mire fel. Hát, kedves Angéla, hogyha neked pont volt egy rossz tapasztalat egy ilyen típusú férfi, attól még nem biztos, hogy minden 30-40-es férfi, aki szeret bulizni, és mit tudom én élni, attól még nem tiszteli a nőket, és hülye gyerek. Tehát, hogy ezek nagyon veszélyesek, ezek a cikkek, komolyan. És akkor érted, most a másik a metrón olvassa, mert mit csináljon egyebet, elolvassa a metrón, bemegy a munkahelyére, és az első férfit, aki belenéz a tükörbe, feljelenti a rendőrséget.
2: Ő már megállapítja, igen, megállapítja, hogy az melyik toxikus típusba tartozik bele az adott személy.
1: Na mindegy, van egy negyedik is, de azt most nem áruljuk el nektek, majd csak zene után.
3: Magánvágány.
4: Pletykálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Nyertesek. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
3: Tudjuk, hogy az élet sokkal lassabb lenne, ha nem négy keréken pörögne.
4: Na de hol parkolsz, amikor a városban vagy?
3: Megoldjuk a problémát.
4: Hagyd az autódat az Optim Parkingban.
3: Közel a város szívéhez.
4: Egy óra csupán 4 lej.
3: Bérletek már havi 100 lejtő.
4: Biztonságos,
3: éjjel-nappal kamerával megfigyelt parkoló a vasútállomás mögött.
4: Optim Parking. Itt mindig lesz helyed.
3: Időkorlát nélkül.
5: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki füves ember kiváló gyógyhatásairól ismert te a keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
6: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
7: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
8: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség!
9: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
8: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
10: Kész a 10 órai?
11: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
11: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
12: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
13: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
17: A reklám után
18: ismét lágerek,

0: Gábor, maradhatunk abban, hogy az igazán toxikus férfi az, aki nem tiszteli a nőket, és ennyi?
1: Igen.
0: Ennek aztán van a kalfajon, meg lehet ezt szépen kavarni minden irányba, de nem hiszem, hogy bizonyos személyiség jellemzőkre, vagy szokásokra, vagy szokások csoportjára rá lehetne fogni, hogy kedves hölgyeim, vigyázzatok az ilyen pasasokkal. Egyáltalán nem kell vigyázni. Arra kell vigyázni, és nagyon gyorsan ki kell deríteni, már pedig nagyon gyorsan szerintem kideríthető az, hogyha egy férfi nem tisztel benneteket. De ez fordítva is pont így van, kedves uraim. Mert hogy egyre több olyan esettel találkozom, hogy azt látom, hogy toxikus kapcsolatban élnek egymásra, mert vagy egyik, vagy másik egyszerűen börtönbe tartja a párját.
1: Igen, igen.
0: És ennél
1: igen,
0: rosszabb igen. dolog a világon nincs.
1: Meg vagyunk cáfolva, azt írja a Rokmalac, hát én ezt megcáfolom. Én alkalmazkodtam a feleségem kultúrájához, szabad akaratomból és kényszer nélkül, és csak egy szavamba került, igaz, a pap előtt volt. Jó, oké, akkor igen, gondolom, hogy tényleg szabad akaratod volna, egyeszél vele ebbe a dologba.
0: Angéla egyébként az érzékeny lelkekbe is beleköt, mert azt mondja, hogy ő az, aki mélyen érző, megtépet szívű, gondolkodó, és hogy akit, hogyha megismernek a hölgyek, akkor a főnyereményt ütötték meg, úgy gondolják, de hogy a végén mindig átlátnak a szitán. Ő az, aki egy kávé mellett költészetről cseveg, és elmeséli szomorú gyermekkorát, hogy megsajnált, de ezt mind azért teszi, hogy az ágyba csábítson. Ebben mi a rossz? De nem abba, hogy hazudik, oké, az nem szép, de az, hogy egy férfi a nőt oda akarja csábítani, milyen bajotok van ezzel a dolog, mondja már el nekem valaki, mert megbolondulok ettől. Tehát én nem bírom el, komolyan, tehát már minden második cikk erről szól.
1: Vigyázzatok, mert Zsolt felkapta.
0: De komolyan, tehát azért hülyék a pasasok, mert a hölgyeket el akarják csábítani, tehát itt tartunk 2026-ban, hogy cikket írunk erről, hogy toxikus.
1: Hát és nem arról szól a fáma, hogy a hölgy el akarja csábítatni magát a férfival? Hát most akkor
0: hát semmi baj, írjatok TikTokon egymásnak hülyeségeket, csak akkor hogy elcsábultok egymásnak. Mit tudjak egyebet mondani az ilyen angéláknak? Ne haragudjál meg.
1: Megértettem.
0: Kész vagyok ettől, komolyan. És akkor siránkozunk komolyan, hogy a férfiak heréltek, a nők bátortalanok, és akkor, hogy nem tudom, elbeszédülünk egymás mellett, meg bejelölgetjük, aztán Tinderen egymás jobbra balra.
1: B. Zoltán ír nekünk SMS-t, azt írja, én mindig minden tükörbe, kocsiablakban, mindenhol megnézem magam, és nagyon jól esik, főleg, ha frissen nyilatkoztam, de tisztelem a családom, semmi baj nincs velem, pedig ha annyi pénzt kapnék, amennyiszer meglesen magam multimilliárdos lennék.
0: Hát köszönöm ezt az üzenetet, na pontosan erről hát. Beszéltem. Kedves Angéla, tudod mit? Nem tudom.
1: Írogass még ekkora hülyeségeket.
0: A legkellemetlenebb hülyeségeket kívánom neked, őszintén. Azt kívánom, hogy olvass ilyen cikkeket, amilyeneket te írtál nekünk, de legalább volt miről beszélgessünk egy kicsit.
1: Köszönjük, Angéla.
0: Nagyon szépen.
2: Sírre tesszük a délutánokat. Vagány.

0: Megnyugodtál, édes Zsoltikám. Megnyugodtam, köszönöm szépen.
1: Tehát tényleg most Zsoltikám, hát most annyit nem kellene hiszni azért, mert a Szőke Angéla megírta a Bianre, hogy milyen hát típusok vannak a toxikus férfiak között.
0: Ha nem mondod, észre sem veszem, hogy Angélának hívják, de most nekem az a baj, na, mi, valaki, aki Angéla is kedves, nem írom, hogy kedves üzenetet, légy szíves, csak hogy na, éjjel álmomból ne üriadjak fel.
1: Angéla, Zsoltnak a lelke nyugodjon meg, hogy azért az Angélák nem olyan gonoszak.
0: Jó van, megyünk tovább, de most hírekkel.
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
2: Reklám. Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
4: De mi is az a gyök?
2: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
4: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
5: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
6: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
5: Hiszen állsz,
6: újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
7: Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasológépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hoteltextíliákat, éttermi textíliákat, ágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyesért.
8: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
9: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
10: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
11: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
12: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
13: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz!
14: Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és naturtermékek széles választéka a Városháza tér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
15: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi kötőjel term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
16: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk.
17: Váltsa meg bérletét az új

0: évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben.
1: A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
3: Graffitik helyett Jézus példázatait ábrázoló festmények díszítik a Bethlen negyedi unitárius templom kerítését. Megállapodás született az Egyesült Államok, Dánia és Grönland között. A medencékben talajmenti fagy, a hegyekben havas eső is várható. A mikrofonnál Hadnagy Íva, jó napot kívánok, jönnek a részletek. Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök a moldovai köztársaság mintájára, a községek önkéntes összevonását javasolja majd a kormányprogramban. A politikus ma a román rádióban nyilatkozva elmondta, hogy Moldova egyes területeken előrébb tart a Romániánál, ezért érdemes átvenni működő megoldásokat. Szerinte az önkéntes község összevonás hatékonyabb önkormányzatokat, gyorsabb uniós forráslehívást és jobb közszolgáltatásokat eredményezhet. A kijelölt miniszterelnök bírálta az állampolgársági hatóság működését is, és az intézmény reformját ígérte. Muresan emellett az állami vállalatok átalakítását és egyes kormányzati intézmények összevonását is tervezi. Közölte azt is, hogy karcsúbb, modernebb államra van szükség, kevesebb bürokratikus intézménnyel és hatékonyabb közpénz felhasználással. A Bethlen negyedi unitárius templom kerítése eddig csak graffitiknek adott otthont, ám mostantól a Jézus példázatait ábrázoló festmények díszítik majd. Összesen 10 nagyméretű illusztráció készül a Dr. Pallo Imre Művészeti Líceum diákjainak jóvoltából, hogy megállásra késztessék az arra járókat. Az ötletgazda Újvárosi Katalin az egyházközség lelkésze szerint a példázatok sétánya a Bethlen negyedben felhívás a mai ember számára. A terveket Kolumbán Antal Ilon Kazettel, aki festőnő készítette el a nyáron, aki most diákjaival együtt fel is festi azokat. A projekt hivatalos átadására az őszi hálaadás alkalmával kerül sor. Megállapodott az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése arról, hogy Washington fokozatosan növelheti katonai jelenlétét Grönlandon. Az egyezmény értelmében az amerikaiak tartósan állomásoztathatnak katonai erőt a stratégiai jelentőségű szigeten, miközben Dánia és Grönland hangsúlyozza, a megállapodás nem érinti a terület szuverenitását és a grönlandiak önrendelkezési jogát.
4: Az FK Csíkszereda ma este a negyedik helyen álló Petrol Ulplójest otthonában lép pályára a labdarúgó Superliga 10. fordulójában. A csíkiak eddig minden idegenbeli mérkőzésüket elveszítették és egy ponttal nyeretlenül állnak a tabella utolsó helyén. Szabó István vezetőedző szerint a rövid pihenő után keményen dolgozott a csapata, az új játékosok érkezésével pedig erősödött a keret. A Petrol Ul 9 forduló alatt 16 pontot gyűjtött, legutóbb 2-2-es döntetlent játszott a Fecsesebe vendégeként. A Petrol Ul FK találkozó ma 21 órakor kezdődik, a találkozót a Digi Sport 1 és a Prima Sport 1 élőben közvetíti. Továbbra sem dőlt el, hogy megtartják-e a november végi, katari és december elejé Abu Dhabi nagydíjat a közel-keleti biztonsági helyzet miatt. Hivatalosan mindkét futam szerepel a 2026-os versenynaptárban, a Forma 1 azonban továbbra is figyeli a térség helyzetét. Amennyiben valamelyik verseny törölni kell, Imola lehet az egyik lehetséges európai helyettesítő helyszín.
3: A nap hátra lévő részében is túlnyomó részt borult lesz az égbolt, a felhők mögül időnként azonban a nap is kisüthet. Holnap változékony égboltra számíthatunk, de tovább csökken a levegő hőmérséklete, már csak 12-13 fokos nappali csúcsértékek várhatók. A szakemberek szerint a medencékben talajmenti fagy is kialakulhat. Holnapra virradóan a hegyekben, főként 1700 méter fölött átmenetileg havas eső és havazás is várható.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. Most pedig.
5: Vannak olyan büntetések, amit itt titokban, ugye apropó a műsorunk egy része titkokról szólt, itt titokban úgy összedörzsölöd a tenyeret, hogy ha-ha-ha, lehet én is megcsinálnám, de úgyhogy még másodszor is belegondolsz, akkor annyira nem vicces. Egy osztálykirándulásról fogunk beszélni, ami nagyon-nagyon valósult el, itt a Vagány-vágány utolsó órájában.
6: 18 óra múlt néhány perccel, itt van Bészabó Zsolt és Horváth Gábor, tehát van még egy óránk a mai Vagányvágányból. Hozzuk közben a slágereket és új zenéket, mindjárt itt lesz a TNT, viszont előbb Eva Maxot köszöntjük. Who's Laughing Now?
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
3: Vagány Vágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délután.

0: Vannak olyan szituk, amikor csak annyit tudsz mondani, hogy te megmondtad. Mármint egy olyan szabályra, amit kijelentettél először, és valaki megszegi, és akkor jön a büntetés rá, hogy te aztán megmondtad. Vannak olyan szituk, amikor elkövetsz valamit, amit mondtak már, hogy ne kövess el, és hogy mi a következménye, és akkor viselned kell a következményét. Volt már ilyenben részünk, mindannyiunknak, kisebben, nagyobban. Viszont, amit ez a túraszervező cég vezető, vagy túravezető csinált meg néhány diákkal és egy tanárral, az egészen példaértékű, és úgy gondolom, hogy pár és ezt nem csak én gondolom így, hanem nagyon sokan mások is. Egy osztálykirándulásról van szó, igazából pontosabban egy cégről, aki ilyen osztálykirándulásokat szervezett, és ennek a cégnek volt egy ember, aki el is ment ezekkel a kirándulásukkal. Ő bejelentette az elején, hogyha valaki úgy viselkedik, ahogyan ez nem illető,
1: nem szokás,
0: vagy nem szokás, vagy szabályt sért vele, akkor az szépen le lesz téve az autóbuszról, és oldja meg magának a hazajövetelt. Na hát ez Franciaországban történt meg ez a dolog, és egyszerűen kirakták a gyermekeket az utcszélére, old meg fiam.
1: Mondom, hogy miről van szó, miről szól a sztori pontosabban. Azt írják, hogy az Ipolysági Magyar Gimnázium Angliába szervezett egy kirándulást, és visszafelé a francia-német határon fekvő Forbachban a kirándulás utolsó éjszakáján a diákok egy része állítólag nem megfelelően viselkedett, és zavarta az éjszakai nyugalmat.
0: Hát ennyi szó.
1: Pont. Igen. És a szervező ezért úgy döntött, hogy 8 tanuló nem utazik tovább a csoporttal. A 6, 15 és 17 év közötti lányt és két fiút ezért büntetésből egy tanárral együtt Franciaországban hagyták, miközben a kiránduló csoport többi tagja hazautazott, hát aztán ezek után a szülők feljelentést tettek az utasszervező ellen. Habár nem tudom, hogy mennyire tudják feljelenteni, feljelenteni tudják, de hogyha már a szabályok le voltak fektetve az elején.
0: Hogy csak kérdés, ez mennyire rakni, hivatalos szabályt, ugye?
1: Jó, persze, persze.
0: Na mondom, hogyha másodszor gondolsz bele, akkor teljesen más oldalról. De nézzük most meg mind a két oldalt, jó? Uh-huh. Tehát az egyik oldal az az, hogy meg volt mondva ezeknek a gyerekeknek, hogy próbálják viselkedni. Hát ez a... zavarták mások nyugalmát, igaz, egy olyan helyen szálltak meg, ahová utazók szállnak meg. Utazók tipikusan olyan helyeken szállnak meg, ahol csend van és nyugalom, hogy pihenjenek, mert hogy hosszú után mögött.
1: Igen.
0: Hát ehhez képest állítólag rugották az ajtókat, föltépték az ajtókat, üvöltöttek, szóval egész ordinári módon viselkedtek. A történet másik oldala meg az, hogy amikor a túraszervező szembesítette ezzel, mert hogy ő állítólag egy másik szányban egy a tanárral együtt, aki ez a diákok tartoztak, átaludták az éjszakát, nem tudtak erről semmit. Ők reggel szembesültek ezzel, hogy a szállodának, vagyis hogy a szálláshelynek a tulajdonosai, meg a lakók is nyilván szóvá tették ezt a dolgot. Akkor, mikor megkérdezte a tanároktól, hogy mi legyen a teendő, a szabályzat azt mondja, hogy ilyen viselkedés nyomán ez fog történni, ami történt, senki nem szólt semmit. Inkluzív az a tanár is, akit ott hagytak Franciaországban. Tehát nekem, nekem itt a történet itt válik kétséges, értem, hogy ha én lennék mondjuk az a tanár, azt mondom, hogy oké, én vállalom a felelősséget, az én gyerekeim, én majd kitalálom, hogy hogyan büntetem meg őket, felhívom a szülőket, stb. Stb. De hogy engem te nem teszel a buszról, amit én kifizettem, az hozzi el.
1: Na de várj, mert a történet folytatódik. Reggel, amikor kiderült, hogy mi történt, a túra előtt mindenkivel aláíratott szerződésre hivatkozva belengedték a büntetést a szervezők. És a szerződés arról szólt, hogy a tolerálhatatlan magatartás a programból való kizárást vonja maga után, a hazautazás költségét az érintettek vállalják magukra. Tehát akkor itt nem csak a diákok, hanem gondolom a kísérő tanárok is aláírtak egy szerződést. Tehát a szervező ilyen esetben lehet, hogy mármint lehet, hogy a szervezőnek lesz.
0: Figyelj csak, hogy én kitalálok egy
1: ilyen... diákokkal szerintem szerződés nem lehetett aláíratni. Tehát, hogyha nincs 18 éves, akkor...
0: Ne, ez az egyik dolog. A másik meg, hogyha én kinyomtatok egy ilyen szabályzatot és aláíratom veled, az még egyáltalán nem lesz semmilyen féle módon jogilag rendben.
1: Tehát jogerőre nem emelkedik.
0: Hát nem feltétlenül. Na folytatjuk innen a sztorit.
2: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Na tehát ott hagytuk abba, hogy bármilyenféle szerződést íratnak alá a szervezők, a túra szervezői, a diákokkal, vagy akár a tanárokkal, ez még jogerőre nem emelkedhet. De szerintem nem így van. Tehát, hogyha a tanár, aki felnőtt, aláír egy ilyen szerződést, akkor ő vállalja annak következményeit. A szerződésben foglaltak után.
1: Mondom, nem tudom, mennyire hivatalos ez a dolog. Tehát ez erről nem hát szól igen. A fámon. Erre kíváncsi lennék. Na de itt van még egy érdekesség, ami nekem megütött a csőrömet. Na figyelj ide. Tehát ugye a diákok 7-8-an voltak. Mint a 7-8 már érdekes. Tehát ők kicsödültek a folyósóra. Mondom, miért érdekes a 7-8. Hatan állítólag beismerték, hogy ők hangoskodtak. Ketten szolidaritást vállaltak az osztálytársaik mellett.
0: Vezekeltek.
1: Ezt a szolidaritást maradok magyarázza el nekem.
0: Hát nem tudom.
1: Hogy én nem hangoskodtam, akkor... de hogyha ők igen, akkor én is, vagy mit jelent ilyenkor a szolidaritás?
0: Hát nem, gondolom, hogy akkor velük maradt. Tehát azok, akik nem hangoskodtak éjszaka, és nem rugdalták az ajtót, ők is úgy döntöttek, hogy velük maradnak azokkal, akiket nem hozott haza a busz.
1: Az a lényeg, hogy valamilyen busszal eljutottak Bécsig, Bécsbe a szülők szerveztek valamilyen buszt, ami hazavitte őket. Szóval nem kellemes ez azért. Tehát nézzük csak meg egy szülőnek a szempontjait. Tehát tök mindegy, hogy a gyereket ugyan viselkedett, és hogy nem. De hogyha te rábízod felnőtt emberekre, akikkel elmegy egy másik országba, és egyszer csak föl leszel hívva, hogy édesapám, itt vagyok az utcél év Franciaországban.
0: Janikával egy Spiroska is itt van velem, de nem tudunk hazamenni, mert aláírtunk egy szerződést, és megszegtük azt a szerződést, hogy nem tudom. Nagyon érdekes, mert ugye itt vannak ezek a Flixbuszok is, úgy próbálták megoldani a hazautazást. Ez a Flixbusz Bécsig vitte a csoportból kizártakat, és ott vette fel őket a szülők által bérelt busz. És a diákok szülei szerint a gyerekeik ezzel veszélynek voltak kitéve, és feljelentést tettek. És az ügyvéd szerint egyelőre nem lehet megállapítani, hogy bűncselekményről vagy más kötelezettség szegésről van-e szó, az esetet az iskola vezetése is vizsgálja. De ki részéről lehet itt a kötelezettség szegés?
1: Nagyon sok részről.
0: Én most ismét a szerződésre hivatkozok. Nem akarok az ördögügyvédje lenni, de akkor inkább arra kellene sarkalni az embereket, hogy ne írjanak alá ilyen.
1: Na mondom akkor én. Tehát én pedagógusként nem hangoskodtam, én aludtam, igaz? Bár a gyerekek az én felügyeletem alá tartoznak, én nem hangoskodtam, tehát én nem szegtem szerződést. Én mondhatom azt, hogy én nem megyek a gyerekekkel haza. Te meg nem tehetsz ki 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18 éves gyereket. 18,
0: főleg úgy, hogy kis volt fizetve ez a kirándulás.
1: Így van, az útra. Uh-huh. Tehát innentől már megint pat lenne. Nekem az a furcsa, hogy itt a pedagógusok egy szót se szóltak. Tehát itt mondja az egyesület vezetője, itt állítólag ő is beszámolt a dologról, és idézem, hogy jeleztem, hogy ehhez tartanám magam, nem a szerződéshez, viszont mindenki hallgatott. Támaszkodott volna a tanárok véleményére is, de hogy mindenki hallgatott. De hogy még érdekesebb legyen, a diákok fizették a kísérő tanárnak is az útját. A visszafele vezető útját. Azt sem értem, hogy azt is írja a szervezetvezető, hogy kérte a szülők telefonszámát, de nem kapta meg. Mi az, hogy nem kaptad meg? Hogy indulsz el, nem tudom hány gyerekkel, anélkül a szülőknek a telefonszámát tudnál? Milliós ebből vérzik ez a történet, érted? Oké, most lehet poénos az, hogy fiam, nem viselkedsz, kiraklak, s kirakta. Tehát ezen tudunk kacagni a kocsmában, de még egyszer mondom, ha egyel tovább gondoljuk, akkor nem ilyen vicces a sztori.
0: Hát annyira nem. És a győri szervező a francia szálloda vendégei szerint a francia szálloda vendégei sem akarják ennyiben hagyni a dolgot. Az egyesület elnöke már felvette a kapcsolatot a szállodával, ahol azt mondták neki, hogy ha bizonyítani tudja, hogy büntetést kaptak a randalírozók, akkor eltekintenek az eljárást. Hát itt mindenki.
1: Igazából azt szeretnék, hogy akkor nyugodnának meg, ha bebizonyosodna, hogy a gyerekek kilettek téve az út. Gratulálok nekik is. Az egész bandának.
2: Színre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.

0: Zsolt, én most így kutakodtam az interneten, és akkor most egy kicsit váltsunk témát, mert egy fontos kérdés jött elő, hogy még kint van-e a hibiszkuszod? Tehát a hibiszkusszal te szoktál egyáltalán foglalkozni, vagy ilyenkor, amikor már lehűlt az idő itt Székelyföldszerte, akkor inkább bent?
1: Most tényleg hömpölőről beszélünk, vagy rendes hibiszkuszról?
0: Nem, rendes hibiszkuszról. Jó. Az elírja, tehát teszi fel a kérdés, hogy még kint van a hibiszkuszod, ne várd meg, amíg ennyire lehűl az éjszaka.
1: Édes rá, jó Isten. Tehát mennyire kell uborka szezon legyen, hogy arról beszélgessünk, hogy a hibiszkuszt kinhagytad-e? Nektek van hibiszkuszotok, Gábor?
0: Nincs hibiszkuszom, mert én meg kellett nézem, rá kellett keresnem, hogy ez melyik az a virág. Itt a kínai hibiszkuszról van szó, de ezt nem látom sem a kertünkben, sem a házunkban.
1: Uh-huh. Tehát akkor nálatok nincs kint a hibiszkusz?
0: Nincs, se bent.
1: Nekünk sincs hibiszkuszunk. Ha ti netán kint felejtettétek volna a hibiszkuszotokat, akkor mindenképp vegyétek be, hideg napok következnek, azt mondta a híradónk legalábbis. Na, de oké, most az, hogy az elnek nincs miről írjon, nekünk meg van miről beszélnünk szerencsére. Szóval nem a hibiszkuszról szerettünk volna beszélni, viszont engem nagyon-nagyon érdekel, hogy ilyenkor mennyire tudatosan készültek az őszre, hogyha mondjuk így a kertészkedésről, a kinti virágokról, vagy az ablakban lévő virágokról van szó, mert hogy az a szokás ilyenkor, hogy nagyon sokan beteszik a pincébe a növényeket, amelyek nem bírják ki a telet, igen, vagy mit tudom, a nem telelőt beviszik a házba, bár ez sokszor a végét is jelenti egyben ennek a virágnak, de vannak különböző technikák, hogy hogyan teleltessük ezeket a kinti virágainkat, de én most a benti virágokról szeretnék egy kicsikét beszélni, mert én meg vagyok győződve róla, hogy ők nem ugyanúgy vannak el a házban télen, mint nyáron. Ezt látom egyébként rajtuk, mindenképp, hogy ez...
0: De mire írtad ezt, hogy nem úgy vannak el nyáron, mint télen?
1: Hát például az ablakban tartott virágoknál a szellőztetés sem mindegy a hőmérséklet szempontjából, a fűtés sem mindegy a hőmérséklet szempontjából, meg olyan szempontból, hogy nyilván őket sokszor teli beéri a fűtőtest, és harmadsorban nyilván nem mindegy, hogy mennyi fényt kapnak ilyenkor. Na már most, nagyon elterjedtek ezek az okos benti kertek, nem tudom, hogy te láttál-e ilyet, nem túl olcsó ez a dolog. De ez gyakorlatilag jelent, hogy automatikusan öntözi, és olyan lámpával van felszerelve, amihez nem kell napfény. Tehát tarthatod mondjuk a legsötétebb zúgában is a háznak azt a kis kertet, ezt a kis kertet úgy kell képzelni, mint egy ilyen öt tenyérnyi kis hely.
0: Oké, de mely növényekről, pontosabban virágokról beszélünk, ami nyáron kint van a kertben, és akkor télire bevisszük, és ezeket tesszük ilyen okos kertekben?
1: Nem, ezt direkt, ez bentre van olyanoknak, akik felejtik el öntözni a növényeiket.
0: Hát akkor majdnem egy terráriumról beszélhetünk.
1: Nem, mert ez inkább olyan, mint egy virágcserép. Uh-huh. Csak a tetején van egy ilyen ledsor, ami direkt olyan ledekkel van kirakva, ami nem gyakorlatilag megfelel a fénynek, tehát el van a virág növény.
0: Természetes fénynek. Aha.
1: De amúgy meg a teráriumok, meg a palantáriumok is olyanok, hogy simán működnek ezekkel a fényekkel. A növények legalábbis.
0: Hogy nevezik ezeket? Okos kerteknek nevezik?
1: Okos kert, igen. De okos amúgy kert. Nagyon drága, tehát egy ilyen egy virágcserépnek megfelelő okos kert olyan 400
0: lej. 1200 lej.
1: A nagyobbik az már 1200 lejbe kerül, igen. Na most kérdés, hogy fizetnél egy ennyit, csak azért, mert hogy a házadban vannak olyan sarkok, ahova nem ér el a napfény. Ti mennyire vagytok növényesek?
0: Hát vannak virágaink bent is természetesen, de azért nem foglalkozunk olyan sokat velük. Télen nekünk ilyen problémánk nincs, hogy esetleg a fűtés miatt... Hát elszáradnának ezek a virágok, mert azért locsoljuk rendesen őket, és nem kell máshova tennünk, nem kell sarokba tennünk.
1: Nekem ez az 5 virágomat is meg szokta általában viselni a fűtés.
2: Magánvágány.
3: Plecskálunk.
2: Informálunk.
3: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Haza, habkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga.
0: Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menőjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
3: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
4: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
3: De szuper ötlet!
4: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
3: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
5: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
6: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
7: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
8: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
9: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
10: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
11: Fások utca 14.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
14: ismét lágerek és új zenék.
0: Rádió.

0: Arról beszélünk, hogy mit kezdünk télen a növényeinkkel, mert van, aki kevésbé bírják, de úgy általában, akik mondjuk sötét helyen laknak, van a házukban sötét hely, azoknak általában nagy kérdés, hogy mit kezdjenek a növényekkel, mert oké, hogy árnyékot kedvelő, de azért, hogy egyáltalán ne kapjon napfényt, azt most meg lehet oldani lámpákkal egyébként elég könnyen. Én meg amit nagyon ajánlok mindenkinek, az a nyitott akvárium. Tehát ez egy annyira vagány benti megoldás. Gyakorlatilag folyókákat, számtalan virágot lehet beletenni. Én úgy csináltam, hogy egy ilyen hatalmas nagy gyökeret beleállítottam az akváriumba. Gyökérhez hozzákötöttem különböző virágokat, 4 fajta virágot, és a szélére bambuszt tettem. És gyakorlatilag az akvárium az megtelik egy idő után gyökérzettel, és van néhány olyan halfajta, amely határozottan szereti az ilyen nagyon sűrűn gyökérrel benőtt akváriumokat. És
1: ezt akartam kérdezni, hogy halak vannak ebben az akváriumban?
0: Van, tehát van három halam van.
1: Csak azért, mert vannak olyan növények, vagy olyan virágok, amik nem szeretik azokat, mármint olyan vizeket, amiben különböző virágok.
0: De ennek ezeknek, amiről én beszélek, csak a gyökérzete van a vízben.
1: Igen.
0: Tehát maga a virág, ő kint van, és köszönjük szépen, jól van, virágzik is, meg hát a folyóka az már a félszobába körbe ment. Na de a lényeg az az, hogy a halak is élvezik nagyon, tehát van olyan halfajta, amelyik ezt határozottan élvezi, és hát még a vagányú is meg lehet világítani, mert hogy nyilván meg kell világítani ahhoz, hogy a növényeid is éljék túl, meg hát a halak is éljék túl.
1: Sőt, akkor ehhez kapcsolódnék én is, mert ugye nekem teknősöm van, nincsenek halaim, viszont a teknősöknél a nyitott akvárium ajánlott. Nem jó, hogyha lefeded az akváriumot, akár egy üveggel is, mert nem szellőzik, nem levegőzik eleget a adott esetben az akvárium, és én is ezt szoktam csinálni, hogy télen azokat a virágokat, vagy azoknak a virágoknak a gyökereit be tudom tenni az akvárium vizébe, úgyhogy se a teknősnek semmi baja nincs, és a virágok
0: nem csamcsálja meg?
1: Van, amikor néha belerág, de van, amelyiket nem szereti, úgyhogy nem is nyúl
0: hozzá. Na, ez érdekes. Erről még nem hallottam, de ez a nyitott akvárium amúgy nagyon-nagyon jó megoldás lehet, még akkor is, hogyha a hibiszkuszotokat időben beviszitek. Akár. Úgyhogy én ezt nagyon ajánlom. Egyetlen hátránya az, hogy gyakran kell után tölteni, mert hogy mivel nincs lefedve, ezért párolog, nagyon gyorsan párolog. Meg hogyha így a legnagyobb részét elveszed egy gyökérrel, akkor is még kevesebb.
1: A másik dolog, hogy igaz, hogy attól is függ, hogy milyen nagy az akváriumod, de hogyha egy 200-300-400 literes akváriumról beszélünk, amit nem födünk le, hát eléggé párás tud lenni a levegő az adott szobában. Igaz, hogy attól is függ, hogy mekkora az a szoba.
0: Hát én itt azért most inkább egy ilyen 25-30 literesről beszéltem, tehát ez bárki számára elérhető, nagyon könnyen berendezhető, és tényleg egy nagyon vagány dísze tud lenni olyan szobáknak, ahová nem ér el a napfény. Úgyhogy próbálkozzatok vele a hibiszkusz helyett.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Na, én azt mondom, akkor hibiszkuszmentes szép estét mindenkinek. Úristen. Eleget beszélgettünk. Ha még az orchideát nem is osztuk ide be, azzal van nekünk megtűnve a lakás, mármint a házunk.
1: Az a most láttam egy nagyon vagány, ilyen, egy ilyen kis farönkre tették rá, és így teljesen körbenőtt. Nagyon-nagyon vagány. Tényleg nagyon-nagyon jól néz ki. Jó, ültessetek, vigyázzatok a hibiszkuszaitokra és a lelketekre. Holnap is találkoztok Gáborral és Bencivel. Holnap engem nem fogtok hallani, ma hallottatok eleget reggel 7 óra óta. Elég köszönjük volt a mai figyelmet. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Gránit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagygumi, ha gumi, akkor Hadnagygumi. És a Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Reklám. Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel. A tökéletes helyszínt keresed? Areó, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények. Areohotel.ro. Tökéletes rendezvények. Areó.
5: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
10: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
11: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondolkodik.

0: Gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
1: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
2: Elemeket, akkumulátorokat keres? Megtalálja a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
3: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
4: Slágerek és új zenék.
3: Ez a Rádió Gaga.

világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattonj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

és akinek nem nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga. Rádió.

kezedben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hirtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

elcsábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ru vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tudti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro Ha neked van, a G-

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.